Nagyon kellemes hajnalt kívánok önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál 2 óra után is, Bárány Anna. Hamarosan Frey György basszusgitárjátékát hallgathatjuk, szerzői lemezéről szól majd a Bubblegum, a kezdésben pedig egy 2013-as muzsika az Airi Mafiától, ez pedig a Baddest. Jó szórakozást!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol Jimi Hendrix egykori sikerét is hozom, hazánk legendás és senkivel össze nem keverhető hangú énekesétől, Charlie-tól, megszólal majd a Crestron Traffic, a kezdésben pedig a Balassa Gyarmati Szalon Jazz zenekar a Latte Mafiától, ön fél kamszá, ezt indítom már is, jó szórakozást!

Nagyon kellemes hajnalt kívánok minden kedves hallgatónknak itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, benne pedig György Ákos vezetésével az Intermezzo is játszik, 1001 éj és még egy hajnal című dalukban Tatár Szidónia közreműködik. Aztán a Garami Funky Stuff 2017-es Funky Train című lemeze is forog, arról most a Tenyérnyi Kánaánt választottuk, a kezdésben pedig egy gyönyörű melódia, hiszen Reményik Sándor versére Szabó Elemér írt melódiát, és Hien, valamint Pál Dénes el is énekelte, én pedig megmutatom önöknek ez a viszontlátásra, és stílusosan ezzel a dallal én most búcsúzom, de este 10-től újra várom önöket itt a Jazzin. Hölgyeim, jó ét, uraim, jó éjszakát!

lobognak vonatok és életek. Bennem legbelül valami remeg, mert nem tudom, sohasem tudhatom,

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomázt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomáz között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormány szóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormány szóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

spirit can give them

0: astonishing voyage to a place where our world ends and another begins. Step into another dimension and experience what you have never seen before. Be prepared for anything and everything.
1: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betét járatok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllön mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.

0: Intermezzo Bálint Edinával, itt a Jazzin. Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Szervusztok, örülök, hogy eljöttetek.
1: Szia, köszönjük szépen a meghívást.
2: Köszönjük a meghívást.
0: Miről szól az Óhazából az Új Világba program?
1: Az Óhazából az Új Világba programot azért igazából egy Facebook csoportként indult, amit azért hoztunk létre, hogy emléket állítsunk az Amerikába kivándorolt tulajdonképpen őseinknek, mert Évinek is, meg nekem is a felmenőink Amerikába vándoroltak ki, aztán azok kevesek között voltak, akik hazatértek.
0: Mindketten családfakutatók vagytok, ugye? Tehát valahol azt hiszem, hogy innen indul, még akkor is, ha mindez akár csak hobbi volt a kezdet-kezdetén.
2: Ez így van. Igen. Nekem én például tinédzser koromban kezdtem el foglalkozni így a felmenőimnek az életével, és miután visszaköltöztem Londonból, ott 8 évig éltem, akkor vetettem bele magam a családfakutatás rejtelmeibe és izgalmaiba, és akkor találtam meg az ők nagyapám történetét is, aki a dollártanya egyik alapítója.
0: Mármint ő?
2: Igen. Igen.
0: Valóban?
2: Igen.
0: A dollártanya projekt mit akar?
2: A dollártanya projekt azt akarja, hogy én most nagyon elkezdtem így kutatni ennek a történetét, felveszem a leszármazottakkal a kapcsolatot, és rengeteg interjút csinálok, és ez beletartozik az Óhazából Új Világba programba, ahol már eddig megjelent 2 könyv, és a dollártanya lesz majd a 7. ebben a projektben.
0: Mi az, ami a legérdekesebb motívum a kivándorlásban? Az, hogy valaki ezt miért tette meg, vagy azt, hogy hogyan épített magának új életet, mi történt vele, merre fejlődött az élete. Szóval, hogy melyik az a pont, ami benneteket a leginkább érdekelt?
1: Azt hiszem, mindannyian ugye a családi történetekből, a családi legendáriumokból indultunk ki, és szerintem az is egy nagyon érdekes kérdés, hogy mennyi maradt meg a családi emlékezetben ezekből a történetekből. Ugye mindannyian tudjuk József Attilának köszönhetően, hogy kitántorgott Amerikába 1,5 millió emberünk, aki egyébként inkább közel 2 millió volt, és ebből a 650-700 ezer volt, aki magyar nemzetiségű is volt. És körülbelül ennek a 650-700 ezernek a harmada tért haza, és a nagy századfordulós kivándorlásból, és ők aztán itthon alapítottak családot, az Amerikában megkeresett pénzből házat építettek, visszavásárolták a földjeiket, de aztán ugye jött a világháború, jött a kommunizmus, és ezeket a földeket elvették tőlük, sokszor megbélyegezték őket, kizsákmányolónak nyilvánították. Szóval az egyik ilyen legmegrázóbb élmény az volt annak a tudatosulása, hogy egyrészt mennyien vagyunk amerikás leszármazottak ma itthon Magyarországon, és hogy mennyire mély nyomot tud hagyni ez a visszatérő amerikás sors. Tehát van olyan szerzőnk az első kötetből egyébként, akinek még a tovább tanulási lehetőségeit is meghatározta az, hogy az ő nagyapja hazatérő amerikás volt, aki aztán a kis pénzéből egy kis vállalkozást alapított, és ő ezzel kizsákmányolóvá vált.
0: Azt ugye ti tudtátok, hogy a felmenőitek Amerikába vándorolt ki, tehát ezzel a ténnyel tisztában voltatok.
2: Igen.
0: De akkor innen hogyan következik az a lépcső, fog, hogy én egy közösséget szervezek, vagy legalábbis keresem azokat, akik hasonló cipőben járnak.
1: Édesapám kezdte el a családban, mert nekem is volt már családfám, szerintem felsős általános iskola

0: ezt akartam, hogy amikor a nagymamájáról beszélek neki, vagy a dédszüleiről beszélek neki, akkor az arc meg legyen, tehát hogy ne csak egy ilyen távoli emlék maradjon meg benne, és akkor döbbentem rá, hogy én nagyon sok mindent nem tudok ezekről az emberekről. És akkor kezdtem el az amerikás dédszüleim után is kutatni, hova vándoroltak ki, ott mit csináltak, meddig voltak kint, mikor tértek haza, és hát egy csomó kérdésre ezek közül sikerült választ találni, és még nagyon sok kérdés nyitott egyébként, amire sem Évi, sem én nem tudjuk még a választ.
1: Ez így van, folyamatosan minden héten jönnek elő olyan információk, akár levélterjanyagokból, interjúkból, és így tárulnak fel ezek a gyönyörű történetek. A dollártanya kutatásnál nálam, szóval a dollártanya amúgy arról szól, hogy azért nagyon egyedi a története, mert azt tudjuk, hogy nagyon sokan kivándoroltak itt a múlt század fordulón, és mindig folyamatosan így hívták őket, hogy vándorfecskék, hogy kimentek pár évre, hazajöttek, közbeszületett néhány gyerek, majd megint kimentek, viszont a dollártanyánál itt így a polgárról és a dél-borsodi falvakból elszármazó olyan földműves mezőgazdaság, inkább így mondom, hogy cselédek voltak, akik, így mondom, hogy a kényszer vitte őket ki, és az a nyomor, hogy ők földet szerettek volna, hogy legyen saját földjük. És kimentek, némelyikük egyszer, valaki háromszor is megjárta ezt a nagy utat a jobb jövő reményébe, de egyikük sem szeretett volna végleg kint maradni, szóval itt egy hazatérőkről beszélünk. És mikor ők hazajöttek, nem mentek vissza a saját falvaikba, hanem létrehoztak, megvásároltak Nemesbik határába 600 hold földet, ahol építettek 32 gyönyörű házat, és együtt telepedtek le. Létrehozták saját maguk Amerikáját. És ezért ilyen egyedi, hogy itt van egy összefogás, egy hatalmas közösség, egy önszervező munka is.
2: Köszönöm szépen. Jövünk még vissza, folytatjuk a beszélgetést az Óhazából, az Új Világba programról Bakos Rékával és Szabó Nérácz Évával. Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a saját őseitek sorsát is kutatjátok, akik kivándoroltak Amerikába, és aztán valamilyen módon visszajöttek, vagy valamelyik leszármazottjuk hazatért. De voltak éppen ez egy nyomozói munka, hiszen a hiányzó puzzle darabokat keresitek, és hát ezáltal, nem is tudom, valamiféle családi szövet áll helyre? Talán.
1: Én úgy gondolom, hogy hidat építünk nem csak a múltba, hanem a jövőbe is. Tehát én azért kezdtem el ezzel foglalkozni, mert én a kisfiamnak akartam ugye nem csak a fényképek mögött a történeteket megmutatni, hanem örökül hagyni rá, hogy kik voltak az ő ősei, honnan jöttek, mit csináltak, és szerintem azáltal, hogy többet tudunk a saját családunk történelméről, jobban át tudjuk élni azokat a történéseket, korszakokat, amikben az őseink éltek, és jobban meg tudjuk talán érteni, hogy miért hoztak döntéseket, milyen döntéseket hoztak, az hogyan hatott a sorsukra, és látuk ismétlődő mintákat is, amikből aztán vagy tanulunk, vagy nem.
0: Meglepetés ért benneteket a kutató munka során?
2: Rengeteg.
0: Csak az, ugye?
2: Amit én a második kötetben

0: Írtam amúgy egy fejezetet az ők nagyapámról, és a saját életemet tettem egy ilyen, hát egy párhuzamot, hogy miben hasonlít a mi sorsunk. Ő is kiment Amerikába, én annól Londonba emigráltam 2008-ba, ő is visszatért, én is. Sosem tervezett ő sem kint maradni, és én sem. És még ezáltal még rengeteg párhuzamot, amit felfedeztem, ezt most nem fogom mindegyiket elsorolni, de úgy érzem, hogy a döntéseink, amit az életünk visz, az ő érzéseikből és az ő életútjukból, én rengeteget így merítettem, hogy biztos, hogy van valami kapcsolat is, és nekem segített azt a kétséget feldolgozni, hogy 10 év után hazatértünk Magyarországra, és utána még úgy mindig, úgy, nem azt mondom, hogy kerestem a helyem, csak bennem volt egy kérdés, hogy miért jöttem én haza. És mikor felfedeztem az amerikás történetet, én akkor kaptam egy ilyen visszaigazolást, hogy mennyire jól döntöttem, és itt nekem így az ő életútja az nagyon kedves, és én érzek egy ilyen tiszteletet és egy büszkeséget így iránta.
1: És miben volt jó döntés? Abban, hogy elmentél, vagy abban, hogy visszajöttél?
0: Abban, hogy visszajöttem. Hogy megtaláltam, hogy hol van a helyem a világban.
1: De közben azért biztos, hogy nagyon sokat is adott neked ez az út.
0: Persze, természetesen. Szóval valószínű, hogy nem lennék most itt, vagy nem állnék most ugye a dolgokhoz, meg rengeteg tapasztalat, szemlélet, ami nekem segített ezzel a külföldi ott léttel, de egyértelmű, hogy itthon jól érzem magam, és nem is tervezek máshol lenni most.
1: És a kutató munka során találtatok-e közös pontokat a családok életében?
2: Igen, ez egy nagyon érdekes, már a legelső pillanatban. Én ugye, amikor elkezdtem ezeket a családi legendáriumokat írni, beléptem nagyon sok családfakutató Facebook csoportba, és az egyik ilyen Facebook csoportban megosztott egy Szabóni János nevű úriember egy történetet a dédapjáról, aki a Kárpátia hajón ment ki Amerikába, aztán hazatért Sajóvadnára, ahol házat épített, és akkor alá kommenteltem, hogy de hát ez az én történetem. És akkor elkezdtünk a Jánossal beszélgetni, segítettem neki nyomozni pár dolgot, és nem fogod elhinni, de dédapáink mind a ketten Pittsburghben éltek ugyanabban az időszakban, és mind a ketten reformátusok voltak. Pittsburghben egy darab református templom volt, tehát valószínű egy templomba jártak, úgyhogy a János Borsodban élünk, Komárom-Esztergom megyében, aztán később persze a könyvrévén találkoztunk, de Jánosnak köszönhető egyébként ez az egész óvozából az Új Világba kezdeményezés, az ő ötlete volt, hogy indítsuk el ezt a Facebook csoportot, és akkor ketten nyomtuk meg tulajdonképpen a start gombot, most már kicsit több, mint 2 éve februárban.
1: És a Facebook csoport, illetve a könyvek mellett egyéb közösségi alkalmakat is találtok arra, hogy találkozzatok egymással?
2: Igen, én úgy érzem, és akkor Évi majd erősíts meg, hogy kialakult egy ilyen kemény mag, most már több, mint 2000-en vagyunk egyébként a csoportban, többsége magyarországi leszármazott, de vannak szép szemmel a tengeren túlról amerikaiak, kanadaiak is, és a szerkesztőtársam Fenyvesi Anna szokta ezt mondogatni, hogy ez egy 21. századi történet, és ez tényleg egy 21. századi történet, mert ez nem jöhetett volna a Facebook, mint technológia nélkül. És a másik ilyen nagyon érdekes, hogyha van egy közös szenvedély az embereknek, ami jelen esetben a családfakutatás, és meg a családfakutatáson belül is egy szűkebb szegmens a magyarok kivándorlása Amerikába, az nagyon-nagyon gyorsan össze tudja hozni az embereket, és én még emlékszem, mikor Évivel először beszéltünk Igen. online, és 2 perc kell tulajdonképpen, de a szerkesztőtársamon ugyanez volt, tehát hogy 2 perc alatt megismered az embert, hogy mit akar, mi fontos neki, és ezek nagyon gyorsan fejlődnek ki, és erősödnek meg ezek a kapcsolatok.
0: Igen, a Facebook segítségével én is itt találtam meg a Rékáikat, hogy rengeteg családfakutató csoportban benne voltam, akkor már tudtam az amerikás ők nagyapámról, és becsatlakoztam az Új Világba Facebook csoportba, és ráírtam a Rékára, hogy nekem lenne egy jó sztorim, és nem telt bele szerintem így pár nap, összehoztunk egy meetinget a Fenyvesi Annával, Anna is részt vett rajta, és beszélgettünk egy órát, elmeséltem a történetet, és mondták, hogy tök jó, ez egy, hogy mindenképpen írjak akkor a második kötetbe, viszont annyira nagy a témája ennek a dollárt, amivel 17 családról van szó, 17 családnak a teljes életéről, életútjáról, hogy hogy kerültek ők ide, és még mindig egy élő közösség van a leszármazottakból, hogy ebből csináljunk egy különálló könyvet. Uh-huh. Szóval ez egy ilyen, tényleg egy fantasztikus dolog, és a csoporton belül nagyon sokan, így a kemény maga, amit említettél, hogy segítünk egymásnak kutatni. Nagyon sokszor van, hogy például olyan leszármazottak, akik Amerikába hunytak el, vannak olyan amerikai segítségek, hogy oda mennek a temetőbe, és lefotózzák a sírkövet, és támogatjuk egymást, és elakadásoknál segítünk. Szóval ez egy ilyen fantasztikus dolog, ami itt velünk történik.
1: Szóval ti is kapcsolódtok egymáshoz.
2: Igen.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Nérácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projektvezetője itt az Intermezzóban.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabó Nérácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Ugye a ti felmenőitek Amerikába vándorolt ki, és aztán ott létesített családot, és aztán hazatért. Tehát nagyjából ez a közös pont.
1: Az én dédapám kint házasodott meg, Évi apja nem.
2: Nem, ő hazatért, ő már itthon házasodott meg mind a két házasság, és úgy vándorolt ki, és utána hazajött, szóval a családját hátrahagyva ment ki kétszer, és először csak másfél évig volt kint, utána kiment az első világháború előtt, 13 decemberébe, ha tudja, hogy kitör az első világháború, valószínűleg nem ment volna ki, szóval ő kint ragadt, és 20-ba tért vissza.
0: Aha. Szóval... Na jó, de hát mind a kettőtök felmenőinél jelen van az a helyzet, hogy itt hagyták az országot, és aztán visszatértek, ugye? Tehát ez a közös pont, igen. Na most a hazatérő álmok kapcsán, hazahozott álmok kapcsán nemrégiben a Néprajzi Múzeumban tartottatok egy előadást?
1: Igen, a Néprajzi Gyűjtők Társasága hirdetett meg egy eseményt, ahol azt mutattuk be, hogy tulajdonképpen egy ilyen közösségi kezdeményezés, mint az Óhazából az Új Világba program, mennyi fiókban, padláson, régi fotóalmuvokban megbúvó kincset tud a felszínre hozni. Tehát amikor elindítottuk a csoportot, ugye az volt a célunk, hogy ezeket az emléktöredékeket megőrizzük, meg tudjuk osztani egymással. Aztán jöttek a fényképek, gyönyörűek, szebbnél szebb fotók, a könyvben is nagyon sok van belőlük, ritka dokumentumok, és aztán elkezdtek felbukkanni a tárgyak, és amikor már 1000 meg 2000 ember van egy csoportban, aki nem csak megosztja a családja történetét, hanem hozza a hurkatöltőt, a munkáskesztyűt, a zsebórát, amit ugye az ősök hazahoztak Amerikából, akkor döbbentünk rá, hogy van egy felelősségünk is ebben, hogy ezeket a kincseket valamilyen formában tényleg meg kell őrizni, nehogy egy padláson vagy egy pincében valami kár érje őket, és ennek kapcsán voltunk a Néprajzi Múzeumban, ugyanis a Néprajzi Gyűjtők Társasága az idei évben a tradíciógyűjtési pályázaton az amerikás emlékek gyűjtését is meghirdette, úgyhogy nagyon-nagyon várjuk a történeteket, dokumentumokat, fényképeket és tárgyakat ebben a témában.
0: Ugye két kötet már megjelent, erről már beszéltünk korábban, meg a hetedikről. Na, hogy most mi van közte, azt nem tudom. Áruljátok el.
2: Még sok könyv.
1: Óhazából az Új Világba sorozatnak az első két kötete, az tulajdonképpen egy gyűjtemény kötet, személyes, illetve családtörténetek gyűjteménye. Azért is különleges, mert ennek nem egy, vagy két, vagy három szerzője van, az első kötetnek 48 szerzője van, a második kötetnek pedig 58 szerzője van, ugyanis ennyi történet szerepel a kötetekben. Tehát mi nem beszélgettünk az emberekkel, és utána írtunk egy könyvet, hanem mindenkit megkértünk arra, hogy ő mesélje el a saját családja történetét. És amit Évi mondott meg, szerintem én is említettem, hogy az a különleges ezekben a történetekben, és erre is már csak az első kötet szerkesztésének a végén jöttünk rá, hogy ezek nem is csak családtörténetek tulajdonképpen, vagy több generációs történetek, ezek élő családi krónikák. Ezeknek még a mai nappal sincsen vége, mert egyrészt van még egy csomó információ, amit nem tudunk, a mai napig nem dolgozom, nem tudom, hogy melyik vasgyárban dolgozott a dédapám, nagyon szeretném megtudni. Nem tudom, hogy a dédanyám pontosan mikor tért haza. A dédapám itthon volt, mikor kitört az első világháború, őt elvitték a keleti frontra rögtön, aztán orosz fogságba került. Dédanyám hasonlóan Évi apjához kint ragadt Amerikában, és csak azt tudom, hogy 1921-ben Ricsén megszületett a nagymamámnak a nővére. De hogy mind a ketten mikor keveredtek pontosan haza, ezt nem tudjuk. És ezek az élő családi krónikák, ezek szerepelnek az első két kötetben. Júliusban az Egyesült Államok 250. évfordulójának alkalmából fogunk egy nagyon-nagyon különleges naplót bemutatni. Ezt is az egyik első kötetes szerzőnk, nagyapja Béres István, ő 1914 és 18 között volt kint Amerikában, Buffalo-ban, és egy nagyon részletes naplót vezetett. Tehát ebből a naplóból kiderül, hogy milyenek voltak egy kivándorló mindennapjai 110 évvel ezelőtt. Leírta akkurátusan, hogy hány mérföldet haladt a hajó, melyik napon, és hát ugye az is látszik, hogy nem volt kint sem kolbászból a kerítés, főleg nem a háború évei alatt, tehát nagyon sok olyan hónap volt, amíg nem volt neki munkája, nem tudott hazaküldeni pénzt a családjának, ami meg nyilván nagyon-nagyon rosszul érintette őt, tehát hogy tényleg ebbe a Kimegy az ember az új világba, bízik benne, hogy sikeres lesz, de ez sem garantálja semmit. Tehát nagyon-nagyon kitartónak kell lenni, keményen kell dolgozni, de aztán Pestónak is sikerült jó munkát találni, és aztán a háború végével hazajött. Az unokája nem tudja egyébként pontosan, hogy mikor, arra sincsen információnk. Tehát ez lesz a következő kötet, illetve még idén meg fog jelenni a soproni erdészekről szóló kötetünk, az egy kanadai kivándorlásról szól. Az 56-os forradalom leverése után a soproni erdészek egy nagy csoportja, tehát több száz főről beszélünk, illetve az oktatóik Kanadába mentek ki a Columbia Egyetemre, és ott, mint Sopron Division, ott végezték el az egyetemet, és az ő örökségüket szeretnénk 56-70. Évfordulója alkalmából bemutatni a negyedik kötetben. Készülünk egy brazil gyűjteménykötettel, illetve a Homoródalmási, ez egy székelyföldi falu, atyafiak amerikás kivándorlását és hazatérését is szeretnénk bemutatni.
0: Köszönöm szépen! Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója és Szabóné Ráci Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője.
3: Jazzy.
0: Együtt vagyunk.
4: I got nothing to remember, I got nothing to surrender, I got nothing to defend.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője. Most a dollártanyáról, a dollártanya projektről már beszélgettünk, de említetted, Éva, hogy megjelenik majd egy ezzel kapcsolatos könyv is, ugye ez lesz a hetedik?
1: Igen.
0: Ez maradt meg a hetedik.
1: Igen. Ezt a könyvet jelenleg 2027 vége 28 elejére tervezzük, attól függ, hogy a kutatási folyamat hogy zajlik le, mivel 17 családot kutatok, és közben azokat az aspektusokat is, hogy mi volt az okát tudjuk, hogy miért költöztek ki, viszont, hogy mit csináltak pontosan kint, nagyon nehéz ennek a kutatása, sok adat nincs meg, mivel ők 10-ben általában itthon voltak, és a legtöbb alapító a háború előtt ment ki, de mire a népszámlálás meg lett volna 1920-ban, ők addig hazatértek, és ezért a dokumentumoknál is így nehéz. Szóval a kutatás ilyenkor falakba ütközik. Viszont azt tudjuk, hogy mikor értek haza, mivel az adásvételi szerződést mindenki aláírt, ami 1920 júliusában volt, akkor vették meg ezt a 600 holt területet, és utána kezdődött el itt az építkezés. A dollártanya fénykorában, a 30-as években majdnem 200-an laktak itt. És sajnos utána jött a második világháború, majd a TSZ-esítés hatására költöztek el innen. Viszont ez egy virágzó falu volt, és abszolút lehetett rajtuk érezni azt a szellemiséget. Iskolát építettek, könyvtáruk volt, színjátszó körük is volt, szóval annyira azon voltak, hogy a gyerekeiket oktassák, és folyamatosan, hogy jobb életük legyen, mint ami nekik volt. És mindig azt nézték, hogy tudják, szóval a gyermekeiket tették előtérbe, és ezért is volt, hogy a TSZ-esítés után megváltoztak a munkavállalási tendenciák, szóval míg ők régebben mezőgazdaság, intenzív belteres mezőgazdasággal foglalkoztak, utána, miután visszajöttek Amerikából, már a 70-es, 80-es években inkább a gyári munka volt jellemző, és ezért beköltöztek, szóval elköltöztek a tanyáról, és most jelenleg egy 20 fő, aki ott lakik, és egyikük sem leszármazott már az amerikásoknak.
0: És amikor falakba ütköztök, akkor mit tesztek? Hát nyilván akkor sem lehet feladni, nem?
1: Tehát nem
0: akkor
1: lehet.
0: Meg az ember lehet. A falat áttöri, vagy nem tudom, mit csinál.
1: Feladni nem lehet, szóval ilyenkor, én ilyenkor általában szoktam, hogy várok, vagy elindulok másik irányba kutatni, de mindig ezeket így nem adjuk fel, hanem megpróbáljuk megoldani, segítséget kérünk, vagy tényleg az, hogy kivárunk, de...
2: Hát illetve a digitalizációra is várunk, tehát folyamatosan akkor a mennyiségű anyag, dokumentum dolgozódik fel, és kerül elektronikusan elérhetővé és kutathatóvá, hogy bízunk benne, hogy előbb-utóbb a legtöbb kérdésünkre választ kapunk.
0: Az úgynevezett amerikás magyarok életéről mit lehet tudni?
2: Hát ugye amerikás magyaroknak azokat általában azokat hívták, akik kimentek, az ilyen századfordulós szleng tulajdonképpen, és aztán akik hazajöttek, de a mai napig él Amerikában, ugye egyrészt a századfordulós kivándorlásnak köszönhetően, aztán a második világháborút, illetve 56-ot követő kivándorlásnak köszönhetően, a legutóbbi népszámlálás szerint 1,5 millió ember, aki magyar származásúnak is vallja magát, ugye az amerikai cenzusban 4 származást lehet megjelölni, ez egy óriási szám, 1,5 millió, és nagyon érdekes, hogy közülük már kevesen beszélik a magyar nyelvet, tehát ez ilyen 60-70 ezer körül van. Ugye az is jellemző, hogy az első generációs magyarok akkora számban mentek ki, 100 000-es nagyságrendben, koncentráltan telepedtek le iparvárosokban, vagy nagyvárosoknak az etnikus negyedeiben. Az első generációból nagyon sokan nem is tanultak meg angolul, ott volt a magyar boltos, ott volt a magyar hentes, igazából egyleteket alapítottak, magyar templomokat építettek, tehát mindent el tudtak intézni abban a pici negyedben, vagy faluban, ahol éltek. Aztán a második generáció már legkésőbb, amikor iskolába ment, el kellett, hogy kezdjen tanuljon angolul, és aztán az egy családi döntés, hogy az unokáknak már, vagy azt mondjuk, hogy legyen könnyebb az életük. És nagyon érdekes volt második kötetes szerzőink közül több az amerikai magyar, és többükkel beszélgettem, ők ilyen deep is, meg tehát második világháborús, meg 56-os kivándorló leszármazottak, és ott a szülők tudatosan azt a döntést hozták meg, hogy nem tanítják meg őket magyarul, hogy könnyebben, gyorsabban be tudjanak illeszkedni az amerikai társadalomba. És nagyon érdekes, hogy ők azt érzik, hogy elvettek tőlük valamit, tehát ők egy nagyon-nagyon nagyon nagy veszteséget éreznek, és még hadd említsem meg, hogy a nagy kivándorlási hullámból van egy ötödik generációs amerikaink, Aaron, aki 20 pár éves, és ő most tanul magyarul, mert ő annyira erősnek érzi ezt a magyar identitását, és amikor februárban Szegeden volt a könyvbemutató, akkor eljött és magyarul felolvasta a történetét a közönségnek, és nem meglepő módon vastapsot kapott.
1: Szerintem mindenki sírt a végén, a legtöbben a nézők közül.
2: És azt is nagyon jól látni, hogy nagyon sokan folyamodnak magyar állampolgárságért, tehát hogy ez az erős identitás kötődés, ez annak ellenére, hogy maga a nyelv már nincs meg, de sokakban jelen van, legalábbis ugye a szerzőink, illetve az Óhazából az Új Világba közösség tagjaink között.
0: Az ő történeteikkel, életükkel foglalkoztok, a felmenőitek életével. Mit kaptatok ettől? Mit üzen az ő életük, az ő élettörténetük a mai embereknek, a maiaknak, nektek?
2: Én azt tanultam leginkább, hogy bármennyire is úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben vagyok, összehasonlíthatatlanul könnyebb helyzetben vagyok, mint bármelyik ősöm valaha is volt, és ez kicsit így segít perspektívába helyezni, azt hiszem, az életünket, a mindennapi, amiket milyen óriási problémának vagy nehézségnek látunk, ami miatt szorongunk, vagy stresszelünk, és hogy képzeljük el a 19 éves dédanyámat, aki egyedül fölült egy hajóra, hogy áthajózzon az óceánon a teljes ismeretlenbe.
0: De milyen erő lehetett benne?
2: Igen.
1: Nálam is hasonló, hogy megerősítés arra, hogyha nehéz helyzetben vagyunk, vagy utakat kell keresni, vagy megrekedünk, akkor én is ezt vettem át az ők nagyapámtól, hogy bármi érte őket, hogy először a nyomor miatt kellett kimenni Amerikába, majd nagy nehezen felépítkeztek, és ismét el kellett költözniük, hogy mindig megtalálták a megoldást, hogy kerestek új utakat, nem féltek attól, bátrak voltak, belemertek vágni, változtatni. Szóval olyan körülményeket, amin nem tudtak változtatni, ők alkalmazkodtak. Szóval az alkalmazkodási képesség, meg nekem van egy ilyen hatalmas, tisztelet is feléjük, meg egy ilyen kötelességtudat, hogy az ő történetük, hogy így a dollártanya története ne veszten el, és tudom, hogy az ők nagyapám is benne szerepel, mint alapító, de én már így nem nagyon érzek különbséget a 17 alapító között, mert mindenkinek annyira részletesen foglalkozok az életével és a családjával, hogy mindenki úgy nagyon kedves számomra.
0: És hát azért valahol ti már látjátok őket, vagy az ő sorsukat, és látjátok azokat az erőforrásokat, amik ott rejlettek bennük, és amitől erre képesek voltak.
2: Igen, és azt hiszem, hogy a közép és hosszú távú célunk az, hogy ezek a történetek minél több emberhez eljussanak. Egyrészt a saját gyerekeink, unokáink is megismerjék ezeket a történeteket, másrészt pedig a szélesebb nagy közönség is éljenek akár Magyarországon, vagy az óceánon túl, bárhol a diaszpórában.
0: Ehhez nagyon sikeres kutatómunkát, nyomozást kívánok. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük szépen.
1: Köszönjük szépen.
0: Bakos Réka, az Óhazából az Új Világba program igazgatója, és Szabóné Rácz Éva, az Óhazából az Új Világba program dollártanya projekt vezetője volt a vendégem itt az Intermezzóban.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin.
1: 7 óra 27 perc, Újbudára invitáljuk Önöket a Mú Színházba, egy színházi előadásra csütörtökre. Bár lehet, hogy a darab messzebbre repít minket. A címe Szahara, és a Független Fiatal Drámaírók Háza által szervezett Okuláré tehetséggondozó projekt keretében íródott. Aztán pedig a szerző a Petőfi Irodalmi Múzeum Örkény István ösztöndíjában részesült, és így jöhetett létre a délalföldi tanyavilágban játszódó darab. A szerző Rédei Roland, a darab rendezője. Zoltán és László Gáspár életét keresztezi Csorba Kata, Kárán Zénó, Balogh József és Kállai Ákos. Azt mondtam Rédei Rolandra, hogy szerző, de azért...
2: Én leginkább színművész vagyok, és mellette inkább spanyol tanár. Én nem tartom írónak, magam szívesen írok dialógusokat, élvezem is ezt a helyzetet, hál' Istennek pozitív visszajelzéseket kaptam eddig az írásaimról, de hogy semmiképpen nem mondanám azt, hogy én író lennék, hanem olyan ember, aki szívesen foglalkozik azzal, hogy dialógusokban fogalmazza meg a gondolatait. Egyébként a próbaidőszak legeslegelejétől kezdve, sőt, mielőtt még elkezdtük volna a próbaidőszakot, a rendezőnket Szene Zoltánnal nagyon aktív együttműködésben dolgoztunk, szóval, hogy mikor én már azt gondoltam, hogy készen van a szöveg, akkor még leültünk együtt, és formáltunk rajta, és aztán az olvasópróbák után még formálódott a szöveg tovább, és aztán az egész próba folyamatot én végig kísérhettem, ami ritka adomány egy szövegíró számára, persze minden előadás más és más. Annál is inkább, mert hogy nem blokkokban játsszuk ezt az előadást, nem az történik, hogy egymás után lemegy 10, hanem gyakran 2-3 előadás után eltelnek hónapok, újra elővesszük, újra elkezdjük próbálni, esetleg jön egy-két új ötlet, új gondolat, új helyzet, amit használhatunk. Szóval formálódik, de azért az alapok azok biztosak. Valahogy a Szahara az, gondoltam, hogy többféleképpen kötődik egyrészt a cselekményhez, másrészt a darabnak a hangulatához. Ez a darab a Szeged környéki tanyavilágban játszódik, a homokhátságon. Olyan figurák jelennek meg ebben a darabban, akik egyszerre nagyon szimpatikusak és emberközeliek, másrésztről szánandók, vagy akár egészen taszítók is tudnak lenni. Ezek a figurák mindenképpen úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy szeretetre vágynak, és arra, hogy szeressék őket. Az ő traumáik, a múltjuk, a lelki sérelmeik, vagy egyszerűen az a közeg, ahonnan érkeztek, nem teszi őket képessé arra, hogy idézőjelben ők szépen vagy megfelelően tudjanak szeretni. Tehát az ő kapcsolataik terheltek, és az ebből fakadó lelki siválság az, ami kicsit a Szahara szóban, a sivatagban visszatükröződik. A fő irányvonal az a 2010-es évek és a madár influenzának a közege. Az egyik főszereplő a fiú, aki egy drogrehabilitációt követően dönt úgy, hogy divafarmot indít, pont ebbe az időszakba, egy ilyen nagyon terhelt időszakba vág bele ebbe a történetbe. Abszolút együtt állítottuk össze a szereplőgárdát a rendezővel. Nagyon hamar közös nevezőre jutottunk Szene Zoltánnal. Mindenki azonnal igent mondott, és nagyon, nagyon hamar akart ezt a munkát. És aztán az egész gárda nagyon motiváltak voltak, és jó energiákkal érkeztek. Aztán a mi kapcsolatunk a Fiatal Drámaírók Házával, ahonnan kicsit el is indult ez a történet, legalábbis volt egy ilyen rövidebb változat, ami az Okuláré projekt keretein belül már bemutatásra került a Fiatal Drámaírók Házának a szervezésében. Szóval, hogy ők is azóta velünk tartanak, követnek minket és segítenek, például a mostani Mú Színházas előadás is az ő szervezésükben valósul meg. Elég alapvető vágyak és szükségletek fogalmazódnak meg ebben a darabban. Ilyesmik jutnak eszembe például, hogy a szeretetre való vágyás és mégis ennek kifejezésének a képtelensége. Kicsit általános iskolás önmagamból kiindulva, de nevezünk mondjuk Petikének egy fiút, akinek nagyon tetszik egy lány az általános iskolába, de nem tud mit kezdeni ezzel az érzéssel, és inkább tépi a lány haját, és állandóan piszkálja és bántja őt csak azért, hogy a megfelelő figyelmet megkapja, mert valahogy képtelen arra, hogy kifejezze azt, hogy artikulálja azt, amit ő érez. És kicsit ugyanezt történik ezekkel az emberekkel is. Azon keresztül próbálják megfogalmazni a kapcsolataikat, mint amit a múltból hoznak. És ezért a szerelem mellé mindig valahol társul az erőszak, a bántás, a frusztráció, a mellőzöttség érzése. Valahogy a pozitív és a negatív együtt járnak kézenfogva. És emiatt is van egy kicsit olyan sötétebb hangulata a darabnak, de ezt meg megpróbáltuk jó humorral ellenpontozni. Van egy csomó olyan jelenet, ahol azt látjuk, hogy ezek a valójában szerethető és nagyon emberi figurák egy kis nyelvi humorral megfűszerezve olyan kicsit már abszurdba hajló vicces helyzetekbe keverednek, amin azért a néző egy picit fel tud oldulni. És azt hiszem, hogy a tragikus szálok is attól tudnak jól működni, hogyha egy picit előtte történik valami oldás, ha egy picit meg tudjuk őket nevettetni, akkor aztán azok a kis szúrások sokkal jobban tudnak hatni. Azt hiszem, pillanatok vannak, amiben lehet kapaszkodni. Nem akarunk semmilyen üzenetet hozni, nem akarjuk azt mondani, hogy happy end lesz, vagy valami. Alapvetően azt hiszem, hogy a darab felütése pessimista. De vannak olyan helyzetek és olyan pontok, amiért azt látjuk, hogy érdemes, hogy küzdeni azért mégis kell. A mi csapatunk például a Szahara produkció csoportja, az is egy független csoport, és hál' Istennek sikerült támogatásokat szerezni, de hát ami minket leginkább el tudott indítani, az az Őrkény István drámaírói ösztöndíjjal járó összeg. Nem tudom azt, hogy mi most a megoldás. Továbbra is vannak csoportok, akik és csapatok függetlenek, akik küzdenek, függetlenek, akik akarnak, hogy valamiféle szerelem és motiváció az, ami löki őket előre, ez nyilván ezután is megmarad, aztán reménykedünk abban, hogy több olyan lehetőség lesz, ami lehetővé teszi azt, hogy mondjuk egy bemutató után még további előadások megszülethessenek, további játszások ne essenek. Most nekünk szerencsénk volt, éppen egy zárosházi pályázaton nyertünk egy kisebb összeget, ami azt jelenti, hogy a Szaharát azt tudjuk tovább játszani, de hogy azt tudni kell, hogy alapvetően most már a színházi gondolkodás leginkább valamilyen üzletszerű működést feltételez, hogy úgy kéne előadásokat és darabokat csinálni, hogy az kifizesse önmagát, hogy az eladott jegyekből fönn tudjuk tartani magunkat. Ennek egy ilyen alapvető következménye az, hogy egyre több monodráma van, mert akkor ugye kevesebb színész kell kifizetned. Kellenek olyan emberek, akik mellénk állnak, akik segítenek, kell menni a pályázatokra, jelentkezni, és hogyha éppen nem jön össze valami, akkor megpróbálni valami alternatív megoldást találni arra, hogy igenis tudjunk tovább működni. Hogyha van független és kritikai gondolkodásunk, és szeretnénk valahogy reflektálni a jelenre, szeretnénk megfogalmazni azt az állapotot, amiben létezünk, akkor ebben a függetlenek szerintem nagyon jók, nagyon autentikusak tudnak lenni. A függetleneknek pont az a sajátosságuk, hogy megtehetik azt, hogy egészen szabadon gondolkozzanak és fogalmazzanak meg gondolatokat. És erre szükség van. Most 21-én ugye a Muszínházban leszünk, és aztán 24-én és 25-én Szegeden a régi zsinagógában fogjuk játszani ezt az előadást. Ez ugyanaz a helyzet, mint ahol a bemutatónk is volt. Július végén a Teáter Fesztiválon is be tudunk megmutatkozni, ez szintén szegedi helyszínnel. Szeptemberre is vannak terveink, úgyhogy valószínű újra elő fogjuk tudni venni, ha nem is sok alkalommal, de egy-két előadás erejéig mindenképpen szeptemberre is ezt az előadást. Közben meg fesztiválokra jelentkezünk, úgyhogy ha van valami lehetőség, akkor mi aktívak vagyunk.
1: És önök is legyenek aktívak csütörtökön, tehát Szahara a Mószínházban, illetve folyamatosan Szahara produkció a közösségi oldalakon. Köszönjük a beszélgetést és a független színházak életének egy kis megismertetését a szerzőnek, színésznek, spanyol tanárnak, a Reggeli Express vendégének, Rédei Rolandnak.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlatában érzelmeket, pici pszichológiát és megoldást a művészettel kínálunk. Kezdjük az érzelmekkel. Egy gyönyörű helyszínen, gyönyörűen fiatalok játszanak majd. De a cím furcsa lehet, beteljesületlen szerelem a C-moll tükrében szerdán este 7-kor a francia intézetben, mondhatni, hogy szokás szerint bemutatkozik a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszéke. Az innen szárnyra bocsátott és elengedett fiatalok sora. Négyen érkeznek majd, és ez a bizonyos beteljesületlen szerelem egyáltalán nem véletlen, hiszen két olyan zongora négyes hangzik el, melyek hasonló érzelmi forrásból táplálkoznak. Johannes Brahms műve, a C-moll zongora négyes, szorosan összefonódik a Clara Schumann iránt érzelmével, és Robert Schumann halálával. A mű egyik visszatérő eleme a sóhajszerű motívum, melyet sokan Clara nevével és az iránta táplált beteljesületlen szerelemmel állítanak párhuzamba. A másik mű, Foré C-moll zongora négyese, kezdeti változata egy hirtelen felbontott eljegyzés csalódottságában íródott, mely csak a szerző későbbi átdolgozása után kapta meg mai formáját. Komoly érzelmek, de remek fiatalok a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kamarazene tanszékének jóvoltából. Ők Gellért Dorka, Csósza Anna Cecília, Hagiwara Izumi és Orsovai Hedvig. A helyszín pedig Forénak köszönhetően a francia intézet szerdán este 7-kor. Sokan gondolunk átokként életünk közepére, pedig ez lehet egy jó beszélgetés alapja is szintén szerdán 6 órakor a Hegyvidéki Kulturális Szalomban a Törpe utca 2-es számban. Lesz megoldás életközepi válságokra, például a tanulás és a személyes fejlődés. Sok-sok önismeret, önkéntesség, az agy működésének megismerése, fókuszban a tanulással, és persze sok-sok segítséggel, Balla Györgyi pszichológussal és Féja Dorottyával, a MOME Forma tervezés szakvezetőjével. Ez egyfajta bíztatás, motivációs előadás, és nem maradhat el a végén a falatozás sem a Hegyvidéki Kulturális Szalomban szerdán 6-kor. A narcizmusról manapság sokat beszélünk, pedig lehet, hogy nem nekünk kéne. Csütörtökön 7-kor az Óbudai Társaskörben szakember, szakértő, dr. Bánki György előadását élvezhetik a pszichosorozatban. Van könyve is a témáról, és van Nyírő Gyula díja is a Magyar Pszichiátriai Társaságtól. Persze kultúrával indítunk, Narcissosszal, aki a tükörképébe szeretett bele. Önök pedig szeressék a beszélgetést. Csütörtökön este 7-kor az Óbudai Társaskörben minden programunkhoz pozitív érzelmeket, segítő gondolatokat és jó szórakozást kívánunk.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben, itt a Jazzin. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
2: Nyár végéig lezárhatják a tárgyalásokat az uniós források ügyében. Vándorkiállítás nyílt az élelmiszerpazarlásról. Melegszik az idő. Jó napot kívánok, Naményi Krisztina vagyok az MTI híreivel. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormányszóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormánytagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. Holnap délelőtt nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és kijegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu/igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák a magyarok. Az idei költségvetés a valós helyzetét bemutató beszámoló készítésére kérte fel a pénzügyminisztert a miniszterelnök, közölte Köböl Anita kormányszóvivő. A tájékoztatón elhangzott, erre azért van szükség, mert Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter arról tájékoztatta a kormányt, hogy a tárca büdzséjéből a kiadási oldalon összesen 286 milliárd forint értékben hiányzik két tétel. A kormányszóvivő hangsúlyozta, a kormány célja, hogy a büdzsé valós számokon alapuljon és garantálja a pénzügyi stabilitást. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézi Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása. Karbantartás miatt változik a H5-ös év menetrendje. Csütörtökig esténként csak a Batthyány tér és Békásmegyer között járnak a szerelvények. Békásmegyer és Szentendre között pótlóbuszokkal lehet utazni. A szakaszon gyors járatok is indulnak, melyek nem érintik Szent István telepet és Pomászt, míg a betétjáratok Békásmegyer és Pomász között járnak. Vándorló utcatárlattal hívja fel a figyelmet az élelmiszerpazarlás problémájára a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal maradék nélkül programja. A NÉBIH kezdeményezése elsőként Abasáron, Fóton és Gödöllőn mutatja be, milyen egyszerű lépésekkel csökkenthető a háztartási hulladék mennyisége. Bár Magyarországon jelentősen csökkent a háztartási pazarlás mértéke, évente még mindig csak nem 60 kg élelmiszer kerül fejenként a kukába. Derült, száraz idő várható. Éjszaka 6-13, napközben 19-23 fok valószínű.
1: A hírek után újra. Jazzy zene.
3: Hey! We're gonna have a soul time in this evening, children. Y'all know why? I don't want you to be ashamed.

0: from something on down.
1: Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak. A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Kedves utasaink! Ez itt a Business Class Replay, ahol visszakanyarodunk és felidézzük az előző adás legfontosabb beszélgetéseit.
2: Eszmény Anett és László Csaba önökkel.
3: Jó reggelt kívánok!
2: Jó reggelt! És itt van velünk a stúdióban Bogár Bence, a Bapum stressz és szorongás kezelő applikációnak a társalapítója. Jó reggelt, szia Bence!
4: Jó reggelt, sziasztok!
2: Ezt, jól mondtam ezt a felvezetőt eddig, hogy stressz és szorongás kezelő applikáció?
4: Egyszerűen Bapum. Tökéletesen.
3: Bármilyen nehéz beszéd technikailag azért.
2: Hát reggel fél hét óta, erre gyakoroltam, nyelvtörőkkel, meg a névnapoknak a felsorolásával. Bence, nála nem lehet nem azzal kezdeni, hogy neked van egy nagyon gyötrelmes és elég hosszú történeted azzal, és ezt egy podcastban is egyébként Báhalmi Katánál meg lehet hallgatni a részleteit is, hogy neked egy nagyon-nagyon súlyos, és azt hiszem nyugodtan kimondhatjuk, hogy egy halálos betegséget diagnosztizáltak, amire az orvosok azt mondják, hogy igazából az a kérdés, hogy hány heted, meg hány hónapod van még hátra. Te egy nagyon kemény 2 éves tortúrát végigcsináltál. Egy picit mesélj nekünk erről az időszakról, mert enélkül nem lehet majd megérteni azt, amit erről az egész applikációról szerintem érdemes elmondani.
4: Jó, persze, nagyon szívesen. Én a gyötrelmest felváltanám a kalandosra.
2: Kalandos?
4: Igen, nagyon jó szempontból, van. A gyötrelmes az lenyom, a kalandos meg valamilyen szinten felemel, de ez pusztán egy önvédelem a részemről. Szóval 2022-ben engem csontvelőrákkal diagnosztizáltak, ami az orvos tudomány szerint egy gyógyíthatatlan, de kezelhető betegség.
2: Hogy derült ki?
4: Totálisan véletlenül hazajöttem egy túráról, egy vulkánt másztunk meg Tenerife-n, és olyan erőtlennek éreztem magam. És egy nagyon-nagyon kedves dietetikus barátom azt mondta, hogy menjek el, csináljak egy vérvizsgálatot, hát ha kiderül, hogy mi van a hátterében. Nem ezzel indultunk, hogy ez fog kiderülni, de hívtak egyszer csak a vérvételi helyről, hogy hát kiderült valami, nem tudják, hogy mi, de azonnal keressek orvost. És hát részleteiben most nem mennék bele ennek a teljes folyamatba, mert nagyon hosszú elmesélni, de a lényeg, hogy ez egy elég izgalmas mentális meg testi utazásra hívott meg, és annak a mélypontjaiba éltem meg azt az elképesztő magányt és tehetetlenséget, amit nagyon szerettem volna, hogy ne kelljen másnak megélnie. És szerintem valahonnan innen gyökerezett a Bapumnak az alapja, hogy ott olyan szorongást, pánikot éltem meg, ahol képtelen voltam a megtanult, jól megtanult technikáimat bevetni, légzés technikákat és hasonlókat, és azt éreztem, hogy kellene valami, ami akkor tud cselekedni, amikor én képtelen vagyok cselekedni.
2: Te a betegség előtt, ha jól értem, egy kifejezetten sportos, nem tudom, hogy egészséges életmódot, azt lehet mondani?
4: Akkor már igen, de nem mennék annyira
2: munka,
4: vissza.
2: A tehát azért a munka az neked, de azért az nem napi 6-7 órában
4: brutál,
2: lazol.
4: Egy saját vállalkozás építés, design cég, 12 óra stressz, de hogy ezt úgy szerintem normalizáljuk a mai világba. Úgy tűnik, mintha így, hát jó, hát így élünk most, és azért én nem gondoltam, hogy az egészségtelen élet, most már máshogy gondolom, azt hiszem.
3: Azt azért el kell mondjam a hallgatóknak, hogy Bence egy abszolút sportos testalkat, szinte berepültél a stúdióba, tehát nagyon-nagyon aktívan, egészségesen, sportosan érkeztél, csak hogy tudják a hallgatók, hogy most teljesen.
4: Persze, mert mi látjuk egymást.
3: Totálisan igen. Egészséges vagy, szóval.
4: Ránézésre szerintem most, hogy most találkozunk, és nem korábban, tehát mondjuk 4-5 évvel ezelőtt sokkal jobb állapotban vagyok, mint a diagnózisaim előtt. De mert így... most már eszméletlen módon odafigyelek arra, hogy egy életem van, ez egy véges dolog. Én találkoztam a végével, nem lett vége. Ezt nem fogom tudni soha elfelejteni. Tehát, hogy azt, hogy mit eszek, mit iszok, hogyan alszok, mennyit stresszelek, mennyit dolgozok, én már nem tudok máshogy gondolkodni, csak annak a keretrendszerében, hogy majdnem meghaltam egyszer.
2: Ugye, ha jól értem, itt

0: aminek nem volt ablaka, saját levegőztető rendszere volt, és 6-8 hétig ott kellett lennem azzal a céllal, hogy addigra újraépül úgy az immunrendszerem, hogyha kimegyek a világba, akkor nem halok meg azonnal.
1: Beszéljünk arról a pontról, amikor olyan helyzetben voltál, akiken most szeretnél segíteni ezzel az applikációval.
0: Nem kimondottan mondom azt, hogy őssejttranszplantáció alatt álló embereknek szeretnék segíteni, mert nekem valószínűleg akkor jött volna a legjobban ez az alkalmazás.
1: De lelkileg, így mondom, nem fizikailag,
0: igen,
1: fizikai állapotilag.
0: Igen. Lelkileg azt mondanám, hogy mint ahogy állítom azt is, hogy mindannyiunknak megvan a maga függősége, csak kérdés, hogy ennek tudatában vagyunk-e és szolgál-e minket a függőségünk, ugyanezt érzem a szorongással kapcsolatban is. Szerintem mindannyian szorongunk. Én nem tudom elképzelni, hogy valaki nem szorong. Az a kérdés, hogy foglalkozunk ezzel, tudatában vagyunk, vagy nem. És a BAPUM elsődlegesen azoknak szól, akik nem tudnak mit kezdeni a szorongásukkal. Rátör a pánik, rátör egy erősebb szorongás, éjszaka többször fel kell, és rossz technikái vannak, vagy nincsen technikája visszaalvásra, szeretne a munkájába fókuszált lenni, de egyszerűen darabokra hullik. Szerintem ők nyugodtan és bátran kísérletezhetnek a BAPUM-mal, mint eszköz.
2: Hogyan jött maga az ötlet, hogy ez a fajta technika segíthet? Aztán mondd el pontosan, hogy ez mit jelent, mert már hallgatnak minket körülbelül 7 perc, és még mindig nem tudják,
1: miről van szó.
0: És ti már tudjátok, hogy ezt nagyon nem lesz egyszerű elmesélni szerintem. Képzeljétek el, nincs meg ez az eredet történet, hogy honnan jött. Szerintem erre lehet nyugodt szívvel mondani, hogy ilyen isteni szikra volt, hogy jött egy gondolat, hogy mi lenne, ha ez lenne, de nem tudom megmondani, nem olvastam róla valahol, hanem egyszer csak így jött, és hála az AI-nak, ezek ma már nagyon gyorsan kipróbálható ötletek. Tehát emlékszem, hogy este 6-kor jött az ötlet, és 6 óra 30 perckor már a telefonomon futott ez az app, fogtam a kezembe, és annyit mondtam magamnak, hogy wow, ez egészen érdekes élmény ezt megtapasztalni.
1: Na mondd el akkor, hogy mi ez.
0: És nem tudom, ki mit gondolt a háttérbe. Egyszerűen arról van szó, hogy maga az alkalmazás, és itt gyorsan tennék is egy kitételt, hogy sajnos csak az iPhone-okon, mert azokban van olyan fizikális motor, ami erre képes. Szóval maga az alkalmazás az úgy tud dobogni, mintha a telefonnak szíve lenne. És egyszerűen annyit csinál az alkalmazás, elindítod a szívdobogást, beállítasz magadnak egy kellemes szívdobogást, ami úgy érzed, hogy abban a helyzetben téged megnyugtat, és vársz.
1: Ez hang?
0: Nem, képzeljétek el, ez olyan, mint amikor a saját szívedre, vagy ha esetleg most valaki úgy hallgat, hogy van egy élőlény, egy állat a közelébe, egy kutya vagy egy cica, szóval amikor így a saját házi állatodat, vagy egy másik embert átölelsz, és érzed a szívdobogását, ez egy érzés.
1: Lüktetés?
0: Ez egy lüktetés, így van, hogyha kézzelfoghatóval akarom tenni, akkor erre azt szoktuk mondani, hogy ez egy ilyen taktilis élmény, tehát ez egy tapintható élmény. Nem kell hallani, nem kell látni, hanem egyszerűen csak az ember kézbe veszi a telefont, és az újbegyeinkbe becsatornázott idegekkel lehet érezni ezt az élményt.
1: Na most Csaba, most megtapasztalom, mert Csaba ügyesen már is elindított a telefonján, és valóban ez egy lüktetés a kezemben így.
0: Ez egy lüktetés, igen. Egy szívdobogás, ha túl gyorsnak érzed, lassíts le, ha túl lassúnak érzed, gyorsíts fel, ebben picit az is a játék, hogy ráérezz arra, hogy neked mi a jó. Ez egy látszólag nagyon egyszerű dolog megérezni, hogy milyen szívdobogás esik jól, de azt tapasztalom, hogy nem mindannyiunknak olyan nagyon könnyű erre ráérezni, hanem úgy várnánk, hogy jó, akkor mondjuk meg, hogy mi a jó, de nem tudjuk, hanem erre épp az a lényeg, hogy ráérez, és utána képzeljétek el, nincs más feladat, mint várni.
1: Olyan érdekes most, hogy a kezemben tartottam, legfőképpen azt tudnám mondani, hogy olyan, mintha nem lennék egyedül.
2: De egyébként nekem a másik dolog, ami eszembe jutott, és abban a podcastban, amin erről beszéltetek, a mai napig nem értem, hogy ez miért nem került szóba, nekem a magzat és az anya, mert hogy a magzat is hallja az anya szívhangját, szerintem az az érzés jöhet ebből nagyon vissza, hogy ez még sose jött elő, ez a szempont.
0: De.
2: Na jó, akkor megnyugodtan, hogy nem.
0: Mind a ketten, szerintem neked a nem egyedül léted, az abból fakad, amit mondtatok most, hogy egyszerűen az van, hogy mi ideális esetben megnyugtató formátumban halljuk ezt 9 hónapig, és valami olyan erős kapcsolódásunk van, ami egy olyan mély berögződés, ami nagyon nehezen felülírható. És részben ez az egyik magyarázata, ami miatt megnyugtató érzést tud adni, elveszi a tehetetlenség érzését, elveszi a magányérzését, de ennek mi a biológiai hátterét használjuk, tehát mindannyiunk

0: Vezete úgy van kitalálva az idegrendszerünkön keresztül, hogy ez a fajta tapintás, lüktetés, átvétel, ez képes legyen megnyugtatni minket. És ez szerintem valami elképesztően izgalmas, hogy látszólag egy, hát ti is most megtapasztaltátok, szóval hogy ennél kevés egyszerűbb módszer van, és 3-5 perc alatt az idegrendszerünket automatikusan lenyugtatja, mert az idegrendszerünk nyitott arra, hogy megnyugodjon ezáltal a külső lüktetés által.
1: Ha jól értem, ez a 100 millió hasonló egészségügyi, most nem a hasonló, csak hogy ilyen egészségügyi jellegű applikáció között, ezzel nagyon gyorsan egy elég komoly, hát előretörést tudtatok produkálni az Apple Store-ban, ami nem magától értetődő, mert hogy ott óriási a verseny.
0: Igen, igen.
1: Hogy ez mennyi letöltést jelent ez, vagy hányan töltötték ezt már le, vagy ha ez egyáltalán elmondható ez a szám?
0: Én az van, hogy én szívem szerint mindent elmondanék, de az AI-jal diskurálva ő azt mondta nekem, hogy ne mondjak el azért mindent. Talán inkább úgy keretezném a dolgokat, hogy 3 nap alatt organikusan a 3. helyig jutottunk el az App Store-ba, Health and Fitness kategóriába, ami egyrésztről nem nagyon sikerült még, tehát hogy nem fizettünk reklámért, nincs is rá keretünk, meg nem is akartunk. Nézzük meg, hogy mit szól a piac hozzá. És az a fajta gyorsaság már felkeltette az Apple-nek az érdeklődését is. Volt egy megbeszélésünk velük, és ők aztán azzal támogattak most első körben minket, hogy Európába, az App Store-ba, az Apps Világ kategóriába emeltek ki, tehát olyan applikációk között említenek minket, amit ők nagyon szeretnek. Tehát van egyfajta elsőkörös elköteleződés, és szerintem ezen az úton fogunk majd idővel tovább haladni, tovább növekedni. De azt mondom, hogy bőven elegendő letöltésünk van jelenleg ahhoz, hogy tudjunk tanulni és fejlődni belőle, mert azért ez tényleg az útnak még csak a legeleje.
1: Ami engem meglepett, és ez lehet, hogy rajtam múlt, hogy én nekem, ahogy töltöttem, azonnal magyar nyelven jött be, de úgy gondolom, ez sok nyelven elérhető, nem? Csak nekem valahogy mondom, magyarul dobta az App Store, nem?
0: De
1: vagy egy nyelven... alkalmazáson belül lehet többet, vagy külön van az angol és külön a magyar?
0: Nem, ez egy alkalmazás, de automatikusan amilyen operációs nyelven fut az operációs rendszer, olyan nyelven használjuk, ha két nyelv közül lehet választani, az most angol és magyar. Ha van rá nyitottság, akkor lehet ezt fordítani egyéb nyelvekre is. Ez ma nem tétel, de azt látjuk, hogy annyira
1: kínaiú
0: egyszerű az app, hogy...
1: javasolnám.
2: Közben jött egy SMS-ünk, Tamás írta, szép napot, a párod szívtopogását érezni néha kockázatos is lehet, nekem például ritmus zavart hozott elő. De hát ezt be lehet állítani.
0: Igen, ez nagyon fontos, és nagyon jó, Tamásnak köszönöm ezt az üzenetét, hogy ideális esetben a párunknak nem tudjuk igen állítani a szívritmusát, hanem úgy működik, ahogy a babunknak meg állítható a szívritmusa, és ezáltal képes alkalmazkodni hozzánk. Tehát, hogy meg tudjuk találni azt, ami jól esik nekünk. Ha viszont Tamás arra utal, és lehet, hogy arra utal, hogy ne adj Isten, ő pacemakerrel él, vagy valamilyen szívritmus zavara van, az alkalmazás elindulása előtt mindenkit figyelmeztetünk rá, hogyha ilyen problémával küzd, akkor mindenképpen egyeztessen az orvosával, mielőtt elkezdi használni az alkalmazást. Nem gondoljuk, hogy ez okozhat kockázatot, de szeretünk sokkal óvatosabbak lenni, mint a piaci átlag, tehát nem javasoljuk például pacemakerrel az app használatot.
1: Utolsó kérdés, de gazdasági műsor lévén ezt nem tudjuk megspórolni. Ugye ez egy ingyenes alkalmazás. Hogyan fogjátok ezt monetizálni, mert ugye ebből gondolom szeretnétek megélni azért a következő 1-2-10-20-30 évben, hogy vagy ez marad egy ebből a szempontból hobbi, ami nem hoz pénzt, vagy bocsánat, tehát hogy hol tudtok ezen valahol a nap végén mégis keresni?
0: Én eddig az összes projektembe úgy indultam el, hogy szeretném a segítségnyújtásomat monetizálni, most pedig úgy indultam el, hogy szeretnék segíteni, és ha lehet, akkor majd idővel ezt fogom monetizálni. Szóval most egyelőre arra fókuszáljunk, hogy a lehető legtöbb embernek tudjunk segíteni, és kísérletezünk monetizációval. Az, ami most ingyenesen elérhető, azt merem mondani, hogy örökké ingyenesen elérhető lesz. Ha erre még épülnek plusz funkciók, például elindulunk prevenció irányába, tehát, hogy nem reaktívan reagálunk egy szorongó vagy pánik helyzetre, hanem mondjuk meg tudunk előzni egy pánik helyzetet vagy egy szorongást, az egy másfajta működést igénye, lehet, hogy azt idővel monetizálni fogjuk.
1: Ez már végképp, miután én rendes felkészült közgazdászként nagyon nem értek így az egészségügyhöz, de ugye rengeteg olyan kütyű van rajtunk, meg óra, ami méri a a mi púzusunkat.
0: Így van.
1: Hogyha ezt a kettőt összekötitek, akkor ebből lehet valami, plusz kijöhet ebből valami, mert akkor nem nekem kell találgatni, hogy mi az én púzusom, hanem akár a telefon tud alkalmazkodni az enyémhez, vagy lehet ebben még valami, például ilyen egyéb funkció?
0: Elképesztően izgi összekötni ma a hordható okos eszközökkel. Kérdés, hogy milyen információkat tudunk kinyerni, ennek a részleteiben nem mennék most bele, mert nagyon hosszú, de ha ki tudunk nyerni valamit, akkor az hozzá tud tenni az appnak a hatékonyságához. Miközben azt mondom, hogy az egyik legnagyobb titka a bapunknak, hogy az ember nem arra hagyatkozik, amit a karján visel, hogy azt mit mond, hanem a saját érzéseire.
1: Tehát meg arra, hogy hót egyszerű. Tehát, hogy azért ez egy nagy előny, hogy ez egy nagyon egyszerű applikáció.
0: Végtelen egyszerű.
2: Azzal, hogy zárjam, hogy nagyon nagy hatással volt rám, hogy ezt a szívdobogást így éreztem a kezemben, és azért a Jazzy szlogenje, hogy együtt vagyunk, szóval, hogy mennyire fontos, hogy együtt vagyunk, hogy a kapcsolataink, hogy összebújjunk, hogy érezzük egymás szívdobogását, óriási, fantasztikus, nagyon nagy lehetőség. És milyen jó, hogy így figyelünk egymásra, hogy ha valaki úgy érzi ezt, hogy egyedül van, hogy te pedig nyújtod ezt, hogy akkor is van egy megoldás.
0: Akkor is van megoldás. Én nagyon örülök, ha az emberek egymást ölelgetik, házi állatokat ölelgetnek, nem mindig van rá lehetőség.
2: Igen.
0: De ha van rá lehetőség, akkor ölelgessük inkább egymást.
1: Nagyon szépen, köszönjük, Bence, hogy bejöttél hozzánk. Bogár Bencét, a Bapum társalapítóját, ami egy stressz és szorongás kezelő, vagy oldó applikáció. Köszönjük szépen, Bence.
0: Köszönöm szépen.
3: Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Kedves utasaink, helyezkedjünk kényelembe, kapcsoljuk be az öveket, felszállunk. Indul a Jazzy reggeli műsora, a Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül minden hétköznap reggel, itt a Jazzyn. Reggel is együtt vagyunk.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 19-én, kedden reggel fél hétkor. SMS számunk 0630 2010 909, amúgy ez a Viber számunk is. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És csak mondom, a hajnal nagyon csípős volt. Reggel a külvárosban mindössze 6 fokot mutatott a hőmérő, és bár napközben már 20 fok fölé is emelkedett a hőmérséklet, azért egy pulóver vagy egy vékonyabb jacky jól jön ma még reggel önök nél legyen mindenképpen, tényleg így reggel szerintem fontos, és mondom is, hogy mi lesz a mai adásban. 7 óra után a Botra fel kampányról lesz szó, ami a mozgás szerepére hívja fel a figyelmet az úgynevezett civilizációs népbetegségek megelőzésében. Telefonon hívjuk majd Füzesi Brigittát, aztán 7:30 után az áprilisi ingatlanpiaci adatokat veszük górcső alá Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági elemzőjével. 8 óra után, hát tudják, itt van már tulajdonképpen a bár a fejünk fölött, az SZI a bevallás holnapi határidejére hívjuk fel a figyelmet. Vendégünk Szakály Balázs, a VHC Payroll üzletág vezetője lesz. Aztán 8:30 után egy nagyon-nagyon izgalmas téma, nem mintha a korábbiak nem lettek volna azok. Kiderül, hogy segítőtárs vagy megfigyelési eszköz a mobiltelefonunk. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogász lesz a vendégünk. Nyilván önökkel is előfordult már, hogy mondjuk egy baráti társaságban beszélgettek, vagy mondjuk telefonon beszélgettek barátjukkal, barátnőjükkel, és mondjuk egy speciális márkáról, egy autóról, egy parfümről, vagy bármiről, mondjuk egy étteremláncról esett szó, és aztán hirtelenjében a közösségi oldalakon elkezdte feldobni önöknek is pont annak a márkának a hirdetését. Na hát erről is megkérdezzük majd Tóth Lenke Juditot, mert hogy fontos lenne tudni, hogy valóban segítőtárs, vagy esetleg valamiféle megfigyelési eszköz lehet a mobiltelefonunk. Nagyon izgalmas, tiszta science fiction. Aztán 9 óra után a munkavállalók mentális jóllétéről, a stresszkezelésről és az emberi kapcsolódás szerepéről beszélgetünk Kál Cecília egyensúlymentorral. Végül pedig, de nem utolsó sorban, 9:30 után témánk lesz az európai turizmus, az iráni konfliktus és a kerozin hiány árnyékában. Német Viktória, az Economus senior elemzője érkezik hozzánk a stúdióba, de előtte még Pacsai Kriszta és a Music is my life, ez a Business Class, Pachman Péter vagyok, és tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem.
0: Jazzy, együtt vagyunk.

0: Business Class, a prémium gazdasági koktél.
1: A Business Classban pedig Pachman Péter köszönti önöket, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, tényleg nagyon örülök neki, és jól lesik. És ahogy szoktam, ilyenkor ugye keddenként mindig meginvitálom Gaskó Balást, a klasszik műsorvezetőjét, aki a nyitányt, hát nem fogja lekésni, mert már itt van, de egy picit majd eltolja éppen azért, hogy egy picit beszélgethessünk.
2: Jó
1: tegnap Hello Balázs, jó reggel, tegnap érdekes helyen találkoztunk, teljesen váratlanul, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren családtagokat várt Balázs is, meg én is családtagokat vártam, és azzal húztam, vagy azzal hecceltem Balázst, hogy egyébként akiket ő várt, az a gép jóval korábban szállt le, mint akiket én vártam, és az én ismerősem jöttek ki hamarabb. Minden rendben volt végül?
2: Végül is, igen. Jó van. Valljuk be őszintén.
1: Leszálltak és elmentek a mosdóba, vagy nem tudom. A tieid. Mert az enyémek tényleg olyan hamar lejött, tehát írt a tábla, hogy landed, leszállt a gép, és tulajdonképpen 4-5 perc után
2: kép megint voltak. Az volt, hogy nem én vagyok a hülye, de egyébként általában én vagyok a hülye. A kiírás szerint ugyanis a nevesítsük a 2B-re kellett volna mennem, hogy ott száll le, aztán végül is mi a 2A-n találkoztunk.
1: Igen, igen.
2: És mondták a gyerek, a fiam és a barátnője, hogy ők keringtek a levegőben egyet, mert valóban elindultak a 2B felé leszállni, süllyedés, és aztán egyszer csak hirtelen visszamentek, és mentek egy 7-8 perces kört. Valakit vártak, vagy valaki nem szállt föl, vagy valaki nem szállt le.
1: Vagy lehet, hogy egy fontos embernek kellett helyet biztosítani.
2: Volt egy autó, igen, kellett várni egyébként is, amikor kiszálltak, mert volt egy VIP, akire kértek 3-4 perc türelmet, de nem látták, hogy ki.
1: Tehát ilyen Michael Jackson típusú fickó biztos érkezett.
2: Ő volt.
1: Ja, figyelj csak, az jutott eszembe, hogy ma van Bajor Gizi születésnapja, és ezzel kapcsolatban majd a hallgatóknak nagyjából fél óra múlva mesélek érdekes történeteket, de eszembe jutott, hogy ugye létezik a Bajor Gizi Színész Múzeum, és arra gondoltam, hogy beszéljünk már arról, Balázs, hogy szerinted van-e szükség arra, hogy ezeknek a szellemi, színpadi és egyéb nagyságok bármilyen múzeumot felépítsünk azért, és akkor most behozom a képbe, hogy miért hozom föl ezt a kvázi naív kérdést, mert én is azt gondolom, hogy bizonyos szempontból van szükség ezekre a múzeumokra, mert például a kislányomék, ő ugye Miskolcon jár suliba, június 1-én el fognak utazni Sátoralja új helyre, egészen pontosan Széphalomra, ott van a Magyar Nyelv Múzeum, ugye a Kazinciék ott alkottak különböző dolgokat, bár mondjuk a zongorát, amikor zengő tamburává alakították, az nekem nem feküdt annyira nagyon, hozzáteszem, én Kazinci díjas vagyok, tehát hálás vagyok Kazincinak is.
2: Tudtam,
1: ez a lényeg benne, hanem hogy egyből azt kérdezte a kislányom, hogy és ott mit lehet csinálni azon túl, mármint a múzeumban, hogy fényképeket nézünk arról, hogy milyen szép a magyar nyelv, ami önmagában egy ilyen teljes, hogy mondjam, megközelítésben rossz dolog, mert fényképet arról nézni, hogy a nyelv, aminek a hangzása, meg ugye a kommunikatív része az nem fényképekre való, az önmagában mitől lehet izgalmas. És itt akartam ezt behozni, hogy például a Bajor Gizi Színész Múzeumban mennyire fura lenne, ha temegénbe megyünk, és ott lennének mondjuk interaktív játékok. Vagy
2: AI-jal megmozgatott Bajor Gizi.
1: Így van.
2: Színesben.
1: Hogy mennyire van érvényessége ma egy ilyen egykor volt színpadi vagy szellemi nagyságról elnevezett és a róla szóló múzeumnak.
2: Van és legyen, és akkor ezzel hozzuk be azt, hogy a múzeum mint a múzeumológia, meg a múzeum pedagógia, meg a múzeummal foglalkozó tudományok mennyire változnak, és ezt mindig így elhallgatjuk, de én rengeteg ajánlót és programajánlót hozok be múzeumokkal, múzeummal foglalkozó emberekkel, és ők hihetetlenül panaszkodnak, hogy még nem érezzük azt a fejlődést. Tényleg már nem az van, hogy tárló betű kép, hanem megmozgatott képek, az interaktivitás, ez nagyon elcsépelt dolog, de tényleg a gyerekek bemehetnek, megfoghatják, tehát, hogy, és színészeknél szerintem ez lesz az út, hogy mindenkiből Mark Ruffalót lehet majd csinálni.
1: Így van, és én is azt gondolom egyébként, és hozzáteszem, hogy le a kalappal a múzeum pedagógusok előtt, van Mark Ruffalo, tökéletes példa volt. Mert Balázs itt így ellamentált így az ég felé, vagy a plafon felé nézve, hogy jót mondott, tökéleteset mondtál. Nekem két sztori jutott az eszembe. Az egyik az a Szépművészeti Múzeumban lévő gyerekeknek szóló kincses láda program arról szól, hogy amikor bemész, akkor a belépőjegy mellé kapsz egy kis táskát, amiben a múzeumban különböző termekben található tárgyakon lévő bizonyos dolgokat fel kell ismerned, és abból a legvégén kapsz egy megoldást. Tehát fel kell ismerned egy festményen valakit, valamilyen ábrát, és akkor, hogyha jól ismerted fel, akkor megvan neked az A betű, vagy a B betű, vagy a C betű, egy szobornál fel kell ismerni valamit, tehát tök jó dolog ilyen szempontból ez a fajta interaktivitás. A másik pedig, ami még szintén eszembe jutott, az egy másik sztori volt, mert hogy Ugye léteznek olyan múzeumok, ahol éjszaka bent lehet lenni.
2: Igen.
1: Például a Nemzeti Múzeumban, nem tudom, hogy most van-e ilyen program, de egy évvel ezelőtt még volt olyan, hogy a gyerekeket bevitted este, most nem a múzeumok éjszakájára gondolok, bevitted este 7 órára,
2: van,
1: és ott animátor segítségével van, aha, animátor segítségével ők ott maradnak, és ott alszanak. Igen. Persze kell vinni valamiféle hálózsákot, meg valami matracot neki, mármint a gyerkőcöknek, meg valamiféle kaját, és ők este 7-től egy elemlámpával a kezükben elindulnak éjszaka a múzeumban. Szerintem óriási sztori, nem olcsó a program, és nagyon előre kell jelentkezni, mert nem nagyon vannak helyek, de szerintem óriási dolog.
2: Nagyon jó.
1: És ez nem ilyen ijesztgetős, mint az a film, ahol a dinoszaurusznak a csontváza elindul.
2: De van benne olyan is, mert például az egy, most elfelejtettem, hogy a galériában, vagy a műcsarnokban, vagy a szépművészetiben, de van, hogy meg kell keresni a szellemét a múzeumban.
1: Nagyon jó, nagyon jó.
2: És akkor közben megismerkednek, hogy hopp, Egyiptomban ezek tartoztak a szellemvilágba, de ő jó volt, ő segít. Hopp, a görögöknél ő volt ennek a... Nagyon jó, tudom, csak mindig elfelejtem. Most.
1: Nagyon jó, meg különösen azért is, mert a Nemzeti Múzeumban volt ez a progi, mert hogyha este hétre bevitted a gyereket, akkor utána a buli negyedben el tudtál lenni mondjuk reggel 5-ig, és akkor már nem kellett hazamenni, reggel 7-re mentél a gyereket. Igaz, hogy kialvatlanul kicsit, de hát ilyen szempontból még a helyszín is szerencsés
2: Országos
1: volt.
2: Országos Széchenyi könyvtár, Jókainak a jövő század regénye alapján egy ilyen Mórus Tamásos és mindenféle utópiával foglalkozó rendkívül színes szagos kiállítás, és nézi az ember, hogy fú, ezt a dekort kicsinálta, és közben pedig ebben a regényben Jókai megalkotott betűket, vagy egy írásmódot, és ebből áll a fal, és ebből lett a dísz, és mondom, gyönyörű, és ez már része annak az interaktivitásnak, de utáljuk ezt a szót, komfortzónából kilépés és hasonlók, szóval, hogy ők megtesznek mindent, nekünk kell levedleni, vagy ledobni magunkról ezt, hogy jaj, múzeum, jaj, tárló, jaj, unalom.
1: Óriás egyébként, hogyha már ezt az irodalmi példát hozod, én egészen biztos vagyok benne, hogy még az irodalom történészek számára is egy csomó olyan rejtett titok van, amelyeket költők és írók elhelyeztek a regényekben és a versekben. Ugye jó néhány regényben elküldik egymást mondjuk a francba, meg jó néhány versben elküldik egymást a francba, mondjuk, hogy a soroknak a kezdőbetűje, ugye összeadja azt, hogy ez vagy az ember menjen a fenébe, ezt most nagyon szépen mondtam, mert nem így van megfogalmazva. Így van, nyalt ki, így van, hát már mint hogy a fagylaltos tálból a fagylaltot, úgy értem. Tehát ilyenek vannak, de ugye biztos vagyok benne, egy csomó olyan rejtett dolog van még, amit föl kellene fedezni, és ilyen szempontból én is azt gondolom, hogy van létjogosultsága nem csak magának annak, hogy mi olvasunk és felfedezünk dolgokat, hanem a múzeumoknak is. Csak mondom, nekem az volt az egyik problémám ezzel az egésszel, amit a kislányom mondott, közben jött egy üzenet, nagyon szépen köszönjük, egy 938-as végű számról. Szép Halomban van egy csodaszép múzeum festményekkel, tárgyi emlékekkel. A kertben van a Kazinczy család egyik 49-es mártírjainak a sírja. Nagyon szépen köszönjük. Így van, pontosan erről a Szép Halomban található múzeumról beszélünk Balázzsal, és arról, hogy azon túl, hogy szép a múzeum, azon túl mennyire tud olyan szempontból interaktív lenni, hogy mondjuk a 10-11 éveseknek is megmozgató jelleggel tud bírni.
2: Meg neked is össze kell szedned magad, és oda fölmondani csúnyán valamit, és szépen valamit, és akkor a Kazincidésen vészkál.
1: Na, és nem vészkál, egyébként már nem tudom, képzeld el, hogy nemrégiben költöztünk egyik helyről a másikra, és elkezdtem keresni különböző relikviákat az életemből. Például ugye én kosárlabdáztam egy ideig, és kosárlabda érmeket nem találom. És a Kazincidíjam fogalmam sincs, hogy hol van.
2: Nem nálam, ne nézz.
1: És egyébként is
2: ez mindig olyan dolog volt, hogy az rendben vagy te nyertél, de amikor ment az ember országosra, akkor fel kellett tenni a kezét, mert úgyis az apácák nyertek. Mindig az apácák
1: nyertek. Egyébként igen, mindig, amikor valamilyen egyházi gimnáziumból vagy egyházi egyetemről érkezett valaki, az valahogy mindig én is azt gondoltam, hogy abban az időszakban előnyt élvezett. Tehát Balázs, ez is azt jelzi, hogy mi régen voltunk egyetemisták, amikor még ez az irányultság tulajdonképpen működhetett, mert azért valljuk be, hogy te is azért közelítesz már az 50-hez, meg én is.
2: Jaj, de szépen fejeztek magad. Jó, akkor tessék szorozni, elővenni a bináris táblákat, meg minden. Jó, nagyon szépen köszönöm. De a múzeumok jók, tessék fejre, és ez nem csak múzeumpedagógus, hanem tanár is kell, aki elviszi a lányodat, hogy ő is azért készüljön föl.
1: Le a kalappal azok előtt, a tanárok előtt, igen, akik ezekre még kaphatók, egyébként tegyük hozzá. Balázs, nagyon szépen köszönöm, nyomás a dolgodra, és jó, én is iszom egy kávét, hogyha már nekem nem csináltatok, bár én inkább Nescafét szoktam, mint a kávégéből nyomni ezt a fajta presszószerűt, úgyhogy hajrá neked is a nyitányban, meg önöknek is, drága hallgatók, és nagyon szépen köszönjük a 938-as végű üzenetet. Szép Halomban van egy csodaszép múzeum festményekkel, tárgyi emlékekkel. Erről is beszéltünk Balázzsal, Gaskó Balázzsal, a Klasszik műsorvezetőjével.
2: Viszont hallásra! There's diamonds hiding in my hands. They're gonna cut through the windows.
3: Ain't no one messing with my plans.

0: Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: A Business Classban pedig Pachmann Péter köszönti önöket, kivételesen egyedül. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és hogy hallgatnak bennünket, és csak újra mondom, hogy nagyon csípős volt a reggel. A külvárosban mindössze 6 fokot mutatott a hőmérő, és bár napközben már 20 fok fölé is emelkedhet majd a hőmérséklet, azért vigyenek magukkal egy pulóvert vagy egy vékonyabb jacket, jól fog az még jönni, higgyék el. No, gyorsan mondom, hogy miről lesz szó a következő néhány órában. Például fél óra múlva arról beszélgetünk, hogy a mozgás szerepe miért lehet fontos a civilizációs népbetegség megelőzésében. Aztán lesz szó az áprilisi ingatlanpiacról, vagy az SZIA bevallásról, és lesz egy nagyon izgalmas téma fél kilenckor, mert hogy kiderül, hogy segítőtárs, vagy megfigyelési eszköz a mobiltelefonunk. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogász lesz a vendégünk, és igazából arra lennék kíváncsi, és imádnám, hogyha nem hagynának magamra itt a stúdió magányában, hogyha megírnák azt, hogy önök tapasztaltak-e már bármilyen furcsa jelenséget a mobiltelefonjukon. Ugye mondtam azt a példát, és nyilván önök is tapasztalták már, hogy amikor baráti társaságban beszélgetnek egy márkáról, legyen az étel, parfüm, autó, műszaki cikk, bármi más, akkor utána hirtelenjében a közösségi oldalakon éppen azzal a márkával kapcsolatos hirdetések jelentek meg. Hogy ez vajon miért lehet, vagy létezik-e ilyen, vagy csak azt gondoljuk, vagy belegondolunk ebbe a dologba. Szóval ezt majd megkérdezzük az ügyvédnőtől, aki itt lesz velünk, de ettől függetlenül írják már meg önök is 0630 20 10 909, hogy mennyire tapasztaltak már gyanús, a mobiltelefonhoz köthető jelenségeket önök körül. Nagyon kíváncsi lennék, és mondom, nagyon szépen köszönöm, hogy írnak, és ne hagyjanak magamra. Folytatjuk az adást mindjárt, néhány hír és néhány izgalmas információ után.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
2: Ismét lemondásra szólította fel az államfőt a miniszterelnök. A kormány vizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának felfüggesztését. Változékony, de egyre melegebb idő jön. Jó reggelt kívánok! 2026. május 19-e van és kedd. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szapó Kati. A miniszterelnök megismételte, hogy az államfőnek távoznia kell a hivatalából. Erre önként május végéig van lehetősége. Magyar Péter arra az interjúra reagált, amelyet Súlyog Tamás az Indexnek adott. Ebben a köztársasági elnök kifejtette, hogy nem lát okot a lemondására. A kormányfő szerint, mivel az államfő egy párthoz volt lojális, és nem állt ki az alkotmányosság védelme mellett, ezért szerinte nem tudja megtestesíteni a nemzetegységét. A vasút és a közösségi közlekedés fejlesztését nevezte a következő időszak egyik legfontosabb feladatának Vitézy Dávid egy szakmai konferencián Budapesten. A közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a cél egy fenntarthatóbb, gyorsabb és mindenki számára elérhető közlekedési rendszer kialakítása, amelynek köszönhetően az emberek kevesebb időt töltenek utazással és korszerűbb szolgáltatásokat kapnak. A nyugat-magyarországi aszbesztszennyezés országos kezelésének megkezdéséről döntött a kormány, jelentette be Köböl Anita kormány szóvívő a kormányülés után tartott sajtótájékoztatón. Közölte, a kormány azonnali hatállyal megvizsgálja az Ausztriából érkező kőzetanyagok behozatalának és forgalmazásának felfüggesztését. A szóvívő hozzátette, a cél az érintett települések lakóinak azonnali védelme, a szennyezett területek azonnali feltárása és a felelősségi viszonyok tisztázása. 45 milliárd forintos összegű 4 éves keretszerződést kötött az Országos Tankönyv ellátásáért felelős könyvtár ellátó non-profit Kft. A saját többségi tulajdonában álló Alföldi Nyomda Zrt-vel, írja a G7. Az április végén aláírt megállapodás értelmében a következő 4 évben az Alföldi nyomtathatja, illetve szállíthatja a tankönyveket a Kellónak. A beszerzésre még márciusban írták ki a tendert, amelyre kizárólag az Alföldi Nyomda adott beajánlatot. A cég ugyanakkor 4 alvállalkozót is megjelölt, 3 másik nyomdát és egy szállítmányozó vállalkozást. Utóbbira azért volt szükség, mert a végül április 23-án aláírt szerződés szerint a legyártott könyvek helyszíre szállítása is a nyertes ajánlattevő feladata. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Tegnap megérkezett a rotterdami kikötőbe a hantavírus járvány sújtotta óceánjáró. A legénység egy részét karanténba helyezték. A Hollandiába szállított tünetmentes utasok valamennyi eddigi tesztje negatív lett. Az egészségügyi világszervezet arra figyelmeztet, hogy a hajó utasai között még előfordulhatnak újabb megbetegedések a lappangási idő miatt. Végül az időjárásról. A reggeli párás helyenként ködös idő megszűnését követően több órás napsütésben lesz részünk, amelyet komoly felhők tarkítanak, néhol zápor, zivatar is kialakulhat, a délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi Dispatcherétől.
3: Jó reggelt kívánok a hallgatóknak! Most még jól járhatóak az utak, kisebb torlódással az M3-as bevezetőnél számíthatnak a városba tartók. Szakacos és időszakos sávlezárásra készüljenek Kőbányán a Kőrösi Csoma Sándor úton, illetve lezártak egy sávot a 20. kerületben a Veselényi utca Elperjes utca csomópontban. További jó utat kívánok önöknek!
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol prémium gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class, május 19-én, kedden reggel, 7 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül Pachman Péter itt a stúdió magányában. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem, és újra mondom, bár már mondtam legalább kétszer ma, hogy a hajnal igencsak csípős volt. Reggel a külvárosban mindössze 6 fokot mutatott a hőmérő, én onnan szoktam autóval ideérkezni, és bár napközben 20 fok fölé is emelkedhet majd a hőmérséklet, nem fog ártani egy pulóver vagy egy vékonyabb jacky, hogyha magukkal viszik, szerintem legalábbis tegyék meg. Itt reggel biztosan fontos, vagy biztosan szükséges holmi lesz, úgyhogy legyen önöknél. Na nézzük, ma alapvetően az ivók és a milánok ünneplik a névnapjukat. Sok boldogságot, és mindjárt mondok néhány születésnapost is. Vannak köztük kifejezetten érdekes vagy ismert személyiségek, de előtte még néhány információ. Képzeljék el, 1536-ban éppen ezen a napon végezték ki Boleyn Annát, az angol királynét. Ugye hivatalosan azért, mert nem tudott fiú örököst szülni 8. Henriknek. Alapvetően a vádak ellene hazaárulás, házasságtörés, vérfertőzés és bosszorkányság voltak, de alapvetően a történészek azt szokták mondani, hogy Henriknek volt egy új kiszemeltje, és úgymond idézőjelben ráunt Boleyn Annára, az új kiszemelt pedig az udvarhölgye volt, Jane Seymour, és alapvetően meg akart szabadulni Annától, és ezért végeztette ki. Hozzáteszem, hogy politikai játszmák is voltak a háttérben, a király főminisztere Thomas Cromwell és a Boleyn család politikai ellenfelei szövetséget kötöttek Anna ellen, hogy eltávolítsák őt a hatalomból. Minden esetre, például, hogyha megnézik az Anna ezer napja című egyébként nagyon fontos gyerekkorom egyik kedvenc játékfilmjét, akkor abban azért pontosan látható az, hogy milyen viszonyok uralkodtak a korabeli Angliában. Persze a film nem feltétlenül ad vagy adott választ arra, hogy maga Boleyn Anna miért került végül is a bitófára. Ettől függetlenül ugye a történelemben úgy marad meg nekünk, hogy azért végezték ki, mert nem volt képes fiú örököst szülni 8. Henriknek. Hát ez történt 1536-ban ezen a napon, meg 1536-ban, pontosabban 1578-ban ezen a napon történt a nagy budai lőpor robbanás, egy hosszabb ideje tartó szárazság után a viharban a villám belecsapott a budai vár egyik tornyába, és egy hatalmas robbanás állítólag, legalábbis a feljegyzések szerint, több ezer halottat hagyott maga után a budai várban, és 1802-ben, szintén május 19-én, Bonaparte Napóleon megalapította a francia köztársaság becsületrendjét. Mondok néhány magyar embert, akik rendelkeznek a francia köztársaság

Zsa, beszélgettünk egy fél órával ezelőtt arról, hogy a Bajor Gizi Színész Múzeum az egykori villájából került átalakításra, ahol egyébként a második világháború idején zsidókat bújtatott, és itt rejtegette első és harmadik férjét, German Tibor orvos professzort is. Sok kitüntetést kapott a háború előtt, például Korvin koszorút, 1948-ban pedig a legelső Kossuth-díjak egyike az éppen Bajor Gizi számára került adományozásra. Képzeljék el, hogy 1951-ben a megzavarodott férje German Tibor attól félve, hogy a feleségét súlyos betegségek, például sikettség vagy agydaganat fenyegetik, megölte egy injekcióval magát Bajor Gizit, aztán önmagával is végzett. A boncolásgörd derült aztán ki, hogy Bajor Gizinek az égvilágon semmilyen elváltozás nem volt például a fülében, viszont German Tibor, a férje, agykéreg sorvadásban szenvedett, úgyhogy Bajor Gizinek egészen tragikus és egészen furcsa halála volt, de erről is mesél egyébként maga a Bajor Gizi Színész Múzeum. Na és még néhány szülinapos. Menyhárt János, imádom, egy csodálatos gitáros, alapvetően Demjén Ferenc mellett szokott dolgozni, részben a V-motorokban, részben pedig Demjén Rózsi szóló pályája kapcsán. Szóval Menyhárt János, a kiváló gitáros, zeneszerző, dalszövegíró 1952-ben született ezen a napon. 2 évvel követte őt 1954-ben egy óriási sztár, az AC/DC együttes egykori dobosa Phil Rudd, aztán 1958-ban szintén ezen a napon született Bubik István, Jászai Mari díjas színművész. 1962 Kerekes József, magyar színész, 1966 pedig Ambrus Zoli, egykor velünk volt, sajnos ma már nincs velünk, magyar zenész, gitáros, előadó művész, az Irigy Hónagymirigy együttes egykori tagja, de ma ünnepel Natália Oreiro, az egykor volt vadangyal, vagy például Oroszlán Szonya is. No, a következő percekben a Botra fel kampányról lesz szó, ami a mozgás szerepére hívja majd fel a figyelmet az úgynevezett civilizációs népbetegségek megelőzésében, de előtte még, hogyha van kedvük, írják már meg, hogy önök mennyire érzik fenyegetve magukat a mobiltelefonok által. Biztos önökkel is előfordult már, hogy mondjuk egy társaságban beszélgettek bármiről, ételről, parfümről, autóról, műszaki cikkről, és utána a közösségi oldalakon hirtelenjében megjelent éppen annak az ételnek, parfümnek, műszaki cikknek vagy autónak a reklámhirdetése, és ebből önök azt gondolhatták. Én szerintem egyébként jogosan, de majd egy kedves szakértő, aki érkezik a stúdióban, elmondja, hogy ezek esetleg hogyan működnek, szóval én szerintem jogosan attól való félelmünk keletkezett, hogy húha, bennünket lehallgatnak. No, 0630 2010 909, önök tapasztaltak-e már bármilyen furcsaságot a mobiltelefonjukkal kapcsolatban, ami úgy a, hogy mondjam, a közérzetüket igen jelentősen, vagy igencsak jelentősen befolyásolta. Erről is szó lesz ma, meg sok minden másról.

0: 4:80 ez a Business Class, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak, én Pachman Péter vagyok, és ahogy ígértem, a következő percekben a Botra Fel kampányról lesz szó, ami a mozgás szerepére hívja fel a figyelmet az úgynevezett civilizációs népbetegségek megelőzésében. Telefonon hívjuk Füzesi Brigittát, a CEOSZ elnökét. Hello Brigi, jó reggelt!
1: Jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Nagyon örülök, hogy beszélhetünk. Ugye hát most legyünk őszinték, a magyar ember mindig akkor kezd foglalkozni az egészségével, amikor már baj van. Jól látjuk, hogy ez így van? Tehát ez nem csak egy ilyen városi legenda, hanem tényleg így működik?
1: Hát igen, és nem csak a magyarokra jellemző, ez úgy általában mindannyiunkra jellemző az egész világon. Ha csak nincs meg a országban az adott kultúrája a mozgásnak.
0: Hát nyilván nem a te dolgod egyébként ezt kideríteni, de vajon miért lett ennyire mozgásszegény ez az ország? Lustábbak lettünk, vagy egyszerűen szétestek a mindennapi rutinok?
1: Hát másra helyeződött át a hangsúly, sokat ülünk az autóba, ülünk a munkahelyünkön, örülünk, ha hazaérünk, és ülünk otthon, tehát gyakorlatilag az élet, a modern élet az kikapcsolja a testünket, és abba hagytuk mozogni gyakorlatilag.
0: Nézzük már meg, hogy mi az az adat, vagy az a pillanat, ami benneteket a legjobban megijesztett a magyar lakosság egészségi állapotával kapcsolatban.
1: Hát talán ez most már közhelynek számít, de ettől függetlenül hatalmas probléma az elhízás, tehát egyre kövérebbek vagyunk, aminek ugye az alapvető összetevője egyrészt a finomított élelmiszerek tömeges használata, gyorsan bekapunk itt-ott, amott valamit, ami gyorsan csillapítja az éhségünket, és hát amit előbb is beszéltünk, hogy nem mozgunk. Így aztán hát nyilván rakódnak le a súlyok, kilók, és aztán amikor fölkapjuk a fejünket, azt látjuk, hogy plusz 20 kiló rajtunk van. Tehát erre azért a kutatások azt szokták mondani, vagy azt bizonyítják, hogy évente 1-2 kilót hízünk. Tehát mondjuk elrepül 20 év, és már is 20 kilóval 25-tel többek vagyunk. Ezt, hogyha őszintén magunkban nézünk, akkor ezt azért mindenki nagyjából őszintén bevallhatja magának. Tehát, hogy ez az eredménye, és hát ugye azt is tudjuk, hogy az elhízás az rengeteg krónikus betegségnek az alapját teremti meg, többek között a cukorbetegséget is.
0: Ne is mondd egyébként, Brigi, mert én is a minap kezembe került, pontosabban az interneten nézegettem ilyen 15-20 évvel ezelőtti fotókat magamról, hát, hogy mondjam, már önmagában az arcomon is látszódott, hogy mennyivel kevesebb kiló vagyok, mint ahogy most, amikor megmérem magam, úgyhogy teljesen jogos, amit mondasz. Ugye a kampányotok egyik fontos üzenete a megelőzés, amiről már mint a megelőzés nevű, vagy hangzatos bűvös szóról évek óta beszélünk, de vajon hogyan lehet megelőzésről beszélni egy olyan országban, ahol sokan már az alapvető egészség tudatosságig sem jutnak el? Nem könnyű a dolgotok nektek sem.
1: Hát nem is szeretnénk azért így megváltani a világot. Igazából csak arra szeretnénk felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy egy apró lépéssel is közelebb vagyunk a célhoz. Tehát a prevenció az nem egyfajta ijesztegetés, tehát nem alapvetően arról szól, hogy elkerüljük a betegséget, hanem a prevenció arról szól, hogy kezdjünk el jobb életminőséget kialakítani a saját magunk számára. Ezzel egyrészt persze mintát is mutatunk a következő generációnak, másrészt sokkal jobban érezzük magunkat. És hát ugye a mozgás egyik legnagyobb ereje, hogy ennek nem feltétlenül kell drágának lenni, nem feltétlenül edzőtermekről van szó, vagy sport teljesítményeket kell megvalósítanunk, hanem arról szól a történet, hogy egy kicsit, tehát naponta egy fél órát illesztünk be a mozgással kapcsolatban az életünkbe, és ettől sokkal jobban fogjuk érezni magunkat. Ez persze eredményez majd mindenféle egészségügyi paraméterekbe javulást is, hiszen itt a Botra Fel kapcsán, ugye ez a Nordic Walkingos séta kapcsán nem véletlenül szeretnénk megmutatni az embereknek vagy a résztvevőknek, hogy ha megmérjük a cukrukat, vércukrukat és a vérnyomásukat a séta előtt és a séta után, akkor mindenki döbbenten tapasztalja, hogy akár egy-két egységgel is lecsökken a vércukor szintje, pusztán azért, mert egy nagyon jó társaságban, nagyon kellemes környezetben egy-másfél órát nem különösebben megerőltető módon gyalogolt. Tehát, hogy itt lehet látni azokat az eredményeket, azokat a jótékony hatásokat, amiket tényleg egy ilyen napi egy-másfél órás séta meg tud mutatni nekünk, és eredményezni tud az életünkbe.
0: Tetszik nekem ez a séta példa, és hogyha már a sétáról beszélünk, eszembe jutott a Nordic Walking, ami a sokak fejében ugye még mindig egyfajta ilyen nyugdíjas sportág. Én azt gondolom, hogy nagyon alábecsüljük ezt. Tehát maga a Nordic Walking bárki által üzhető, és egyáltalán nem egy nyugdíjas dolog, csak azért, mert mondjuk van egy bot a kezünkben.
1: Ez teljesen így van, már csak azért is, mert ugye a Nordic Walking az Finnországból származik, és nem a nyugdíjasok kezdték el, hanem azok a sífutó sportolók, akik kerestek valami olyan mozgásformát, amit nyáron, amikor nincsen hó, akkor is tudnak űzni annak érdekében, hogy kondiba edzésbe maradjanak, és így találtak rá, tehát gyakorlatilag a két Nordic Walking bot az a síbotokat helyettesíti, és egyébként ez rajtunk múlik, hogy milyen intenzitással csináljuk, mert persze nyilván egy olyan valaki, akinek már vannak szövődményei, lassabban mozog, ízületi problémái vannak, nyilván az egy lassabb mozgást, kevésbé intenzív mozgást fog csinálni, de egy fiatal, aki úgy belehúz, az akár izmokat is tud építeni nagyon erőteljesen, és egyébként az, aki kipróbálja ezt a hétvégi Nordic Walkingot, az fogja érezni, hogy a felsőtestén is kellemes izomláz van, tehát föl fogunk tudni állni attól, de érezhető a hatása.
0: Van egy érdekes megközelítés egyébként, hogy vajon szerinted legalábbis, Brigi, lelki kérdése a mozgás? Tehát, hogy sokszor azt szoktuk mondani, hogy nem a test fárad el, hanem az emberek mentálisan kimerülnek, és olyankor a test sem úgy reagál, vagy úgy viselkedik, ahogy szeretnénk. Szerinted ebben lehet valami?
1: Hát mindenképpen, tehát ugye eleve, ahogy beszéltük, hogy milyen zaklatott, stresszes, rohanó életet élünk, tehát ebben azért nagyon kevéssé kap helyet az, hogy a társasági életünket, a kellemes együttlétet a barátokkal, ismerősökkel beillesszük. Most az emberek elmagányosodnak, és ez különösen igaz akkor, hogyha egy krónikus betegséggel kell együtt élnünk, hiszen a krónikus betegség, mint például a cukorbetegség, ez egyfajta állandó félelmet, szorongást is tud okozni az érintetben, és ezt kapcsolja ki, vagy ezt oldja föl nagyon sok esetben a mozgás, amit hát ha lehet, akkor azért közösségbe végezzünk, de ha nem, akkor is sokkal jobb, mert hát ugye olyan hormonokat szabadít fel a rendszeres testmozgás, vagy az akár az egyszer-egyszer végzett testmozgás, amitől a kedvünk is jobb, és sokkal szebbnek látjuk a világot, és sokkal több ötletünk alakul ki, akár saját magunkra nézve, az életminőségünkre nézve is.
0: Brigi, a kampány során végeztek vércukor és vérnyomás mérést is. Mennyire gyakori, hogy egyébként valaki éppen ott nálatok szembesül azzal, hogy húha, hát itt nagyon komoly problémák vannak. Én azt gondolom magamról, hogy egészséges vagyok, és kiderül éppen ott egy mérésből, hogy azt a 700-at itt tényleg oda kell most már figyelni.
1: Ezt azért rendszeresen szoktuk tapasztalni, és hát én azt gondolom, hogy ez egy szerencse, hogy ha egy-egy ilyen rendezvényünkön, vagy egy-egy ilyen megmozdulásunkon kiszűrünk, azért jó néhány, tehát körülbelül a résztvevőknek a 10%-át ki lehet szűrni ilyenkor, hogy a normáltól eltérő vérnyomás vagy vércukor értéke van, ami természetesen egy érték, főleg egy ilyen otthoni diagnosztikai eszközzel még nem érték, de arra mindenképpen felhívja a figyelmet, hogy érdemes odafigyelni, érdemes a házi orvossal konzultálni, és ha a szakember szükségesnek látja, akkor azért érdemes elmenni egy laborvizsgálatra, egy terheléses cukorvizsgálatra, és akkor megnézni, hogy valóban van-e okunk arra, hogy tovább menjünk ezzel kapcsolatban.
0: Brigitte, mit mondanál annak a 45-50 éves jazzy hallgatónak, aki most velünk van, és azt mondja, vagy azt gondolja, hogy nekem már úgyis tök mindegy, nekem már késő életmódot váltani?
1: Hát megint csak ugye az a közhely jut az eszembe, hogy soha nem késő, mert hát itt azért látjuk a napi gyakorlatban, hogy emberek, akik 70-80 évesek és kezdenek el új életet olyan szempontból, hogy új rutinokat húznak be az életükbe, megváltoztatják akár a diétájukat, akár a mozgást beillesztik az életükbe, sokkal jobban élnek. Tehát én azt gondolom, hogy senki nem veheti el magától annak az esélyét, hogy kellemesebben teljenek a napjai, függetlenül attól, hogy még mennyi van hátra.
0: Nehéz kérdés, de szerinted van olyan pont, amikor az egészség már nem egyéni felelősség, hanem mondjuk társadalmi ügy? Tehát például, amikor a mozgáshiány és az elhízás már komolyan egészségügyi rendszerterhelés problémája alá esik?
1: Én azt gondolom, hogy krónikus betegség esetén ez mindig közügy, tehát sosem tekinthetjük a krónikus betegséget magánügynek, hiszen egyrészt ugye nem csak magunkra ró, ez egy hatalmas felelősséget és problémát, vagy munkát, vagy terhet, hanem a közvetlen környezetünkre, és itt értem a családtagjainkat, a munkahelyen, a közvetlen környezetet, a kollégákat, illetve hát nem szabad figyelmen kívül hagyni a ellátást, tehát akár a szakorvoshoz, az egészségügyi rendszerbe való eljárást, a terápiát, a gyógyszereket. Tehát, hogy ez egy hatalmas közügy, és nyilván a legolcsóbb módja az, hogy megelőzzük a történetet, de ha nem sikerült megelőzni, és már kialakult egy krónikus betegség, akkor annak az a legfontosabb része, hogy ugye azt már nem tudjuk eltüntetni, de mindenképpen a szövődményeket meg tudjuk előzni. Szövődményeket pedig csak úgy lehet megelőzni, hogyha életmódot váltunk, és ebbe szerves részként beletartozik a mozgás, és természetesen a megfelelő táplálkozás is.
0: Brigi, és még a végén egy kérdés, hogyha egyetlen dolgot kellene megváltoztatni itt a budapestiek, ugye Budapesti Rádió vagyunk, napi rutinjában, az egészségük érdekében, akkor szerinted mi lehetne az?
1: Napi 30 perc intenzív testmozgás.
0: Napi 30 perc, aha. Hát igen, ezt valahogy bele kellene illeszteni, kétségtelen, teljesen jogos. Brigi, nagyon szépen köszönöm. Füzesi Brigittával, a CEUSZ elnökével beszélgettünk arról, hogy magáról a Botrafel kampányról is, arról, hogy a mozgás szerepe miért lehet fontos a civilizációs népbetegségek megelőzésében. Brigi, nagyon szépen köszönöm.
1: Én is, szép napot.
0: És hát mi más következhetne most, mint I'm on the move, azaz mozgásban vagyok, John Rumfelttel és Sibyl Chanellel.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Ma nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be szintén Magyar Péter. A miniszterelnök közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu igazságtétel oldalon teszik közzé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák az emberek. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány. A végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályba lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerőmű bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Holnap, azaz szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással. 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta már a tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Az elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló, idézem, komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a 3 arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Végül az időjárásról. Ma a gomoly felhők mellett már sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban lelassult a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a Szerémi úton a Rákóczi hídnál. Telítettek a sávok az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Váci úton a Megyeri útnál. A reggel 8 órától nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban karbantartás miatt, a forgalmat ekkor rendőrök irányítják. A 6. kerületben a Nagymező utcát egyirányosították az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelt útvonalon közlekedik, nem érinti a Zicsiani utca és a Bátori utca Bajcsi-Zsilinszky út megállót. A 13. kerületben a Visegrádi utcát lezárták a Szent István körút felé a Gogol utca után, itt felújítják a gázvezetéket. A 11. kerületben a Neszmélyi utat egyirányosították a Balatoni úttól a Menyecske utcáig vízvezeték javítása miatt. A 153-as és a 154-es autóbusz terelt útvonalon jár, a Gazdagréti tér felé nem érinti a Neszmélyi út megállót. Schilling Zsolt, BKK Info.
3: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Gazdaság, tudomány, kultúra, aktualitások. Utazás a világ legfontosabb hírei körül. Minden hétköznap reggel itt a Jazzin.
1: Annyira reggel, annyira jazzy, ez a Business Class május 19-én, kedde reggel, 7:08. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül itt a stúdió magányában, ugyanakkor ebben a gyönyörű stúdióban, mert hogy előttünk a város innen a hegytetőről nézve, szóval Pachman Péter vagyok, nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. És tudják, az a mai kérdésünk önökhöz, nagyjából egy óra múlva erről fogunk beszélgetni, hogy önök szerint lehallgat-e bennünket a mobiltelefonunk? Nyilván önök is tapasztaltak már olyat, hogy egy társaságban, vagy akár egy egyszerű telefonos beszélgetésben valamilyen márkáról, egy parfümről, egy ételről, vagy mondjuk egy autóról beszélgettek, és utána hirtelenjében a közösségi oldalaikon megjelentek az ehhez a márkához kapcsolódó hirdetések. No, ezzel kapcsolatban vagyunk arra kíváncsiak, hogy önök szerint mennyire beteges azt gondolni, hogy bennünket lehallgatnak a mobiltelefonok, vagy nem. Erre vagyunk kíváncsiak. 0630 2010 909, ideírhatják meg, és nagyon szépen köszönjük, hogyha megírják, de most teljesen másról lesz szó, mint hogy a vidék állítólag veri Budapestet. Meglepő fordulatok vannak az áprilisi ingatlan piacon. Az áprilisi ingatlan piaci adatokat veszük most Gorcső alá Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével. Hello Laci, jó reggelt!
2: Szia Péter, üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Örülök, hogy beszélhetünk, mert hogy nagyon fontos kérdés. Szerinted tényleg elfáradt Budapest, vagy egyszerűen már mondjuk ki megfizethetetlenné vált az átlagember számára?
2: Én inkább úgy fogalmaznék, hogy Budapest olyan szinten csúcsra lett járatva, mind a lakásárak, mind pedig az adásvételek számainak tekintetében az elmúlt fél egy évben, vagy mondjuk úgy, hogy most már bő másfél évben, hogy innen már fölfelé nagyon-nagyon nehezen vezet az út, legalábbis ami az adásvételek számának növekedésével együtt az lakásárak emelkedését is jelenteni. Ezzel szemben az országok többi részében, ahol még nem ennyire drasztikusan emelkedtek meg az ingatlanárak, ott még van tér a növekedésre, és tulajdonképpen ez is volt az az apropója, amikor az egyik elemzésünknek azt a címet adtuk, hogy vidék veri Budapestet, mert azt látjuk, hogy mind keresletben, mind pedig a lakásárakban, legalábbis éves összevetésben teljesen eltérő dinamikák rajzolódnak ki, aminek a hátterében valóban az áll, amit te is mondtál, hogy Budapesten, minthogyha a vásárlók már elérték volna a fizetőképességük és teljesítőképességük felső határát, hiszen november óta már ilyen 1,5 millió forintos négyzetméter ár környékén táncolnak az átlagos négyzetméter árak a fővárosban, és legalábbis a használt lakáspiacon, és ennél följebb azért már nagyon nehéz menni.
1: Azt gondolom, Laci, egyébként, és lehet, hogy ez egy ilyen fura dolog, hogy most látszik először komolyan, hogy a vidék nem egy B-opció, hanem egy valódi alternatíva lett.
2: Igen, ez azért nyilván a helyén kell kezelni.
1: Oké, ez az én állításom.
2: Az alternatívát, de az biztos, hogy föllazultak azok a viszonyok, amiket az ember a lakóhelyével, vagy éppen a munkahelyével kapcsolatosan berögzült és megtapasztalt. Ugye a legutóbbi beszélgetésünk során is szót ejtettünk, akár a home office elterjedésére, akár a rugalmas munkavégzés kapcsán, hogy sokszor ezek már nem is annyira kényszerszülte megoldások, hanem sokan kötik össze a kellemest a hasznossal, hogy a csodában van az, hogyha nem tudok megfizetni azt a minőségű lakhelyet, amit szeretnék, vagy egyfajta minimumként megfogalmazok a magam számára, akkor miért szenvedjek? Inkább akkor alternatív megoldásokat keresek, és ugye ez az, ami egyébként például a nagyvárosok agglomerációs övezeteit erősítették az elmúlt egy-két évben, és viszont sokan vannak olyanok is, akik valamilyen gyökeresen más lokációt és helyszínt választanak otthonukként. De azért ezt hozzá kell tenni, ezt nem mindenki tudja megtenni, és mivel a nagy többség azért nagy részt helyhez kötött, ezért ez vezet sokszor ahhoz, amit például Budapesten látunk, hogy az áprilisi számok azt mutatják, hogy, hogy ha országos szinten nézzük, akkor márciusi 2%-os lakásdrágulás 0,8%-ra csökkent áprilisban, mármint a lakásdrágulás tempója, tehát itt nem átcsökkenésről beszélünk, hanem csak egy enyhébb áremelkedésről. Budapesten viszont az 1,1%-os márciusi havi lakásdrágulási tempó 0,1%-os csökkenésbe fordult át. Most azért persze nyilván ezt is helyén kell kezelni, mert ez nem azt jelenti, hogy akkor most már féláron lehet lakásokat venni a fővárosban, de azért szerintem az mindenképpen jelzés értékű, hogy már egyre gyakrabban fordul elő, hogy stagnálásba vagy ilyen minimális csökkenésbe fordulnak át a havi lakásárak változásai Budapesten.
1: Szerinted a magyarok menekülnek a fővárosi áraktól, vagy inkább életminőséget keresnek? Itt az előbb említetted a lokáció szót, ugye az ingatlan piacon mindig azt szoktátok mondani, hogy a lokáció minden. Most viszont, mintha a nyugalom, a tér és az élhetőség kezdene többet érni.
2: Igen, ez abszolút így van, viszont van egyfajta korrekció is az árakban. Tehát eddig azért, ha tényleg az elmúlt másfél évre visszagondolunk, mindig volt egyfajta hype, egyfajta keresleti hullám, ami meghatározta, és még följebb és följebb lökte a lakásárakat. Ne felejtsük el, hogy 2025-ben Európa bajnok volt a magyarországi lakásdrágulás, és ennek ugye több oka is volt. Az év elején a 2020 elején a befektetők, akik kiszálltak az állampapírokból, hajtották följebb az árakat, főleg Budapesten. Az év második felében pedig a 3%-os hitel lehetősége szintén okozott egy ilyen kereseti hullámot, és ez Budapesten is egy kisebb tempójú áremelkedést okozott, mint vidéken, de akkor is ez volt az extra, ami mondjuk az 1,4 millió forintos négyzetméter árakat a használt lakáspiacon a 1,5 millió forintos szintre lökte. Tehát amikor van mozgástér, tehát mondjuk anyagilag például egy ilyen kedvező kamatozású hitel segítségével valaki jobban ki tudja mozogni ezeket a nagyobb árakat, akkor azért tudnak lépni, vagy nagyobb kedvel lépnek az emberek. De aztán, amikor meg ez az erő, vagy ez a varázs is elfogy, akkor meg azt látjuk, hogy stagnál a piac, küszködik, keresi az irányt, mind az vevők, mind az eladók részéről, és ez, amikor a vevők már nem vásárolnak olyan tempóban, meg olyan kedvel, mint ahogy ezt megszoktuk, akkor ez valahogy leszállítja a realitás talajára az eladókat is. Tehát akkor már nem lehet akármit, akármennyire eladni, és akkor itt nő meg a vevői alkú, és itt jön be az a kép, az a szempont, amit te is mondasz, hogy ilyenkor a vevők ismét nagyobb eséllyel tudják azokban a lokációban megtalálni álmaik otthonát, ahol egy jó alkúval meg tudnak csípni egy-egy eladó lakást. Ez sokkal kisebb eséllyel történt. Akkor, amikor olyan tempójú volt a kereslet, hogyha valaki nem adott megfelelő ajánlatot, az eladó elhajtott, és azt mondta, hogy na jó, akkor majd másnak eladó, majd próbálkoz inkább magasabb árakkal. Most már egy komoly vevő ajánlatot jó szívvel egyetlen eladó sem tud elengedni.
1: Laci, azon gondolkodom, hogy itt a beszélgetésben többször említetted ugye az 1,4-1,5 millió forintos négyzetméter árakat Budapesten, hogy vajon mennyire torzította el a budapesti piacot az elmúlt évek befektetői őrülete? Vagy ez rossz megközelítés?
2: Nem, ez abszolút jó megközelítés, és ez a másik nagyon fontos szempont, ami szerintem meghatározhatja a jövőben a lakáspiac alakulását és az egész ingatlanpiaci dinamikát. Mert ugye mit láttunk az elmúlt 10 évben? A lakására 10-20%-kal emelkedtek évről évre. Tényleg az elmúlt 10 évben alig volt olyan év, amikor ezt a tempót ne produkálta volna a lakáspiac, és ekközben pedig alig voltak ennél jobb befektetés kínáló, és stabil és megbízható pénzpiaci vagy egyéb más eszközök, amik ezzel tartottan, hogy tudták volna a lépés. Ezért nagyon sok befektető lépett be az ingatlanpiacra, ez pedig nyilván tovább növelte a keresletet, és még feljebb hajtotta az árakat. Na de most már nem csak a lakásárak köhögnek ilyen szempontból, hogy nem emelkednek már olyan tempóban, mint amit korábban láttunk, hanem a bérleti díjak sem emelkedtek jelentősen az elmúlt fél évben, ilyen alig 3-4%-os emelést láttunk az elmúlt fél évben, éves összevetésben pedig ilyen 6-7%-os drágulás volt, ami egyébként áprilisban még tovább csökkent ilyen 4,9%-ra, mind Budapesten, mind országosan. Ezzel pedig csak arra akarok kiukadni, hogy most már befektetési szempontból az ingatlanpiac egyáltalán nem csillog olyan szépen, mint korábban. korábban, ez pedig visszaveti a befektetési vásárlásokat, sőt, ugye ilyenkor jön az, hogy a szegény befektetőt adott esetben még az ág is húzhatja, mert áprilisban nem csak olyan izgalmas események történtek, hogy megállt a lakászágulás, vagy választások jöttek, amik akár új irányokat is kijelölhetnek a lakáspiacon, hanem például a Józsefvárosi önkormányzat is benyújtotta az Airbnb szabályozására vonatkozó tervezetét társadalmi egyeztetésre. Tehát magyarul például Budapest 5 belvárosi kerületéből 4-ben már ez napirendre került, ez a szabályozás, hogy meg is történt. Tehát ez még tovább erősíti azt a képet, hogy itt az ingatlan befektetés, mint olyan, az nem biztos, hogy olyan erős lesz a következő időszakban, mint amit eddig láttunk, ha pedig csökken a befektetői kereslet, és inkább a saját célra vásárlók dominálnak, akkor ez még további konszolidációt jelentett a lakáspiacon, és itt azért fogalmazok óvatosan, mert ez nem azt jelenti, hogy árcsökkenésre számíthatunk, inkább csak arra, szerintem ez a vevőknek a legoptimálisabb jövőképe, hogy nem emelkednek már olyan tempóban az árak, mint eddig, sőt, talán ha a bérek meg a fizetések jobban emelkednek, mint a lakásárak, akkor ez hosszabb vagy középtávon hozzárulhat a lakáspiac megfizethetőségének a javulásához is.
1: Ez nagyon érdekes, amit mondasz. Még egy utolsó kérdés a végére, Laci, hogy szerinted most a vevőknél van az erő, vagy ez még mindig inkább az eladók piaca, ami ebben a pillanatban így május közepén honol?
2: Szerintem a vevők már egyre jobban meghatározzák a folyamatokat, de ez persze attól függ, hogy hol. Tehát a kisebb településeken, meg a pörgősebb piacokon, ugye itt vannak olyan nagyvárosok, amik iparilag egyre nagyobb teljesítményt tesznek le az asztalra, Győr, Székesfehérvár, Debrecen, Szeged, ahol még az árak elmaradnak például a 1,5 millió forintos négyzetméter árszinten, ami a 3%-os hitereknek egy ilyen árkorlátjaként jelent. Ott nyilván nagyobb a tempó, és ott az árak is jobban emelkednek, mint például Budapesten, ahol az éves drágulási ütem az már 10,9%-ra csökkent, és hamarosan beléphetünk a 10% alatti éves lakásdrágulási tempó a fővárosban, amiben mondanám, hogy emberémnek emlékezet óta nem volt példa, de ez persze így nem igaz, mert 2024 novemberében is ilyen alacsony volt az éves lakásdrágulási tempó, de amikor nem emelkednek annyira az árak, akkor ez mindig azt jelenti, hogy a vevők nagyobb arányban tudják alakítani a folyamatokat, mint az eladók. Tehát mondjuk úgy, hogy szerintem itt hamarosan a vevők ideje jöhet el az ingatlan piacon.
1: No, hát ez nagyon érdekes, ezzel kapcsolatban szerintem beszélgetünk majd. Laci, nagyon szépen köszönöm. Balogh Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével beszélgettünk arról, hogy meglepő fordulatok vannak az áprilisi ingatlan piacon. Köszi, Laci, még egyszer!
2: Köszönöm, szervusztok!
1: No, és hát ugye önöktől pedig azt kérdezzük, 0630 20 10 909, hogy önöket vajon lehallgatja a mobiltelefonjuk, mármint hogy az önök víziójában ez hogyan áll össze. Önök szerint a mobiltelefon lehallgat-e bennünket? Ugye számos olyan alkalom van, amikor egy társaságban beszélgetünk valamiről, mondjuk egy termékről, egy márkáról, majd utána a közösségi oldalon váratlanul éppen annak a terméknek vagy a márkának a hirdetése jelenik meg. Szóval ez csak egyfajta üldözés, mánia, vagy valóban lehallgat bennünket a mobiltelefonunk. Erre vagyunk kíváncsiak, lesz ezzel kapcsolatban majd egy érdekes beszélgetésünk. Írják meg, hogy ezt önök hogy látják. 0630 20 10 909.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, a Bácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
2: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
3: Május 18-a és június 1-e között Tejben bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
4: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
5: Ma nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt. Számos épület megrongálódott, és többen megsebesültek már a virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Kellemes, napos, tavaszi időre számíthatunk. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Ma nyilvánosságra hozzák, hogy ki készítette és jegyezte ellen a kegyelmi kérvényt, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, a kegyelmi dossziét a kormány.hu igazságtétel oldalon teszik közé. A kormányfő egyúttal felszólította a köztársasági elnököt, hogy a Sándor palotában lévő dossziét is hozza nyilvánosságra, hogy az ügy teljes képét lássák az emberek. Több döntést is hozott tegnapi ülésén a kormány, a végrehajtási rendszer átalakítását június közepéig kell előkészíteni az igazságügyi minisztériumnak. A hatályból lépésig azonban javasolni fogják a kilakoltatások felfüggesztését. Emellett átalakítják a közjegyzői rendszert, megvizsgálják a paksi atomerő bővítését és a harmadik országból érkező munkavállalók helyzetét is. Szigorítják továbbá a kék villogó és a honvédségi repülőgépek használatát. Számos épület megrongálódott, és többen megsebesültek már a virradóra, miután orosz támadás érte Harkiv városát. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Gyaroszlavat támadta. Tegnap esti beszédében Volodimir Zelenszkij elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légi csapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumuk száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, hogy kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség Romániában. A kubai kormány több tagját, valamint intézményeit sújtja szankcióval az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminisztérium bejelentése szerint büntető intézkedés alá került a kubai belügyminisztérium, valamint az alá tartozó rendőri erő, a forradalmi rendőrség és a kubai hírszerzés. A szervezetek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került. Az amerikai indoklás szerint a büntető intézkedés célja ellensúlyozni a kubai rezsim által az Egyesült Államokra jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, valamint felelősségre vonni a hatalmat saját érdekében felhasználó kommunista kormányzatot. A szankciók értelmében az érintett kubai intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn velük. Egy hét alatt már másodjára rongálták meg ismeretlen elkövetők a strasbourgi Petőfi szobrot, a költőről elnevezett téren álló emlékmű feliratát részben levésték, a bronz plakettet lefeszegették és ellopták, valamint festékkel leöntötték és összefirkálták a tartóoszlopot. A vandalizmus indítéka egyelőre nem ismert, a helyi rendőrség nyomozást indított az ügyben. Végül az időjárásról. Ma a komoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső futózápor, megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
6: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
7: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a város forgalma, és a csomópontok körutak környéke telített. Sötétek a jelzőlempek a Budafoki út, október 23-a utca, Irényi József utca csomópontban, illetve a Németvölgyi út, Orbánhegyi út csomópontban is. Valamint szakaszos félpályás lezárásra készüljenek a 17. kerületben, az 501. utcában. További szép napot kívánok Önöknek!
6: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class, ahol exkluzív gazdasági koktélt szolgálunk fel.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class május 19-én, kedden reggel 8 óra múlt 5 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál kivételesen egyedül a stúdió magányában Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. Tudják, mondtam már többször, pulóvert vagy valami vékony jacket vigyenek magukkal, mert a hajnal igencsak csípős volt, mindössze 6 fok volt legalábbis a külvárosban, ahonnan én érkezem. És tudják, 0630 2010 909, ha van kedvük, használják ezt az SMS számot, mert hogy azt kérdezzük ma önöktől, hogy önök szerint a mobiltelefonok lehallgatnak-e bennünket? Ha mondjuk egy társaságban vagyunk, vagy beszélgetünk valakivel telefonon, és valamilyen márka, étel, parfüm, vagy autó név szóba kerül, akkor utána hirtelenjében a közösségi oldalakon meglátunk olyan hirdetéseket, amelyek ehhez a kölnihez, parfümhöz, vagy ételhez kapcsolódnak, és ilyenkor azt szoktuk gondolni, legalábbis az üldözési mániások, hogy bennünket lehallgatnak. Szóval önök szerint lehallgat-e bennünket a mobiltelefonunk? Ez ma a napi hallgató kérdés. Ha van kedvük, írják meg 0630 2010 909. Most viszont teljesen másról lesz szó, hát az eszély a bevallásról. Ugye holnap van a határidő, vendégünk Szakály Balázs, a VHC Payroll üzletág vezetője. Jó reggelt, Balázs!
2: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
1: Nagyon örülök, hogy beszélhetünk. Hát ugye minden évben ugyanaz történik, hogy az utolsó pillanatban kap észbe az ország. Vajon miért halogatjuk ennyire az adóbevallást, de én is gyorsan szint vallok, mert egyébként amikor tegnap készültem az önnel folytatott beszélgetésre, akkor nyomtam rá az elfogadom gombra. Szóval mi van ebben az országban ilyenkor?
2: Én úgy gondolom, hogy régebben még sokkal bonyolultabb volt előállítani az személyi jövedelmi adó bevallást, viszont az elmúlt években most már azért a NAV előkészíti ezeket a bevallást tervezeteket, és szerintem egy kicsit elkényelmesedtünk, és mindenki úgy van vele, hogy megfelelő módon elkészíti a NAV, és ezt vagy jóvá kell hagyni, vagy hogyha nem csinálunk semmit, akkor is elfogadottnak tekintik.
1: Ez nagyon találó szó szerintem, amit mondott, az az elkényelmesedés, mert ugye sokan azt hiszik, hogy ha a NAV elkészítette a tervezetet, akkor nincs is dolgunk vele. Ez mennyire veszélyes, ez a tévhit?
2: Hát ezzel azért teljes mértékben nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy nagyon nagy segítség a magánszemélyeknek az, hogy a NAV elkészíti ezt a tervezetet, de fontos azt is látni, hogy a rendszer kizárólag azokból az adatokból tud dolgozni, amelyet a különböző munkáltatók, kifizetők vagy egyéb szervezetek az évközben beküldtek a NAV számára. Valamint így vannak olyan adó tételek vagy jövedelem tételek, amik így nem nagyon kerülnek bele ebben a bevallásba, gondolok itt például egy ingatlan bérbeadásba, a külföldi jövedelembe, vagy akár egy ingatlan értékesítésből származó jövedelembe, úgyhogy ezeket érdemes átnézni, vagy ezzel legalábbis ki kell egészíteni a különböző bevallásokat.
1: Balázs, itt már egy picit akkor érintjük azokat, amelyek talán a leggyakoribb hibák. Szóval melyek ön szerint a leggyakoribb hibák, amiket az emberek az utolsó napokban is hát hajlamosak elkövetni?
2: Hát nekem az a tapasztalatom, hogy a leggyakoribb hiba az, hogy mondjuk az adóelőleg nyilatkozatok nem megfelelően voltak évközben leadva, vagy pedig ezeket nem nézték át megfelelően. Itt gondolhatok olyan példára, hogy mondjuk egy házastárs duplán érvényesítette a családi adókedvezményt, vagy például valakinek kimaradtak különböző jövedelmek, amit az előbb is felsoroltam, és talán ami még probléma szokott lenni, hogyha valakinek a családi állapotában valamilyen változás történt, például gyermek született, vagy valamilyen kedvezményben való jogosultsága megszűnt, akkor ezeket nem megfelelően hozza a tervezet, vagy pedig nincs is adata a NAV-nak róla, és így nincs kitöltve ott, tehát ezt manuálisan kell javítani és korrekciózni.
1: Egyébként nézzük már meg egyébként, bár már sorolt itt néhány példát, hogy kik azok, akiknek különösen nem szabad csak úgy rányomnia automatikusan az elfogadom gombra.
2: Hát én úgy gondolom, hogy azok nézik meg, akiknek vannak különböző jövedelmei, amit felsoroltam, külföldi,
1: igen.
2: Beadás, ezek, vagy pedig például egy őstermelők, és azok, akiknek mondjuk több kedvezményt vesznek

0: is van hozzá mondjuk orvosi igazolása, hogy azután mondjuk egy kedvezményt vett igénybe, ez általában el szokott maradni, de bízom benne, hogy a jövőben azért most, mert azt különböző emberek ezt tudják, hogy kell kezelni.
1: Ugye Balázs itt az elején ön is mondta, és teljes mértékben egyetértettem önnel, hogy lényegesen egyszerűbb lett maga az adóbevallás, mint régebben volt, és talán ezért vagyunk hajlamosak halogatni. De azért én azt gondolom, hogy mondjuk a családi kedvezményeknél és az 1+1%-os felajánlásnál sokan elvesznek, vagy elveszhetnek ebben a rendszerben. Mi az a néhány dolog, amit ma mindenkinek tényleg ellenőriznie kellene?
0: Hát a családi adókedvezménynél én úgy gondolom, hogy érdemes felkeresni ilyen esetben a NAV-ot, és ellenőrizni azt, hogy maga a még jogosultak vagyunk-e erre a kedvezményre, igénybe tudjuk-e venni. Ha nem vagyunk ebben biztosak, akkor a nagy ügyfélszolgálatát fel lehet keresni, vagy a 18-19-es telefonszámon fel lehet őket hívni, és biztos vagyok benne, hogy segítenek. Az 1+1%-nál pedig talán arra kell figyelni, hogyha szeretnénk támogatni valamilyen civil szervezetet, vagy valamilyen vallási közösséget, akkor ezt ne felejtsük el határidőben megjeleníteni az adóbevallásunkban, mivel hogyha május 20-a után már nem tudunk ezzel mit tenni, és akkor elvezet az a felajánlás, amit meg tudtunk volna tenni.
1: Világos. Egyébként digitálisan mennyire érett ma Magyarország ezen a területen? Tehát az ESZIA rendszer az tényleg ennyire felhasználó barát? Én nekem nagyon kényelmes volt tegnap, mondom, hozzáteszem, hogy én is szinte az utolsó pillanatban nyomtam rá a gombra, de nekem viszonylag egyszerű volt, de érettek vagyunk már ehhez a rendszerhez?
0: Én úgy gondolom, hogy egyre inkább. Tehát az elmúlt években azért még, amikor nem volt ez a tervezet, sokkal bonyolultabb volt elkészíteni egy ilyen adóbevallást, sokszor szakemberre volt szükség hozzá. Most már én úgy gondolom, hogy elég érettek vagyunk ahhoz, hogy ezt tudjuk használni, főleg, hogyha nem kell bent módosítani, vagy csak minimális módosítás van. Hogyha netalántán nagyobb mértékben kell, akkor lehet, hogy érdemes segítséget igénybe venni.
1: És önök a VHCP-rólnál mit tapasztalnak? Az emberek tudatosabban foglalkoznak az adóügyeikkel, mint mondjuk 5-10 évvel ezelőtt?
0: Én úgy gondolom, hogy igen, tehát sokkal kevesebb kérdést kapunk, kevesebb megkeresés jön ebben a témában, tehát én úgy gondolom, hogy az emberek sokkal jobban felkészültek, és nagyobb tájékoztatást is kapnak talán az adókkal kapcsolatban, valamint az interneten is azért sokkal könnyebben utána lehet nézni most már ezeknek a dolgoknak, és lehet információt szerezni ezekről.
1: És mennyire félünk még mindig a NAV-tól? Csak azért kérdezem, mert azért néhány évvel ezelőtt még voltak ugye NAV-os viccek, az olyan, mint a rendőrös vicc, hogy megbüntetnék. Tehát a NAV az valami olyan sötét intézmény volt, már olyan értelemben sötét, hogy ilyen megközelíthetetlen, amitől elvileg félni kellett. Ma is félünk tőle, vagy most már azért jobban értjük ezt az egész adórendszert?
0: Én úgy gondolom, hogy most már egyre jobban értjük hozzá, és a NAV hozzáállása is talán változott, tehát sokkal inkább segítőkészség jellemzi őket, és nem pedig az, hogy valamilyen büntetési tételt kiszabjanak, és így úgy gondolom, hogy maga az emberek is, és akár a cégek is sokkal bátrabban fordulhatnak hozzájuk segítségért, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány.
1: Ezt meg tudom erősíteni egyébként, mert én is nem is céges, hanem személyi jövedelemadóügyben többször jártam az utóbbi időben bent a NAV ügyfélszolgálatánál, és barátságosak, kedvesek, normálisak, szóval tényleg nem olyan, mint amit az ember így kívülről gondolna egy idézőjelben egy hatóságról. Nézzük még egy picit, Balázs, az 1%-os felajánlást, amit ugye azért nagyon sokan elfelejtenek, és tényleg nem tudjuk, hogy azért itt milliárdok sorsa dől el ezekben a napokban, amikor az ember erről nyilatkozik, vagy éppen nem nyilatkozik.
0: Igen, pontosan, tehát nagyon nagy összegekről van szó, és sok civil szervezet ennek köszönheti azt, hogy egyáltalán létezik, vagy bármilyen tevékenységet tud végezni, és főleg olyan közhasznú tevékenységeket, amik mindenki számára előnyösek, vagy bizonyos csoportok számára. Úgyhogy érdemes erről nem megfeledkezni, és felajánlani ezeket az összegeket. A civil szervezetek számára minden évben meg kell adni, hogy kinek szeretnénk felajánlani. A egyházi szervezeteknek viszont, hogyha nem ajánljuk fel, vagy nem töltjük ki a bevallásunkba, akkor az elmúlt évben kitöltött adatok alapján ugyanoda fogja utalni, ahova az előző évben is tette.
1: Értem. És még egy kérdés, Balázs, hogy mi történik konkrétan azzal, vagy azokkal, akik holnapig semmit sem csinálnak, pontosabban holnap éjfélig, holnap utánig, mekkora lehet a bírság, vagy mi lehet a következmény ilyenkor?
0: Azoknak, akiknek a NAV elkészítette az ESZIA tervezetet, automatikusan jóváhagyásra kerül. Hogyha nem volt nekik semmilyen adófizetési kötelezettségük, akkor ez nem jár semmilyen szankcióval. Abban az esetben viszont, hogyha jogtalanul mondjuk egy nem megfelelő adókedvezmény, vagy többet vettek igénybe az emberek, akkor úgynevezett 12%-os különbözeti bírságot kell megfizetni, ami pedig azért nem kevés, úgyhogy érdemes odafigyelni és átnézni a tervezetet.
1: Balázs, nagyon szépen köszönöm. Szakály Balázzsal, a VHCP-ről.

0: üzletek vezetőjével beszélgetünk arról, hogy az SZIA bevallás holnapi határideje az miért fontos, és hogy miért kell, hogy mindenki figyelembe vegye. Balázs, még egyszer nagyon szépen köszönöm.
1: Köszönöm én is a lehetőséget.
0: És tudják, 0630 20 10 909, hogyha van kedvük, akkor mindenképpen írják meg, hogy önök szerint lehallgatnak-e bennünket a mobiltelefonjaink tekintettel arra, hogy mondjuk egy társaságban egy márkáról, mármint mondjuk egy parfümről, egy automárkáról beszélgetünk, majd hirtelen a közösségi oldalakon elkezdenek dőlni az azzal kapcsolatos hirdetések. Jött is egy üzenet egy 130-as végű számról. Szerintem biztos lehallgatnak, folyamatosan olyan hirdetéseket kapok, amelyekre rá sem kerestem. Péter, nagyon jó, de azért jobb, ha ketten vagytok, szép napot. Köszönjük szépen ezt az üzenetet, írhatnak még jó sokáig, de előtte még Tom Jones.

0: A Business Class fedélzetén minden reggel feltörünk egy szerencsesütit. Ahogy most is.
1: Egy nagyon okos ember azt írta nekem, hogy addig élünk, amíg emlékeznek ránk. Ez megvigasztalt egy kissé, mert én mindig emlékezem. Ez Bajor Gizi mondta, aki 1893-ban, május 19-én, tehát ezen a napon született. Ugye színészóriás volt, nem véletlenül őrzi emlékét a Bajor Gizi Színész Múzeum, az az épület, az a villa, ahol ő élt, és ahol egyébként a második világháború idején a férjeit, a korábbi férjeit, mert hogy több is volt neki, meg zsidó embereket és gyerekeket bújtatott. Most az emberek meg a gyerekek, bocsánat, hogy ugyanazt jelentik természetesen, nehogy itt bárki félreértse. És ugye hát szegény Bajor Gizinek az élete tragikusan ért véget, mert hogy harmadik férje, aki egyébként, mint kiderült, agykéreg sorvadásban szenvedett, szándékosan beadott neki egy méreg injekciót, mert az volt a kényszerképzete, hogy Bajor Gizi gyógyíthatatlan beteg. Aztán a boncoláskor derült ki, hogy Bajor Gizinek tulajdonképpen olyan komoly baja nem volt, amely által azt a bizonyos fájdalomcsillapító injekciót, ami kiderült, hogy méreg injekció volt, be kellett volna adni, vagy meg kellett volna kapnia. Szóval Bajor Gizire is emlékeztünk ebben a szerencsesütiben, és hogyha van kedvük egy picit éles váltással, akkor írják meg nekem, vagy nekünk, hogy önök szerint a mobiltelefonok lehallgatnak-e bennünket, mert hogy ez a mai hallgatói kérdés. 0630 20 10 909 még megtehetik jó sokáig. Ugye társaságokban szoktunk olyan felismeréseket tenni, hogy beszélgetünk valamilyen automárkáról, műszaki cikkről, éterről, vagy parfümről, és ezekről, vagy az ezekkel kapcsolatos hirdetések hirtelenjében megjelennek a közösségi oldalainkon. Ennek kapcsán kérdezzük, és nem sokára beszélgetünk is erről szakértővel, hogy vajon a mobiltelefonjaink lehallgatnak-e bennünket.

0: hallotta.
1: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
2: Nyílt levélben fordult Magyar Péterhez Krausz Ferenc. A Nobel-díjas tudós az Élvonal csúcskutatási és tehetséggondozó alapítvány teljes körű átvilágítását kérte. A miniszterelnök pénteken jelentette be, hogy a kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött több mint 260 milliárd forintos szerződést. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Holnap, azaz szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartással, 8:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Robbanó töltet is volt a Litvániában lezuhant, vasárnap talált feltételezések szerint ukrán drónon, közölték a balti ország hatóságai. A pilóta nélküli repülőeszközt a helyszínen ártalmatlanították a litván hadsereg szakemberei. Brigitte Bardotról nevezték el Cannes egyik nyilvános strandját, tisztelegve a tavaly decemberben elhunyt francia filmsztár előtt. A döntéssel egy időben azt is bejelentették, hogy a strandra meghatározott időszakban kutyák is beléphetnek, tisztelegve Brigitte Bardot állatvédő tevékenysége előtt. Végül az időjárásról. A reggeli párás helyenként ködös idő megszűnését követően több órás napsütésben lesz részünk, amelyet gomoly felhők tarkítanak. Néhol záporzivatar is kialakulhat. A délutáni órákra 20-23 fokig melegszik a levegő. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
3: Köszöntöm a hallgatókat a fővárosban, mától péntekig éjszakánként az Asztóriánál, a Rákóczi úton és a Kossuth-Lajos utcában egyaránt irányonként csak két sávban tudnak közlekedni, mert javítják az útburkolatot. Emiatt a 9-es és a 100E autóbusz, illetve a 72-es trolibusz a Kiskörúton mindkét irányban a közúton közlekedik, és az éjszakai járatok Asztória megállójában áll meg. Viszont a 916-os, a 931-es, a 931-A és a 990-es autóbusz a Múzeum körúton az Asztória megállóban nem áll meg. Mától csütörtökig, éjszakánként 22 órától üzemzárásig a H5-ös hév helyett Békásmegyer és Szentendre között pótlóbusz jár karbantartás miatt, és ugyancsak karbantartás miatt a 6-os villamos helyett is pótlóbusz közlekedik, ami a Széll Kálmán tér felé a Margit-sziget-Margit híd megállóban nem áll meg. Egyirányosították mától a 6. kerületi Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert tart a csatornajavítás. A korlátozás miatt a Kossuth-Lajos tér felé közlekedő 70-es és 78-as trolibusz terelve jár. Nem érinti a Zichy-Jenő utca és a Báthori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Varga Etele, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A sikeres emberek korán kelnek. Egyikük már itt is ül a stúdióban. Ez a Business Class VIP.
1: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 19-én, kedden reggel, 8:30 SMS számunk 0630 2010 909, és nagyon szépen köszönöm, hogy használják. A mikrofonnál kivételesen egyedül a stúdió magányában Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velem. No, és akkor hát most elvileg kiderül, hogy segítőtárs vagy megfigyelési eszköz-e a mobiltelefonunk. Dr. Tóth Judit Lenke, adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogász a vendégünk. Hello, jó reggelt!
2: Jó reggelt!
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgethetünk. Képzeld, miközben készültem erre a beszélgetésre, illetve a hallgatóknak jeleztem, hogy érkezel, érkeztek üzenetek. Mondok néhányat. Szerintem biztos lehallgatnak, folyamatosan olyan hirdetéseket kapok, amelyekre rá sem kerestem. Aztán jó reggelt, nekem több érdekes esetem van az okostelefon lehallgatással kapcsolatban. Volt, hogy különböző céges autók mellett haladtam el, ablakos, kőfaragó, stb., és utána ezek a hirdetések jelentek meg a telefonon. Hozzá kell tennem, hogy éppen házfelújítás közben vagyunk. A másik eset az volt, hogy egyszer megérkeztünk Erdélybe, ez nagyon tetszik nekem, az aposomékhoz, és az Isten hozott pálinka elfogyasztása után alkoholszonda reklám jelent meg a telefonomon. Aztán valaki még írja egy 930-as végű számlól, hogy a Scotland Yard alkalmazta először, hogy a mobil segítségével sikeres lehallgatást lehet végezni, így ha valaki ettől tart, akkor vegye ki az akkumulátort a telefonjából. Nagyon szépen köszönjük a hallgatóknak, hogy ezt megírták, és hát akkor most a mi szakjogász vendégünkhöz fordulok, hogy ugye sokan megvannak arról győződve, hogy a telefonjuk lehallgatja őket. Valóban bekapcsolhatja egy alkalmazás titokban a mikrofont, vagy valóban így működik ez?
2: Nagyon érdekes kérdés ez, és ugye rengeteg mindenkit érdekel, hiszen ugye mindennapos használatban van vannak ezek az okostelefonok, okoseszközök, IoT eszközök. Ugye itt el kell különíteni két témát tulajdonképpen, ugye a folyamatos megfigyelés, lehallgatást, ugye erre kevésbé kész a rendszer. Én azt gondolom, hogy ugye ennek gazdasági okai is vannak, tehát hogyha kiszámolnánk azt, hogy mennyit bekerül manapság egy tárhely és a több 10 millió telefonnak a folyamatos megfigyelése, kontrollja, az gyakorlatilag egy hatalmas adatmennyiséget eredményezne, ami ugye borzasztó nehéz. De ugyanakkor mindenki tapasztalja a való életben ezt a fajta jelenséget, amit a kedves hallgatók is elmondtak, hogy Itt ugye arról van szó, hogy kulcs szavakra keres rá maga a telematriákkal, kulcs szavakkal operál maga az eszköz, és hát ugye ez egy profilozási tevékenység. Ha nem is mindent vesz fel, akkor attól még ugye ezeket a kulcsszavakat, keresési mintákat, lokációadatokat, helyadatokat, azért ezeket monitoringozni tudja. És ugye itt arról is van szó, hogyha két telefon találkozik, nagyon profánul is leegyszerűsítve, akkor ezek adatokat tudnak cserélni egymással, és tulajdonképpen ugye a keresési előzményeket, illetve az összes profilozási tevékenységet láthatják.
1: Arra gondolsz, amikor két telefon találkozik, amit itt a kedves hallgató is írt, hogy mondjuk egy autó begurul az ő autója mellé, amin egyébként mondjuk egy üveges, vagy egy mit tudom én, egy nem is tudom már milyen példát írt, valamiféle cég hirdeti magát, majd az ő telefonján arrébb megy két utcával, és megjelennek ezek a hirdetések?
2: Igen, abszolút, és ugye ezek a keresési előzményeket, ugye, úgy emlékszem, hogy azt mondta az úr, vagy a hölgy, hogy ők alapból felújításban voltak, tehát ezek a keresési előzmények azért megjelennek a közösségi média felületeken.
1: Persze, de vélhetően az a kedves hallgató, aki pedig arról írt, hogy Erdélyben a rokonoknál megissza az üdvözlő pálinkát, majd utána alkoholszonda reklám jelenik meg, ott vélhetően a telefon nem tudta előre, hogy egyébként ő most mindjárt pálest fog fogyasztani.
2: Abszolút, igen.
1: Tudod, mi az érdekes egyébként, Judit, az, hogy én is azzal szoktam magam nyugtatni, amit te itt mindjárt az elején mondtál, hogy ugye, tehát nem létezik olyan rendszer, ami ennyi adatot föl tudna dolgozni, hát mindenki használja a mobiltelefonját, mindenki információkban, adatokban él, és hogy talán ezzel nyugtatom magam, ugyanakkor én is azt látom, hogy beszélgetek egy tök jó automárkáról, a haverokkal, majd váratlanul tényleg megjelenik annak a hirdetése mondjuk a Facebook írfolyamomban. Egyébként, hogyha nem konkrét lehallgatás történik, akkor hogyan lehetséges, hogy egy kimondott téma után szinte azonnal megjelennek ezek a kapcsolódó reklámok szerinted?
2: Hát ugye itt adatkezelési tájékoztatókat fogadunk el, meg süti van, tájékoztatókat.
1: Nem olvassuk ugye el ott alul egyébként, ez teljesen jogos.
2: Igen, abszolút. Tehát, hogy tulajdonképpen hozzájárulunk mindenhez is, én azt szoktam mondani, és ugye ez a hozzájárulás, ez gyakorlatilag egy 75 oldalas vagy 100 száz oldalas adatkezelési tájékoztatóhoz történő hozzájárulás, ami ilyen voice inputokat, engedélyezéseket, voice search, tehát hangalapú kereséseket engedélyezhet. És ugye itt kezdődnek a problémák, hogy mihez hozzájárulunk, ám bár nem tudjuk, hogy mihez járulunk hozzá. Tehát amikor statisztikai célú adatokat gyűjt rólunk, például vagy szolgáltatás fejlesztése céljából gyűjti ezeket az adatokat, akkor kvázi ugye ezekhez mi mind hozzájárulunk, és ugye ezeket lehetne lekapcsolni a rendszerről.
1: Tisztázzuk már egyébként, hogy alapvetően milyen adatokat gyűjtenek rólunk az alkalmazások és ezek a közösségi platformok, alapvetően mit gyűjtenek rólunk?
2: Személyes adatokat, de nagyon érdekes, hogy itt nem kifejezetten egy embernek a személyes adatáról van szó. Tehát, hogy ha a Facebook vagy ez a közösségi platformok elkezdik profilozni magát a felhasználót, akkor belekerülünk egy sokaságba, ahol például rólam megmondják, hogy név szerint nem, de ikerlányok anyukája érdeklődik a lovasportok iránt, 12 évesek lehetnek az ikrák, és hogy mi az érdeklődési körünk, mi az, amit szeretünk. Gyakorlatilag belekerülünk egy profilozási kategóriába, és onnantól fogva ugye ezeket a reklámokat célirányosan tudják a részünkre ugye megjeleníteni ezeken a platformokon.
1: Egyrészt gratulálok a lányokhoz ilyen szempontból, meg tök jó az a sport, amit űzöl. Másrészt pedig lehetséges, hogy akkor nem is a telefon hallgat le bennünket, hanem annyira pontos profil készül rólunk, hogy ez már előre megjósolja, vagy megjósolhatja az érdeklődési körünket?
2: Pontosan így van, igen. Mm. És hát ugye mindemellett ehhez azért mi hozzájárulunk. Tehát, hogy hozzájárulunk, elfogadjuk az adatkezelési tájékoztatót, ott rengeteg fajta adat van, lokációadat, ilyen telematriába összegyűjtött adatok, ami ugye azt jelenti, hogy a telefonunk helyadatai, illetve működési adatok, miket nyitunk meg, sütik, tehát, hogy itt ugye nagyon-nagyon összetett és komplex technológiai dolgokra kell gondolni.
1: És hogyha már technológiai dolgokra gondolunk, akkor szerinted mennyire működnek együtt egymással a különböző appok és a platformok az adataink megosztásában, vagy felhasználásában?
2: Ez is egy érdekes kérdés, mert a régen, még ugye a pár évvel ezelőtt a platformok, nevesen ugye ezek a közösségi média platformok, ahol több tízezer felhasználó, több százezer, több millió felhasználó van, gyakorlatilag tartózkodtak mindenfajta kötelezettségtől. Azt mondták, hogy hát kérem szépen, én ide csak beengedem a felhasználókat, itt azt posztol, amit szeretne, és ugye ez a DSA, DMA rendelet, ami az Európai Uniónak az egyik legnagyobb vívmánya, tulajdonképpen kimondta, hogy igenis, itt a platformoknak felelőssége van. Szűrni kell, kötelező ezeket a tartalmakat átnézni, hogy AI-jal felturbózott-e, tehát hogy AI-t használnak-e hozzá, különböző jelöléseket kell kezdeni felhasználni, tehát hogy itt igazából aktív, tevőleges magatartást kell tanúsítani a minden egyes platformnak, ami nem tetszik nekik, hát ugye ez rengeteg munkával jár.
1: Mindjárt megnézzük, hogy a GDPR és az európai adatvédelmi szabályozás mit mond erről az egészről, de előtte nézzük már meg egy picit a dolognak a lelki vonulatát, hogy ugye az emberek gyakran azt érzik, hogy belelátnak a gondolataikba. Ez tulajdonképpen szerinted pszichológiai hatás, vagy tényleg ennyire fejlett lett, vagy lehet a célzott hirdetés?
2: Itt két dolgot kell ugye...
1: Tehát lehet, hogy üldözési mániám van, bocsánat, hogy beszélgettem haverokkal szép autóról, és egyébként pont a hírfolyamomban jött egy-két ilyen autós reklám. Lehet, hogy üldözési mánia?
2: Nem gondolom, mert hogy ugye ezek tűpontosan meg tudják határozni, hogy kinek mi az érdeklődési köre. Ugye ez a profilozás a GDPR-on belül, meg ugye ez az automatikus döntéshozatal már ugye 2018-ban ismert volt. És ugye megvannak a fő szabályai, hogy hogyan kell ezt alkalmazni. És ugye a legtöbb cég, a legtöbb platform, a legtöbb entitás azért kap általában bírságot, mert hogy ennek az előre tájékoztatási kötelezettségnek nem tud eleget tenni. Hozzájárultatunk ott is, ahol nem kéne hozzájárultatni. Tehát, hogy itt ugye pont arról van szó, hogy nem tudják ezek a platformok annak teljes valójában elmagyarázni a felhasználók számára, hogy mi történik pontosan, és ugye itt boldog-boldogtalan hozzájárul, gyakorlatilag a félveséjét is eladja egy ilyen adatkezelési tájékoztatóban, és ugye ez a rákfené ennek az egésznek, hogy hol van az a határ, amíg például mi jogászok is meg tudjuk mutatni a felhasználónak, hogy adatkezelési szempontból ugye mi történik. Ezt piktogramokkal tudjuk-e megtenni, tenni, vagy tényleg egy szükséges hozzá egy 120 oldalas adatkezelési tájékoztatót, ezek nagyon érdekes kérdések.
1: Azért tegyük hozzá, Judit, hogy, és nem ennek a beszélgetésnek a témája ez, de hogy sokszor ezek az adatvédelmi tájékoztatók nem is engednek tovább lépni, hogyha nem pipáljuk ki őket. Tehát, hogy bele vagyunk húzva egy olyan helyzetbe, hogy mi aztán utána tényleg egy csomó adatunkról tulajdonképpen jóváhagyással az internetre szétküldünk mindent.
2: Rengeteg bírság is van ebből. Mert hogy ugye a hozzájárulás, ugye a hozzájárulásnak önkéntesnek kéne lennie, és ugye két darab választási alternatíva közül kellene, hogy tudjak választani. És ugye az nem az, valljuk be őszintén, hogy most, ha igénybe veszed a szolgáltatást, akkor már pedig így, vagy pedig ne vedd igénybe. Tehát, hogy ez nem választási alternatíva, mégis bele vagyunk préselve felhasználóként ebbe a faramuci helyzetbe. És így ezáltal nem is érdekel minket, mert nem tudunk valósan dönteni arról, hogy melyik adatunkat hogyan használja fel maga a telefon például, vagy egy alkalmazás.
1: Értem. Na nézzük a GDPR-t és az európai adatvédelmi szabályozást. Mi számít most momentán jogszerű adatkezelésnek?
2: Ha van egy előre tájékoztatás, tehát igazából mindig rendelkeznie kell az adott platformnak, a weboldalnak, vagy bármilyen entitásnak egy adatkezelési tájékoztatóval, és hát ugye itt attól függően, hogy belépe az AI, tovább bonyolódik a helyzet, mert ugye a mesterséges intelligencia eszközt, vagy szoftvert, vagy alkalmazást is meg kell feleltetni egyébként a hazai előírásoknak, és ugye a mesterséges intelligencia rendeletnek. Tehát most gyakorlatilag azoknak a cégeknek, akik innoválni szeretnének, borzasztó nehéz, mert két párhuzamos rendszert kell fenntartaniuk.
1: Nézzük meg azt, hogy egy átlagos felhasználó honnan tudhatja, hogy egy alkalmazás mondjuk túl sok jogosultságot kér tőle. Mire kell figyelni egy telepítéskor?
2: Ezek a voice search-ök például, tehát ez a hangalapú keresés, akkor a statisztikai adatok, ezeket a címszavakat nézzük, ezek ilyen red flag-ek gyakorlatilag, hogyha ez adatkezelési tájékoztató mellékletébe felugrik például egy pop-up ablak, hogy akkor engedélyezem a mikrofonhoz való hozzáférést, ugye ezt a hangalapú kereséseken túl nagyon kevés olyan adatkezelést tudok, amihez ezek okvetlenül kellenek, és ezeket általában tiltja is egyébként az adatvédelmi hatóság, tehát a hangalapú kereséseket lehet ugyan folytatni, de ugye ahhoz mindig be kell kapcsolni a mikrofont. A fejlesztés céljából gyűjtött adatok, tehát hogy ez mindig egy ilyen red flag tulajdonképpen, mert fel kell, hogy kapcsolódjon egy vészcsengő gyakorlatilag a fejünkbe, hogy itt miről is van szó tulajdonképpen. Ez nagyon általános, és nem mondja meg ugye a célhoz kötöttség szerint, hogy konkrétan mire akarja ő felhasználni ezeket az adatokat.
1: És szerinted melyek a legveszélyesebb, vagy leggyakoribb adatvédelmi hibák, amelyeket a felhasználók egyébként nap mint nap elkövetnek?
2: A jelszó kezeléssel kapcsolatosak általában, ugye mindenhol mindig ugyanazokat a jelszavakat adjuk meg. Tényleg boldogtalan hozzájárulási mintákhoz, adatkezelési tájékoztatókhoz hozzájárulunk, kattingatunk össze-vissza. Ugye nem nézzük meg, hogy ez az adott cégnek ugye egy online platformnak mondjuk mi a weboldala, és ugye hogyan mit tartalmaz, pedig egyébként ki lehetne szűrni a csalásokat, hiszen hogyha valaki megnyitja az adatkezelési tájékoztatót, akkor ott gyakorlatilag ha nincs, nem szerepel konkrét cég, hiszen ugye ez egy mérföldkő, hogy az adat kezelőnek a személyét, az adatkezelőnek a cégét tulajdonképpen megnevezzem, akkor ott a gyakorlatban az biztos, hogy valamilyen online csalásnak leszünk az áldozatai.
1: Egyébként szerinted van különbség, nem biztos, hogy témába vág, vagy hogy te tudsz erre válaszolni, nem mint hogyha nem lenne kielégítő minden válaszod, az Android és az iOS vagy iPhone rendszerek között ilyen szempontból, mármint adatvédelmi szempontból?
2: Adatvédelmi szempontból azt, hogy a szakma úgy ítéli meg, hogy ezek az iOS rendszerek kevésbé feltörhetőek az androidos, de valószínűleg azért is, mert hogy az applikációk, amiket iOS-re lehet fejleszteni, ott sokkal-sokkal kevesebb van. Tehát ugye ha megnézzük, hogy ezt párhuzamosan, akkor az androidra fejleszthető applikációk mérföldkővel rengeteg, tényleg nagyon sok applikáció van, amit ugye föl lehet tölteni, és ugye ezáltal sérülékenyebbek sokkal.
1: Érkezett egy 308-as végű számról egy üzenet, a Shazam is monitorozza, hogy mi szól a környezetben, hogy 1-2 másodperc alatt meg tudja mondani, mi szól éppen az óriási zenei adatbázisból, de az összes szolgáltatás, amit hanggal is tudunk vezérelni, például az OK Google vagy az Alexa, kénytelen folyamatosan figyelni a beszélgetéseinket, hogy hallják, hogy mikor szólunk nekik.
2: Igen, ugye ezeket el kell választani, tehát hogy ahhoz, amihez feltétlenül szükséges, hogy ugye hangot is tudjon detektálni, illetve felismerje a hangot és tanuljon rajta, hiszen ugye azok az eszközök, amik AI-jal futnak, ott ugye az egyik legfontosabb hozadéka, hogy hogy tanítsuk magát az alkalmazást. Ez így igaz. Egyébként ezekhez eszenciálisan kellenek ezekhez a programokhoz, alkalmazásokhoz.
1: Judit, és akkor nézzük már meg, hogy mit tehet az, aki szeretné minimalizálni a digitális megfigyelést és a személyre szabott reklámokat. Itt ugye volt egy, hát nyilvánvalóan nem könnyen követhető példa, amit az egyik hallgatónk írt SMS-ben, hogy egyszerűen vegyük ki az akkumulátort a telefonból. Hát azért az borzasztó bonyolult dolog, sokszor csak a szerviz tudja egyébként megtenni, például az én telefonomon is csak a szerviz tudná ezt megtenni. Szóval ez nem olyan egyszerű ám.
2: Nem, és valószínűleg lehet, hogy arra is gondolt, hogy az információ biztonsági szakemberek nagy része mindig azt mondja, hogy vágjuk le magunkat az internetről, egy fekete szobába gyakorlatilag kapcsoljuk le magunkat mindenhonnan, és akkor leszünk teljesen 100%-os biztonságban. Ugye a biztonság az egy idealizált fogalom.
1: De ez bolondság, így van, ezt akartam mondani.
2: Ez sajnos anélkül nem tudunk már ezek nélkül, az eszközök nélkül működni. Tudatosság, én azt gondolom, hogy a tudatosság az nagyon fontos, hiszen hogyha megnézzük a kutatások nagy részét, akkor azért rettegünk, azért félünk, mert nincsen meg számunkra ez a megfelelő adat, biztonsági, tudatos információ, hogy hogyan is kell egyébként kezelni, elfogadni ezeket az adatkezelési tájékoztatókat, mi van benne, hogyan kéne ennek kinéznie a gyakorlatban. Tehát egy ilyen online tudatosítás az mindenképpen edukatív lenne és szükségszerű, és hát ugye olvassuk el, próbáljuk meg elolvasni ezeket az adatkezelési szabályzatokat.
1: Oké, a te 12 éves lányaid használnak mobiltelefont és internetet?
2: Használnak,
1: igen. Az én 11 éves lányom szintén. Ők milyen hibába eshetnek bele leginkább? Mi az, ami őket át tudja verni? Nyilván te, mint anyuka, és nyilván aki ennek a témának a szakértője, jobban odafigyelsz erre, de mik azok, amik például ezeket a gyerekeket bevezethetik az erdőbe?
2: Én mindig azt szoktam mondani, hogy a legnagyobb veszélyt a fénykép felhasználás és a jogtalan fénykép felhasználás jelenteni, és ők nagyon tudatosak ebben, hát nyilván ebben nőttek föl, ők nem is engedélyezik soha, csak nagyon-nagyon ritkán, hogy a fényképeiket felhasználjuk.
1: Az enyém sem mutatja az arcát soha egyébként, tehát olyan fotókat tesz fel, amelyeken ő rajta van, de arca nincs rajta.
2: Igen, és ugye ez a legnagyobb rákfenéje, hiszen ugye az online bullyingnak is ez az alapja, 90%-ban jogosulatlan fénykép felhasználással követik el ezeket, a sextingtől kezdve egyébként nagyon-nagyon kiterjedt szakirodalma van sajnos Amerikában, és hát ugye én mindig azt szoktam, ez a vesszőparipám, hogy kétszer kell a hozzájárulása gyakorlatilag a fotó alanynak is. Egyszer, amikor ugye mi egymásról csinálunk egy képet, nem kell itt nagy dolgokra gondolni, tehát bőven elég, hogyha egy like-jelet mutatsz, vagy belenézel a kamerába, tehát hogy magánemberként nem kell ezt túl gondolni, nyilván cégként ugye más az adatkezelés, de te csak ahhoz járulnál hozzá, hogy a rólunk készült fénykép az gyakorlatilag elkészüljön. Még egyszer kellene a hozzájárulásom, hogyha abban az esetben, hogyha ezt tovább akarom küldeni a családnak, vagy ki akarom rakni Facebookra, vagy valamilyen más adatkezelési manővert szeretnék vele elkészíteni.
1: Közben azért mosolyogtam, mert az az érdekes, hogy ugye itt 12, 11, 12 éves lányokat, vagy még gyerekeket pozícionáltunk ezzel a kérdéssel, miközben ebben a válaszban nem csak a gyerekekre vonatkozott maga az információ, hanem abszolút felnőttekre is, hiszen egy csomóan ebben a cipőben járnak, mint amiben egykorú, vagy nagyjából egykorú gyerekeink. No, a végére még egy kérdés, ami kicsit így kitágítja a témát. Szerinted a jövőben merre haladunk? Egyre átláthatóbb lesz az adatkezelés, vagy egyre kifinomultabb módszerekkel fognak majd profilozni bennünket? Melyik irány lesz a nyerő?
2: Én azt gondolom, hogy a B, mert ugye az AI segítségével is akkor olyan adatmennyiségeket tudunk feldolgozni, hogy az elképesztő. És ugye itt a személyes adatoknak a sorsa, egyáltalán, hogy beszélhetünk adatról, mi az információ közti különbség, ugye ezek filozófiai kérdések, ezzel is foglalkozom, PhD-zom, és azt gondolom, hogy ugye ezek méretetlenül fontos ahhoz, hogy megértsük, hogy a háttérben milyen folyamatok zajlanak.
1: Hát egy kalap alap PhD-t hoz, Judit. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Dr. Tóth Judit Lenke adatvédelmi, adatbiztonsági és digitális szakjogásszal beszélgettünk arról, hogy vajon segítőtárs vagy éppen megfigyelési eszköze a mobiltelefonunk, és nagyon szépen köszönjük azt a rengeteg üzenetet, amit egyébként be tudtunk építeni a beszélgetésbe Judit számára is, meg a többi hallgató számára is, amit önök küldtek. Köszönjük szépen, Judit, még egyszer köszi.
2: Köszönöm.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Idő van, készen állsz a 24 órás villám akcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 990 000 forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
2: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
3: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
4: Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Támadás történt egy kaliforniai mecsetnél. Fokozatosan melegszik az idő, lassan visszatérhet a koranyárias meleg. Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ma kezdődnek az egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita erről telefonon állapodott meg ukrán kollégájával. A szakértői szintű egyeztetésekbe a kárpátaljai magyarság képviselőit is bevonják, a mai első alkalom online lesz. A fizika, illetve a mozgókép és médiaismeret írásbeli vizsgáival folytatódik az érettségi. Holnap francia nyelvből, valamint filozófiából vizsgáznak a diákok. A választott, illetve szakmai tárgyak írásbeliei pénteken fejeződnek be. A szóbelik júniusban kezdődnek. Szabolcs-Szatmár-Benekben folytatódik a héten a szúnyogirtás. A biológiai kezelés más élőlényekre ártalmatlan. A ház körüli pocsolyák, vízzel teli edények kedveznek a szúnyogoknak, ezért érdemes ezeket felszámolni. Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta már a tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Az elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló, idézem, komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diego-ban egy mecsettel egy beépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban legkevesebb 3 ember meghalt. A helyi hatóságok arról is beszámoltak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Vár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók. Sok napsütésre számíthatunk, csak elszórta lehet kisebb eső, futózápor, megélénkül a szél. Délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: A fővárosban a baleset nehezíti a közlekedést, Újpesten az Árpád úton befelé a Váci út közelében sávlezárásra készüljenek. Tart a baleseti helyszínen és a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Műegyetem rakparton a Szabadság híd felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé, az Egér úton a Balatoni úttól és a Szél Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn, a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál. Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A 9. kerületben lezárták a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Kedves utasaink, helyezzék magukat kényelembe! Indul a Business Class!
1: Annyira reggel, annyira jazzy, így van ez itt a Business Class. Május 19-én 9 óra múlt 4 perccel. SMS számunk 0630 2010909. A mikrofonnál kivételesen egyedül a stúdió magányában Pachman Péter. Jó reggelt kívánok, és nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak. És hát ahogy beszéltük, érdekes témával folytatjuk, mert itt van velünk a stúdióban Kál Cecília, egyensúlymentor. Jó reggelt, köszönjük szépen, hogy itt
2: vagy. Jó reggelt kívánok én is a hallgatóknak, és neked is, Péter.
1: És mindjárt az elején, egyébként az adás elején mondtam, hogy milyen izgalmas lesz maga a téma, meg hogy majd megpróbáljuk megfejteni, hogy mit jelent egészen pontosan maga az egyensúlymentorság, de végre itt vagy, és a te megközelítésedben, vagy a te szakszerű megfogalmazásodban hallhatjuk.
2: Köszönöm szépen, hogy erre lehetőséget biztosítotok.
1: Szóval, egyensúlymentorság, mit jelent ez egészen pontosan? Miért lett ez ma ennyire, mondjuk úgy, hogy aktuális téma?
2: Hát ez szerintem már elég régen aktuális, tehát az emberek azért beszéltetek egyébként tegnapi stresszről, ma is érintettétek ezt a témát, ami komoly betegségeket okozhat az embereknek, azért ez nem egy mai téma, elég régóta porondon van, és fontos is, hiszen a mindennapjainkban annyi információt kapunk, annyi minden történik velünk, annyira felgyorsult a világ, hogy elképesztően fontos az, hogy egy kicsit belül is figyeljünk, és megtaláljuk a magunk egyensúlyát. Az egyensúlymentorság nekem azt jelenti, hogy mindazzal, amivel vagyok, amit tanultam az elmúlt 30 évben, azzal támogatom azt, aki hozzám fordul, vagy azokat a szervezeteket, vagy azokat a vezetőket, vagy azokat az embereket, magánembereket, hogy megtalálják a saját egyensúlyukat. Ez nagyon sokféleképpen lehet. Beszéltetek ma a sétáról. A mozgás ebben egy nagyon fontos dolog. De beszélhetünk éppen aktuális adott pillanatban segítő, egyensúlyba hozó dolgokról, de beszélhetünk ezeknek az alapjairól is, hiszen akár egy betegségről beszélünk, akár egy kimozdult egyensúlyból kimozdult állapotról, annak általában lelki alapjai vannak, és többnyire gyerekkorban keresendők, és ehhez vannak nagyon jó taktikák, módszertanok, amivel ezen lehet segíteni, de először is az embernek kell odáig eljutni, hogy felismerje, hogy neki problémája van, neki valami nem stimmel, kibillent ebből az egyensúlyból. És hát ugye itt van ez az állandó, te is mondtad, az online jelenlét, mindent tudni akarunk, mindent olvasunk, mindent nézünk, iszonyatos szennyezést kapunk az internetről ilyen módon. Van, aki tud ebből tudatosan már kilépni, és egyre többen ismerik fel, hogy egy kicsit le kell tenni azt a telefont, kicsit kevesebbet kell nézni a monitort, de az életünk ilyenné alakult, és szűnnek meg munkahelyek például az AI miatt. Ez is okozhat még komoly problémákat az embereknek, tehát ez egy nagyon sokoldalú téma, ez az egyensúly az életünkben, és én, mint egyensúlymentor, úgy gondolom, hogy elég sok témában tudom segíteni az embereket abban, hogy visszataláljanak a saját egyensúlyukhoz.
1: Hogyha már az AI-t behoztad a beszélgetésbe, egy olyan világban, ahol az AI egyre több területen jelenik meg, miért nő szerinted az emberi kapcsolódás értéke?
2: Hát pontosan ezért, ugye az AI, úgy tudjuk, vagy sokan úgy gondolják, hogy mindent is tud, mindent is megkérdezhetünk tőle, mindenben
1: például tudunk
2: is
1: vele csevegni egyébként magányos estéken is.
2: Abszolút, és egyébként tud ez jó lenni, de ha már addiktívvá válik, és csak ez az, amihez fordulunk, és elfelejtjük a külvilágot, és nem kapcsolódunk emberekhez, akkor ez előbb-utóbb komoly pszichés problémákat fog okozni, és ez a testünkön is jelentkezni fog, mert ez megbetegedéseket is okozhat. Tehát ez, ebben is az egyensúlya fontos. Szerintem az AI egy fontos és jó dolog, bizonyos szintig, attól függően, hogy hogyan és mire használjuk, milyen célokkal használjuk, mi a szándékunk. Nem biztos, hogy kivált egy orvos, nem biztos, hogy kivált egy szakember, de el tudunk kezdeni igazodni abban, hogy mi a bajunk, hogyan menjünk tovább egy lépésben, ha egyáltalán eljutottunk oda, hogy keressük a válaszokat, és szerintem itt az első olyan alap, hogy felismerjük, hogy nekünk problémánk van, és nem biztos, hogy a külvilágban kell keresni ezt a problémát, hanem magunkban.
1: És hogyha már felismertük, akkor lehetséges, hogy igénybe veszünk úgynevezett személyes mentorálási folyamatot is, amit egyébként te tudsz meggyőződésem szerint biztosítani például. Szerinted mit tud egy ilyen személyes mentorálási folyamat, amit semmilyen más digitális platform vagy a mesterséges intelligencia nem képes helyettesíteni?
2: Hát azokat a személyes energiákat, ami jön egy emberből egy másik ember felé. Beszéltetek pont tegnap a műsorban másik műsorvezető társakkal az ölelés fontosságáról, vagy egy bármilyen fajta olyan stressz helyzetben vagy pánik helyzetben a szívdobogás fontosságáról, vagy egy érintés fontosságáról. Hát például ezt tudja egy személyes mentorálás. Ezt az AI soha nem fogja tudni, hogy ott helyben fölismeri a metakommunikációdból a belőled jövő áradó energiát.

0: amelyekre tényleg képtelen a mesterséges intelligencia, vagy legalábbis egyelőre nem képes, nem tudom egyébként elképzelni, hogy lesz valaha képes. De szerinted az emberek kezdenek elfáradni a folyamatos online jelenlétben, és újra vágynak az emberi kapcsolatokra? Ez maga, ez az állítás, ez egy ösztönös folyamat, vagy egyszerűen a világ ezt így kitermelte magából, mert tényleg kezd elegünk lenni abból a fajta digitális platformból, vagy platformokból, amelyeknek a mentén kénytelenek vagyunk élni az életünket?
1: Szerintem mindkettő. Mindkettő, mert hogy igen, valóban kezd elegünk lenni, de hát ugye erre szakmák jöttek létre a digitális platformok működtetésére. Egy csomó ember úgy végzi a munkáját és tartja el saját magát, hogy reggeltől estig ül a gép előtt és dolgozik a digitális platformokon, vagy gyárt valamilyen anyagot, amit odaszánnak. És egyedül dolgozik. Ezek magányos munkák. Lehet,
0: de jó,
1: hogy
0: egyébként tegyük hozzá, tehát most ne kezdjük el színe a digitális platformon, mert tök jó, hogy vannak. Az AI nagyon jó, hogy van, persze.
1: Igen, de azt mondom, hogy van egy ilyen irány is, ami szerintem nagyon jó. De bárki, aki így dolgozik, biztos, hogy észleli magán, hogy nem mozog annyi, nem egészségesen étkezik, mert belefeledkezik a munkába, és azt mondom, hogy nagyon jó, ha tudja ezen kívül is élni az életét, sportol vagy magánélete van, de nagyon sokan belecsúsznak, nem is digitális munkákkal, akár egy vezetői munkáról beszélünk, és saját tapasztalatom is van ebben, hogy bele lehet csúszni a 12-14-16 óra munkában úgy, hogy egyszerűen vissza az ár, és rengeteg feladatod van, és egyébként mondjuk olyan típus vagy, hogy szereted elvégezni a feladatodat, akkor meg lehet betegedni. És tehát ez egy két dolog. Ilyenkor mindig azt mondom, hogy a saját személyiségünk az, hogy mi ott mire vagyunk képesek, hogy fogjuk fel a saját életünket, tudunk-e határokat húzni. Ezen múlik az, hogy mennyire tudjuk befogadni a digitális világot, mennyire találjuk meg az egyensúlyt a 3D és egyáltalán a digitális platformok között. Tehát én továbbra is azt gondolom, hogy ez két pólusú. Elegünk is van, és túl sok volt.
0: De nagyon belepiszkál a lelki egyensúlyunkba, meg általában véve az önismeretünkbe maga a digitális világ?
1: Bele tud, persze. Hát én azért sok olyanról hallottam, hogy éjjel beszélget valaki pszichológiai témákról, vagy traumákról, vagy bármiről, és nagyon félre tudja vinni az ő gondolkodását, vagy olyan tanácsokat kap tőle, ami nem jó irányba viszi. Tehát, hogy azért az AI-t használni is meg kell tanulni, jól kérdezni, és kicsit mindig szkeptikusnak lenni a válaszokkal. És nem tudja az AI azt pótolni, hogy te bejössz beszélgetni velem, és én látom, hogy remegsz az idegességtől, az AI ezt nem fogja megoldani neked a képernyő elől, legfeljebb ad néhány tanácsot, hogy most állj fel és csináljál nagy karmozdulatokat, és vegyél nagy levegőt, de ezzel az alapját, ami miatt te ott ideges voltál, azt nem tudja feloldani. És nem tud olyan komplex válaszokat adni a kérdésre, ide, amivel az összes problémát kezeli, amiért neked az az állapot kialakult. Mert hogy mindig vissza kell menni a gyökerekhez, hogy miért van az, amiért te abban benne vagy.
0: Ugye amikor egyensúlymentorként dolgozol, akkor az nem kérdés, hogy a személyes jelenlétnek milyen erős hatása van. Az előbb beszéltük, hogy egy mosoly, egy tekintet, egy érintés, egy bármilyen egyébként AI által nem képes funkció végrehajtása. De érdekelne engem, hogy maga az energetikája ennek az egésznek, amikor te valakivel ilyen szempontból foglalkozol. És maga a bizalom, mert ez egy nagyon fontos kérdés ilyen szempontból, én elmegyek hozzád, és az elején valóban látod rajtam, hogy szétrobban a fejem, és ideges vagyok, és a végére nyugodtan távozom, ahhoz kell valamiféle bizalom, hogy én oda könnyen szintvalva menjek be hozzád, és távozzam tőled. Ezt te hogyan tudod elérni?
1: Hát a bizalom az nem itt kezdődik, amikor már ott vagy, hanem ott kezdődik, hogy megkeresel. Miért keresel meg? Azért, mert valaki ajánlotta, hogy gyere hozzám, mert én fogok tudni neked segíteni. Valószínűleg innen indul a bizalom. A bizalom onnan is indul, hogy az ember transzparens azzal kapcsolatban, hogy milyen tudása, tapasztalata, múltja van. És én azt gondolom, hogy innen indul. Onnantól, hogy eljön hozzám valaki, eljössz hozzám te, és leülünk beszélgetni. Én egy olyan környezetet teremtek, egy olyan hangulatot teremtek, amiben az esetek 99,9, de inkább azt mondom, hogy 100%-ában eddig mindenki jól érezte magát, és valóban kiderült az, hogy mivel kell foglalkoznunk, mert nem tudom, hogyha bejössz, hogy mivel jössz. mert nem mérek föl a találkozásunk előtt semmit, hanem ott szembesülök azzal, hogy te mivel jöttél hozzám. Ez egy nagyon izgalmas dolog. Fog,

0: foglalkozni emberekkel úgy, hogy jönnek egy problémával, vagy még maguk sem tudják, hogy milyen problémával jönnek, mert volt már ilyen kliensem, aki ő maga nem tudta, hogy mi baja van, csak jött és azt mondta, hogy ő nem érzi jól magát, mondjam meg, hogy mi baja van, és foglalkozunk ezzel, és néhány alkalom után egy teljesen más irányt vett az élete, és át tudta állítani a fókuszát arra, ami valójában megoldás volt az ő problémájára. És én igyekszem nem csak a felülettel, nem csak az azonnali dolgokkal foglalkozni, de azt gondolom, hogy ez a bizalom alapja.
1: Szerinted hol van egyébként az egészséges határa a technológia használata és az emberi kapcsolódások megőrzése között? Mert nyilvánvalóan, és ez egyértelmű a beszélgetésből sem is kiderül, hogy te sem akarod teljesen félretenni a digitális platformot, meg az AI-t, sőt.
0: Így is van, tehát én is használok AI-t valamennyire, sőt, vannak olyan klienseim, akikkel időnként digitálisan, tehát online felületen beszélgetünk, mert vannak olyan emberek, akik a személyes kapcsolódást csak ideig, óráig viselik jobban. De az első találkozás mindig személyes, tehát valahogy igyekszem ebben is az 50-50%-ot, vagy a 70-30%-ot a személyes találkozás arányába megtartani, és ez leginkább a kliensen múlik, mert vannak olyan témák, amikről lehet online beszélgetni, és vannak, amiről nem. Hát van olyan eszközrendszer, ami csak személyesen működik, és nem tudod másképp megcsinálni.
1: Nagyjából egy percünk van, te hiszel abban, hogy hosszú távon az emberi jelenlét, a hitelesség, a személyes kapcsolódás lesz az igazi érték a teljesen digitalizált világban? Már csak azért, mert most inkább az a menő, hogyha valaki AI alapon gondolkodik, a mesterséges intelligenciát mindenre is használja, és hát a digitális platformokon való jelenléte az abszolút meghatározó, és valahogy ebből tényleg elvész az, amit itt már többször hoztam föl, a tekintet, a mosoly, az érintés, és ezeknek az energetikája.
0: Igen, abszolút hiszek ebben, tehát azt gondolom, hogy a személyes kapcsolatoknak és a személyes kapcsolódásoknak az ereje és értéke még inkább erőteljessé válik a közeljövőben, sőt én érzem is ezt akármilyen, tehát akár, hogyha csak a párkeresésre gondolunk, vannak online platformok, de azok nem igazán tudnak olyan, nem mindig tudnak értéket képviselni, és egyre több olyan vonatkozású rendezvényt látok, ahol akár párkeresésben is személyes kapcsolódást javasolnak először, nem az online felületet. Az online felület egy ilyen információadás szerintem, de igazából akár párkeresésben, akár mentorálásban, akár munkában, bármiben is személyesen dőlnek el a dolgok.
1: Cecília, nagyon szépen köszönöm. Kál Cecília egyensúly mentorral beszélgettünk az elmúlt percekben.
0: Én is köszönöm.
1: Jó, hogy itt voltál. Köszönjük szépen.
0: Köszönöm szépen a hallgatóknak is a figyelmet.

0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Hírek a Jazzin.
1: Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvívői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Soron kívül tárgyalta a kormány a Dunaújvárosi Vasmű, a Dunafer ügyét, amiről a tegnapi sajtótájékoztatón is említést tettek a kormányülés után. Később Nagy Ervin, Dunaújváros országgyűlési képviselője is bejelentette a Facebook oldalán, hogy a kormány döntött a Dunafer közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról, ami rövid távon tovább biztosítja a dolgozók megélhetését. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Ecuadorban a rendőrség több mint 5000 embert vett őrizetbe a kijárási tilalom két hete alatt, köztük mintegy 700 bűnszervezetekhez kapcsolódó személyt. A május 3-án életbe lépett szervezet bűnözés elleni éjszakai kijárási tilalmat az ország 24 tartományából 9-ben alkalmazzák, köztük a fővárosban is. A biztonsági erők, amelyek a katonaságot és a rendőrséget egyesítik, több mint 9 tonna kábítószert is lefoglaltak, 378 házkutatást hajtottak végre, és több mint 600 fegyvert koboztak el. Végül az időjárásról. A komoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, csak elszórtan lehet kisebb eső futózápor, megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
2: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést, Újpesten az Árpád úton befelé a Váci út közelében sávlezárásra készüljenek. Tart a baleseti helyszínen és a Podmanicki utcában a Bajcsy-Zsilinszky út előtt, illetve a Pesti úton a Csabai útnál. Továbbra is lassú a haladás az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a budai alsó rakparton a Petőfitől északi irányban, illetve a Zsigmond tér vonalától délre, a Műegyetem rakparton a Szabadsághíd felé, a Pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Rákóczi úton a Baross tértől. Lassan lehet haladni a Budaörsi úton befelé, az Egér úton a Balatoni úttól és a Szél-Kálmán tér környékén. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, az Üllői úton befelé az Ecseri út előtt, a Kerepesi úton és a Fogarasi úton a közös csomópontnál. Nem működnek a jelzőlámpák a 12. kerületben a Németvölgyi út, Ormánhegyi út csomópontban karbantartás miatt. A forgalmat rendőrök irányítják, itt vezessenek fokozott figyelemmel. A 9. kerületben lezárták a Viola utcát az Üllői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Siling Zsolt, BKK Info.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Szia!
1: Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Business Class. Az exkluzív gazdasági koktél.
2: Annyira reggel, annyira jazzy ez a Business Class. Május 19-én, kedden reggel, 00:10 perccel. SMS számunk 0630 2010 909. A mikrofonnál Bachmann Péter. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt vannak velünk. És egyébként, ahogy az adás elején is ígértem, témánk az európai turizmus, az iráni konfliktus és a kerozin hiány árnyékában. Német Viktória, az Ökonomus senior elemzője a stúdióban. Jó reggelt, Viki, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
3: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
2: Figyelj csak, tényleg ott tartunk, hogy a közel-keleti konfliktus miatt veszélybe kerülhet az európai nyári turista szezon. Már csak azért kérdezem, mert itt most mindenféle, mondjuk a Budapest Airporttól származó információk szerint lesz elég kerozin, nem lesznek járattörlések, stb. De mégis itt van ennek az egésznek most az árnyéka.
3: Igen, inkább átrendeződés az, amit most fogunk látni első körben. Inkább a belföldi turizmus fog felértékelődni, illetve olyan destinációk, amelyeket könnyen meg lehet közelíteni, akár vasúti úton, akár pedig autóval. És ez kihat arra is, akár Európán belül, hogy mondjuk egyes dél-európai helyszíneket, mediterrán szigeteket kevésbé fognak megközelíteni a turisták, illetve ezeknek visszaesik a forgalma. Eközben pedig olyan célpontokat, amelyek autóval elérhetőek, igenis fel fognak keresni, és ez akár a vidéki magyarországi turisztikai helyszíneknek is jó hír lehet.
2: Az az érdekes egyébként, hogy szerintem sok ember azt sem tudja, hogy mi az a hormuzi szoros, hogy azt eszik vagy isszák, de mégis ugye azt látja csak, hogy lehet, hogy kétszer annyit kell majd költenie repülőjegyre. Egyáltalán szerinted, hogyha most így kimegyünk a határainkon túlra, mert itt így definiáltad, hogy a belföldi turizmusnak egyébként ez a helyzet jót tehet, szóval, hogy mennyire sérülékeny ma az európai turizmus? Egyetlen geopolitikai konfliktus tényleg ekkora láncreakciót képes elindítani?
3: A turizmus az egy rendkívül összetett ágazat, ami nagyon sok tényezőtől függ, és ennek egyik fontos eleme az üzemanyag ellátás, illetve jelen esetben a kerozinellátás, de ez alapvetően Európának a sérülékeny energetikai helyzetéből fakad, abból, hogy Európa nagy részben kőolajból és földgázból importra szorul, és e tekintetben az egy külön sérülékenységi pont, hogy a közel-kelet felértékelődött az elmúlt időszakban a beszállító partnerek körében, és most nagyságrendileg az Egyesült Államokra, illetve Norvégiára tud a leginkább számítani.
2: Lehetséges szerinted, hogy mondjuk a fapados repülés aranykora véget ér, és újra luxus lesz repülni, vagy mondjuk nemzeti légitársaságokat választani?
3: Igen, az elsődleges, akik legnagyobb problémába, legnagyobb bajba kerülhetnek emiatt a kerozin hiány miatt, azok pont a fapados légitársaságok, hiszen ők arra építik az üzleti modelljüket, hogy gyorsan váltanak egyik célpontról, nagyon gyorsan elindulnak a másikra, és most pedig, hogyha például a légitársaságok olyan szisztémában gondolkodnak, hogy a közeli repülőterekre nem küldenek repülőjáratok, akkor az pont ezeknél a fapados járatoknál jelenthet komolyabb problémákat.
2: Szerinted mennyire vannak egyébként ezek a fapados cégek, mondjuk úgy, hogy pánik üzemmódban, lehetséges, hogy már a háttérben a válságkezelés zajlik náluk?
3: Van olyan fapados légitársaság, az Egyesült Államokban már volt is olyan, aki csődbe ment. Európában attól függ, hogy ki mennyire jól biztosította a kerozin tartalékait. Például az egyik európai légitársaság esetében arról volt szó, hogy nagyságrendileg 10%-kal csökkentik a nyári szezonban a járatszámokat, de rendelkeznek tartalékokkal. A magyar fapados légitársaság esetében pedig ez egy kedvező hír volt, hogy ők egyelőre nem számoltak be ilyen kedvezőtlen lépésekről.
2: És hogyha valóban kerozin hiány alakul ki, akkor az utasok szerinted mit fognak először megérezni? A drágulást, a járattörlést, vagy akár a káoszt a repülőtereken?
3: Összességében van egy bizalomvesztés a turizmus irányába, ez már a hormuzi szoros konkrét konfliktusnál is megnyilvánult, amikor Irán támadásokat intézett a szomszédos országoknak a repülőtere irányába, hiszen ez egy olyan fontos légikikötő központ, ahol a világ légiutasforgalmának 10%-a megfordul, nem is feltétlenül azért, hogy az öbölmenti országokat meglátogassák, hanem azért, mert ezek rendkívül fontos tranzitállomások. Az Európa és Ázsia, illetve Európa és Ausztrália közötti légiközlekedésnek ezek nagyon fontos csomópontjai. És aztán erre tevődik rá az összes többi probléma, amit a kerozinhiány okoz, akár a drágulő repülőjegyárak, akár pedig az, hogy a repülőtársaságok még egy olyan bizonytalansági tényezőt is beépítenek, mint a pótdíjak, amikkel igyekeznek a saját veszteségeiket kompenzálni, és az utasok számára ez pedig egy plusz költséget jelent, ami bizonytalanul leveg a fejük felett.
2: Tudod, mi az érdekes, hogy szerintem a Covid után mi azt hittük, hogy a turizmus legnagyobb veszélye mondjuk egy járvány lehet, miközben úgy tűnik, hogy most éppen az energia, vagy az energiaválság, meg a geopolitika a legnagyobb kockázat, és nem a járvány.
3: Igen, az elmúlt években, ha visszalapozzuk a különböző makrogazdasági előrejelzéseket, akkor mindig látjuk benne, hogy a geopolitika az egy fontos kockázati tényező, és talán ez olyan, mint amikor farkast kiáltunk, hogy elmondják sokszor, hogy ebből még baj lesz, és aztán mire tényleg baj lesz belőle, addigra már olyan alacsony az ingerküszöb, annyira megváltozik, és annyira nem foglalkozunk ezzel, pedig ezek tényleges kockázatot jelentettek mindig is, csak mostanra eszkalálódott ide a helyzet.
2: Szerinted egyébként az európai ember úgy önmagában mennyire érzékeny ma a biztonsági hírekre? Egy konfliktus már önmagában visszafoghatja az utazási kedvet, vagy inkább majd a pénztárca lesz az, ami visszafogja, ha egyáltalán eljutunk odáig?
3: A pénztárca mindenképpen egy fontos tényező, hiszen azért a hírek és információk napi szinten nagyon nagy mennyiségbe bombáznak bennünket, és már néha azt is nehéz kiválogatni, hogy melyik hírt higgyük el, és akkor ehhez még jönnek a különböző álhírek, illetve AI generált a hírterjesztések, és emiatt inkább a konkrét tényezők, mint a drágulás az, ami valódi triggert jelenthet egy ilyen helyzetben.
2: Azon gondolkodom, hogy alapvetően a turizmus az elmúlt években azért folyamatosan kapta a pofonokat, a Covid, az infláció, a háborúk, az energiaválság. Bírja még az iparág? Tessék mondani, jól van a turizmus?
3: Fontos és nagy átalakulások voltak. Azért azt látjuk, hogy lecsökkent az az idő, amit egy-egy desztináción eltöltünk. Magyarországon is, ha nézzük a turizmust, akkor inkább egy-két napra utazunk el, akár belföldön, de ezek a városlátogatásokra is igaz tendenciák. Például a Budapestre látogató külföldiek is néhány napot töltenek itt, és inkább többször szeretünk utazni, kevesebbet.
2: Jók egyébként ezek a hosszú hétvégek, tegyük hozzá, ezek az egy-két napok, de ez azt jelenti, amit mondasz most, Viki, hogy tulajdonképpen az, ami régen trend volt, hogy egy külföldi turista mondjuk hosszabb időt eltöltött Magyarországon, és azon belül még mozgott is, megnézte a különböző egyéb városokat, nem csak Budapestet, esetleg leugrott a Balatonra, ez ma már nem jellemző?
3: Azt látjuk, hogy a vidéki turizmus ilyen szempontból mindig kihívásokkal küzd, hogy tudja oda csábítani a külföldieket, és sok esetben azért a Balaton kiemelkedik, vagy egy-egy fürdőváros, de összességében azért a Magyarországra látogató turisták, akár minden második turista is inkább Budapestet keresi föl, és légiúton. Ebből a szempontból Magyarországnak a 2026-os nyárra a védőhálót, illetve biztonságot jelent az, hogy most jön majd a Bajnokok Ligája döntő, amire biztos, hogy teltház lesz akár a repülőtéren, akár a budapesti szállodákba, és aztán a kora őszi időszakban pedig jön az atlétikai világdöntő, az első ilyen nemzetközi rendezvény, amelynek Budapest ad otthont, amire szintén minden bizonnyal nagy érdeklődésre fog számot tartani, és nagyon sok turista fog érkezni.
2: Ugye alapvetően a turizmus és a hormuzi szoros összefüggéséről kezdtünk beszélgetni, és azon gondolkodom, hogy magát, hogyha a légi közlekedést nézzük, akkor ez egy átmeneti turbulencia, ami most van, egy átmeneti zavar, amit meg kell oldani, vagy lehetséges, hogy ha ezt majd megoldják, akkor egy új korszak kezdete indul a légi közlekedésben?
3: Fontos a rövid távú hatás is. A különböző forgatókönyvek azt mutatják, hogy ha most azonnal helyreállna a hormuzi szoroson a rend, akkor is még egy hónapokig eltartó utánpótlás nehezével küzdő időszak elé néznénk, és azt is kell látni, hogy azért itt számos infrastruktúra is megsérült, aminek a helyrehozatala akár évekbe is telhet az öböl menti országokban. Ezért Európának mindenképpen át kell gondolni azt, hogy honnan szerzi be a különböző kőolaj és földgáz termékeket. A másik tényező, amit ezek a válsághelyzetek triggerelnek, az általában a technológiai fejlődés. És ez most megint abba az irányba mutathat, hogy Európa hogyan tud, vagy akár a világ is olyan üzemanyagokat kifejleszteni, amelyek alkalmasak valamilyen fenntartható módon életben tartani a repülős szektort, illetve akár abba az irányba is, hogy valamilyen egyéb megoldást kitaláljanak, ami nem feltétlenül kőolaj és földgáz alapú eszközöket jelent, akár a légi közlekedésben is.
2: Tudod, mi az érdekes, Viki, azon gondolkodom, hogy van egy paradoxon, és nem tudom, hogy egyébként feloldható-e, hogy miközben a világ egyre globálisabb, a közben egyre törékenyebb is.
3: Igen, hiszen olyan célpontokat akarunk összekötni, amelyek egymástól rendkívül távol vannak is. Például a földgázszállítások kapcsán is tapasztaltuk ezt a dilemmát, hogy elhozunk mondjuk az Egyesült Államokból tengeri úton cseppfolyósított földgázt, ami számos technológiai kihívást tartogat, hiszen le kell hűteni cseppfolyósítható szintre ezt az üzemanyagot, és bármilyen baleset történhet útközben, nem csak egy csővezetéken keresztül folyik le akár a földgáz, akár a kőolaj Európába, és ez az ilyen módon globalizálódó világ rendkívül törékeny. De a Covid alatt is láttuk ezt, hogy a német gyárak igyekeztek visszatelepülni ide a régióba, akár ennek Közép-Európa is a nyertese volt, és aztán utána megint elindultunk egy globalizáció felé. Itt majd lehet, hogy meg kell találni egy egyensúlyt a regionalizáció és a globalizáció között.
2: Azon gondolkodom, így utolsó kérdésnek, bár nem feltétlenül a te szakterületed, hogy mit tanácsolnál annak, aki most tervezi a nyári utazását. Mire készüljön mentálisan, és mire készüljön pénzügyileg?
3: Azt látjuk, hogy Magyarországon a belföldi úti célpontok, különösen a Balaton térségében elég magas a foglalási arány, gyakorlatilag teltházra számíthatunk már most. Érdemes azért azzal is számolni, hogy a repülőjáratok esetében van drágulás, és hogy mi az, ami belefér nekünk. Talán az valamilyen szinten kompenzálja, hogy sok dél-európai szálloda éppen emiatt csökkent az árakat, viszont azért felmerülnek ott is olyan költségek, mint az élelmiszereknek az ára, ami szintén drágul a szállítási költségeknek az emelkedése miatt.
2: Viki, nagyon szépen köszönöm. Németh Viktóriával, az Ökonomus Senior elemzőjével beszélgettünk az európai turizmusról, az iráni konfliktus és a kerozin hiány árnyékában. Köszönöm szépen!
3: Köszönöm szépen!

0: Fej vagy írás? Napi tőzsde, devizák, állampapírpiac. Legfrissebb hírek, elemzések szakértőink bevonásával. Itt a Business Classban.
1: Érdekes, hogy a Bux Index nagyjából fél perccel ezelőttig emelkedő tendenciát mutatott. Most 0,01%-kal csökken és 132.030,9 forinton áll. A blue chipek közül pedig a Magyar Telekom és az OTP mutat emelkedő, a MOL és a Richter pedig csökkenő tendenciát. Mondom is az adatokat konkrétan. Magyar Telekom 2564, MOL 4016, OTP 41.180 és Richter 12.440. És akkor mondom az árfolyamokat is, mert hogy 1 euró jelenleg 360 forint, 1 dollár 309,6 forint, a bitcoin pedig 77.113 ponton áll. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a napon sem hagytak magamra, ugye egyedül vezettem a Business Class-t, nagyon jól éreztem magam, és természetesen akkor is jó, hogyha másokkal együtt vagyunk, és nagyon szépen köszönöm, hogy nem hagytak magamra, és küldték az üzeneteiket a beszélgetésekhez kapcsolódóan, tényleg megtiszteltek vele. Holnap is indul a Business Class, reggel 6:30-kor, ne feledjék, úgyhogy akkor is üljenek a rádiók mellé. Szép napot mindenkinek, viszonthallásra!

0: A műsorban elhangzott információk nem minősülnek befektetési tanácsadásnak. Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Társadalmi célú reklám következik.
1: A Betesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Betesda gyermekkórháznak.
2: Készült a Betesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.990.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
5: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzyn.
6: Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. Az új kormány extra mozgósítással készül a budapesti Bajnokok Ligája döntőre. Kellemes tavaszi időre számíthatunk, sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nyilvánosságra hozta a kormány az elhíresült bicskei kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő teljes dossziéját. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján közölte, a dokumentumok feketén-fehéren bizonyítják, hogy az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit elutasításra terjesztette fel K. Endre kérvényét, amelyet Novák Katalin, akkori köztársasági elnök saját hatáskörben a miniszteri nemleges javaslat ellenére bírált felül. Magyar Péter kiemelte, Varga Judit egy 49 terheltet tartalmazó csomagból mindössze 3 embernek javasolt kegyelmet. A bicskei gyermekotthon volt igazgató helyettese nem szerepelt a támogatott listán. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében, közölte a kormány szóvivői tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az Unió Budapesten tartózkodó vezetői között. Arról is szó volt, hogy a kabinet döntött a közszolgálati média teljes körű átvilágításáról, valamint a végrehajtói és közjegyzői rendszer gyökeres átalakításáról is. Emellett szigorítják a vendégmunkások behozatalát, és azonnali kockázatcsökkentést rendeltek el, miután osztrák bányákból származó rákkeltő aszbeszennyezést találtak több száz hazai helyszínen. Soron kívül tárgyalta a kormány a Dunaújvárosi Vasmű a Dunafer ügyét, amiről a tegnapi tájékoztatón is említést tettek a kormányülés után. Később Nagy Ervin, Dunaújváros országgyűlési képviselője is bejelentette a Facebook oldalán, hogy a kormány döntött a Dunafer közszolgáltatási szerződésének meghosszabbításáról, ami rövid távon tovább biztosítja a dolgozók megélhetését. Az új kormány mindenben támogatja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Posvai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Még több mint 100 000 nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közleményük szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Végül az időjárásról. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórta lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonló kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

szép napot kívánok, ez a Jazzy Lexikon, a mikrofonnál Péter Mónika. A francia producer Nicolas Lagier következik. Zenei projektjének a neve Agave lett, a jazz, funk, soul és elektronikus zene elemeinek eklektikus keveréke jellemző dalaira 2018-as felvételét játsszuk. Most pedig a Kaleos zenél, bár hangzásuk alapján sokan amerikai zenekarnak gondolják őket, a csapat Izlandról származik. 2016-ban ismerhette meg őket a közönség. Ez a Hey Gringo!

0: Jazzy Lexikon.
1: Budapest 17. kerülete a Duna bal partján, a főváros keleti részén fekvő városrész. Majd 55 négyzetkilométeres területével Budapest legnagyobb méretű kerülete. 1950. január 1-én jött létre az addig önálló Rákoscsaba, Rákoshegy, Rákoskeresztúr és Rákosliget nagyközségekből, amikor azokat Budapesthez csatolták. Területe szinte teljes egészében dimbes-dombos, a pesti oldal és egyben a pesti síkság legmagasabb pontja. A 241 méteres erdőhegy is itt található. Az egyfőre jutó zöld és erdőterületek szempontjából a második és a 12. kerületek mellett ez a legjobban ellátott fővárosi kerület.
0: Jazzy Lexikon.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. Randy Crawford és Joe Sample ketten írták meg a zenetörténelmet 1979-ben a Streetlife című világslágerrel. Évtizedekkel később a 2000-es években újra stúdióba vonultak, hogy duóban rögzítsenek albumokat. Ekkor készült el a No Regrets is. A New Orleans-i Big Sam's Funky Nation zenél előttük, funk, jazz, rock és hip-hop szólal meg zenékben. 2018-as lemezükről hoztunk egy dalt. Ez az Apple Pie.

A Jazzy Rendezvón bárki elmondhatja történetét, vagy meghallgathatja másokét. Jazzy Rendezvón Bálint Edinával minden vasárnap este 9-től a Jazzy.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. A Baby Just Cares For Me című dallal megyünk tovább, amiről mindenki azt gondolja, hogy Nina Simone dala, pedig ezt korábban írták. 1928-ban a Broadway-n mutatták a Walter Donaldson zeneszerző és Gus Kahn szövegíró közreműködésével készült Whoopi című musicalt, a pár évvel korábban Pulitzer-díjat nyert Owen Davis egyik színdarabja alapján. Ehhez készült a felvétel, amit aztán később Nina Simone tett igazán népszerűvé. Előtte Olivia Dean következik, az 1999-es születésű kelet-londoni énekes dalszerzőt gyakran hasonlítják Amy Winehouse-hoz vagy Lauryn Hill-hez. Emlékezetes fellépései voltak a világ legnagyobb fesztiváljain, ahol bebizonyította, hogy élőben is kifogástalanul énekel. Man I Need című dalát játsszuk. Most pedig Ray Charles dalát hallgatjuk. A legsikeresebb művészek egyike volt, Grammy-díjak sokasságával tüntették ki. 1987-ben megkapta az életműdíjat is. 14 dala volt listavezető. Ez a No Time to Waste Time.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az első kerületi vérmező a nevét a magyar jakubinus mozgalom vezére Martinovics Ignác és társai 1795-ös kivégzéséről kapta, akiknek a park Széll Kálmán tér felüli végén emlékművet is állítottak. A név egyébként egy kicsit sem túlzás. Amikor Martinovics végignézte első társa kivégzését, állítólag elájult, ettől kezdve pedig alig tért magához. A vérpadhoz is úgy kellett odavonszolni.
0: Jazzy Lexikon.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tejfel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin.
3: Nyilvánosságra hozta a kormány a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. Azonnali hatállyal felfüggesztették a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját. Kellemes tavaszi idő várható sok napsütéssel. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Nyilvánosságra hozta a kormány a Bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszter elnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu igazságtétel oldalon olvasható. Felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját, a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közleménye szerint a döntésre az elmúlt napokban napvilágra került milliárdos közpénzelosztásokkal kapcsolatos ügyek miatt volt szükség, amelyek még az előző miniszter Hankó Balázs időszakához köthetők. Az intézménynél átfogó belső vizsgálat indul, a tárcavezető pedig kiemelte, a kulturális támogatások kezelésének a jövőben teljesen átláthatónak és tisztának kell lennie. Még több mint 100 000 nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Közleményük szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetség Programot. Ecuadorban a rendőrség több mint 5000 embert vett őrizetbe a kijárási tilalom két hete alatt, köztük mintegy 700 bűnszervezetekhez kapcsolódó személyt. A május 3-án életbe léptetett szervezet bűnözés elleni éjszakai kijárási tilalmat az ország 24 tartományából 9-ben alkalmazzák, köztük a fővárosban is. A biztonsági erők, amelyek a katonaságot és a rendőrséget egyesítik, több mint 9 tonna kábítószert is lefoglaltak. 378 házkutatást hajtottak végre, és több mint 600 fegyvert koboztak el. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország között növekvő feszültségek miatt, jelentette be egy magas rangú tisztviselő, aki azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait. Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok romlottak, amióta Donald Trump 2025. januárjában visszatért hivatalába. A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat az amerikai elnök ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni. Végül az időjárásról. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórta lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható. Hasonló kellemes tavaszi idő lesz a következő napokban is. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: A hírek után
4: Újra. Jazzy zene.

Szép napot kívánok, 11 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. Calypso Rose 13 évesen kezdett dalokat írni, és több mint 1000 dalt komponált, valamint több mint 20 albumot rögzített, a Calypso Blues-t játsszuk tőle. Most pedig lengyel Johanna énekel, a színpad mellett angol nyelvű dalokat ír, szerzőként külföldi produkcióknak is dolgozik. Ez a Rise.

Folytatódik a Jazzy Lexikon, jön a Manhattan Transfer. Az 1970-es évek óta aktív, számos Grammy-díjat nyert banda, a Chic Corea Spain című dalát dolgozta fel, ami új címet kapott, a Swing Balboa szól majd. Most pedig a jazz korszak egyik legikonikusabb és legtöbbet feldolgozott dalával megyünk tovább, amely az 1920-as évek végén született, nem csupán egy sláger, hanem a Great American Songbook alapvető darabja, Rod Stewart és Jules Holland előadásában szólal meg.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Bécsi út oldalán, a Margit kórház fölött magasodó domb tetején áll a Kiszceli Múzeum és az azt körülvevő parkerdő. A romantikus kastélyépület kedvelt forgatási helyszín, jelenleg a Budapesti Történeti Múzeum kiállításai találhatók benne. Egykor kolostorként funkcionált, majd 1912-től Schmidt Miksa, bécsi bútorgyáros, lakberendező és műgyűjtő tulajdonát képezte, akinek szeretője a tragikus meggyilkolásáról ismerté vált, Mágnás Elza örömlány volt. Schmidt Miksa örökös nélkül halt meg, kastélyát és az azt övező parkot a fővárosra hagyta, azzal a kikötéssel, hogy közparkként és múzeumként működjön. A birtokon egy 15 hektáros őspark található, ami kisebb sétákhoz tökéletes helyszín és szakrális emlékeket is rejt. Egy 14 stációból álló 1810-ben épített kálvária vonul végig a park szélén és vezet el az 1820-as években emelt Szentvér kápolnához.
0: Jazzy Lexikon.

Márka Monitor. Egy óra a márkák csodálatos világában. Szakács Lászlóval és vendégeivel csütörtök este 8 órától. Itt a Jazzin.

Mindjárt dél van, folytatjuk a Jazzy Lexikont. Johnny Burgos egy brooklyni születésű és ott alkotó művész, aki korábban elismert hangmérnökként dolgozott olyan sztárokkal, mint 50 Cent. Jeremy Page pedig egy Grammy jelölt producer, dalszerző, aki híres arról, hogy képes a retro hangzásokat modern környezetbe helyezni. Közös daluk a Kotapszol majd. A Funk Cartel mögött egy Londonban, egészen pontosan Kelet-Angliában alapított testvérpár, Rory és Cameron Lynch áll. Küldetésük, hogy újra divatba hozzák a 70-es, 80-as évek soul, funk és diszkó gyökereit, de úgy, hogy az a mai klubokban, fesztiválokon is maximálisan megállja a helyét. A következő zenei blokkunkat követően jön a Déli Hír magazin, meghallgatjuk Suri Imre jazzy mixét, aztán folytatódik a Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Epreskert eredetileg a Képzőművészeti Egyetem mesteriskola szobrászati termékeinek volt az otthona. Nevét attól az elvadult Eperfás ligettől kapta, amelyet Strobl Alajos hozatott rendbe. Az Epreskertben állt a józsefvárosi régi pesti barokk kálvária kápolna kerek alaprajzú épülete, melyet 12 tengelyes árkádsor vesz körül, 10 lépcsőfokos, áttört kőkorlátos kétkarú feljárattal, fent terasz, ezen állott a kálvária, 7 alakos szobor csoportja.
0: Jazzy Lexikon.

0: Következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Egy csepp a természetből, egy jó falat a régióból. Add át magad az önfelett élvezeteknek, miközben a kányavári borbirtok remek borait kóstolod, isteni harapnivaló kíséretében a kányavári borteraszon, mesés kilátással a kis Balatonra. www.kanyavari.hu.
1: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat, mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabbak percekkel mások előtt. Déli hírmagazin a Jazzin.
2: Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét. Donald Trump amerikai elnök elhalasztotta a tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Kellemes tavaszias időre számíthatunk a folytatásban. Ez a Jazzy Déri hírmagazinja 2026. május 19-én kedden 11 óra 53 perckor, a mikrofonnál Szabó Kati. Nyilvánosságra hozta a kormány a bicskei kegyelmi ügy dokumentációjának egy részét, amelyből kiderül, az igazságügyi tárca eredetileg nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét. Magyar Péter miniszterelnök sajtótájékoztatóján azt mondta, az akkori igazságügyi miniszter Varga Judit támogatás nélkül továbbította az ügyet Novák Katalin köztársasági elnöknek. A dokumentumok alapján a köztársasági elnök később mégis megváltoztatta a döntést, amelyet Varga Judit végül ellenjegyzett. Magyar Péter azt mondta, az ügynek még nincs vége, a dokumentum a kormány.hu igazságtétel oldalon olvasható. Felfüggesztette tisztségéből Krucsainé Herter Anikót, a Nemzeti Kulturális Támogatás Kezelő főigazgatóját, a kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közleménye szerint a döntésre az elmúlt napokban napvilágra került milliárdos közpénzelosztásokkal kapcsolatos ügyek miatt volt szükség, amelyek még az előző miniszter Hankó Balázs időszakához köthetők. Az intézménynél átfogó belső vizsgálat indul, a tárcavezető pedig kiemelte, a kulturális támogatások kezelés a jövőben teljesen átláthatónak és tisztának kell lennie. Augusztus végéig lezárhatják a tárgyalásokat a Magyarországnak járó uniós források ügyében, közölte a kormányülés után tartott tájékoztatón a miniszterelnök. Magyar Péter jelezte, egyeztetett az ügyben az Európai Bizottság elnökével, és megkezdődött a tárgyalás a kormány tagjai és az uniós testület Budapesten tartózkodó vezetői között. Hangsúlyozta, mindkét fél mindent elkövet, hogy a jövő héten alá tudják írni a megállapodást, amely lehetővé teszi a támogatások hazahozatalát. Várhatóan pünkösd után jövő kedden ül össze az országgyűlés. Magyar Péter elmondta, módosíthatják az országgyűlési képviselők jogállásáról szóló törvényt, hogy a felére csökkenthessék a kiadásokat. Jelezte azt is, meg kell határozniuk a miniszterek és az államtitkárok fizetését, ami jóval alacsonyabb lesz, mint az előző kormány idején. Emellett lesznek alaptörvénymódosítások is, például a miniszterelnöki ciklusra vonatkozóan, tette hozzá. Az új kormány mindenben támogatja a Bajnokok Ligája budapesti döntőjének szervezőit, a közlekedési cégeket és a rendvédelmi szerveket a sikeres lebonyolítás érdekében, közölte Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter kiemelte, a május 30-ai mérkőzés miatt az eddigi legnagyobb utasforgalmi terhelés vár a budapesti repülőtérre és a tömegközlekedésre. Vitézy Dávid és Posvai Gábor belügyminiszter ezért soron kívüli egyeztetésen fésülte össze a feladatokat a rendőrség, a BKK, a MÁV és a repülőtér vezetőivel. Átadták a Semmelweis Egyetem Stroke Centrumának felújított szubintenzív részlegét. A 100 milliós fejlesztés után Európa egyik legnagyobb forgalmú, nemzetközileg is elismert stroke ellátóhelye még több paciens képes kezelni. Évente több mint 1000 érmegnyitó kezelést végeznek az orvosok, és a centrum jelentős szerepet tölt be az oktatásban, kutatásban is. Holnap, azaz szerdán jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje, ezért hosszabb nyitvatartás kiszállítással. Fél 9 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV info vonala, a 18-19 is, amely szerdán este 8 óráig hívható. Eddig több mint 2,2 millió személy jövedelemadó bevallás érkezett a NAV-hoz. Új gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya, már is mondom a részleteket. Előtte azonban
0: külföld.
2: Donald Trump amerikai elnök Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta már a tervezett újabb katonai támadást Irán ellen. Az elnök a közösségi oldalán megjelent bejegyzésében az Iránnal zajló, idézem, komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Számos épület megrongálódott és többen megsebesültek már a virradóra, miután orosz támadás érte Harkivváros. Ukrajna feltehetőleg az orosz fővárost, a rosztovi területet és a Moszkvától északkeletre fekvő Gyaroszlavat támadta. Tegnap esti beszédében Volodymyr Zelenszky elmondta, Ukrajna nagy hatótávolságú légi csapásai következtében 10%-kal csökkent Moszkva olajfinomító kapacitása az elmúlt hónapokban. Megkezdődtek a kormányalakítási tárgyalások Romániában. Az államfő parlamenti mandátumok száma szerinti sorrendben fogadta a frakciók küldöttségeit, de egyelőre nem jelentette be, hogy kit bíz meg kormányalakítással. A pártvezetők nyilatkozataiból továbbra sem körvonalazódik működőképes kormánytöbbség Romániában. A kubai kormány több tagját, valamint intézményeit sújtja szankcióval az Egyesült Államok. Az amerikai külügyminisztérium bejelentése szerint büntető intézkedés alá került a kubai belügyminisztérium, valamint az alá tartozó rendőri erő, a forradalmi rendőrség és a kubai hírszerzés. A szervezetek mellett 11 kormányzati vezető is szankció alá került. Az amerikai indoklás szerint a büntető intézkedés célja ellensúlyozni a kubai rezsim által az Egyesült Államokra jelentett nemzetbiztonsági kockázatot, valamint felelősségre vonni a hatalmat saját érdekében felhasználó kommunista kormányzatot. A szankciók értelmében az érintett kubai intézmények és magánszemélyek minden Egyesült Államokban őrzött vagyonát befagyasztják, és megtiltják minden amerikai állampolgárnak, hogy üzleti kapcsolatot tartson fenn velük. Az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma felfüggeszti a Kanadával folytatott katonai együttműködés egy részét a két ország között növekvő feszültségek miatt, jelentette be egy magas rangú tisztviselő, aki azzal vádolta meg Ottawát, hogy nem teljesíti védelmi kötelezettségvállalásait. Az Egyesült Államok és Kanada közötti kapcsolatok romlottak, amióta Donald Trump 2025. januárjában visszatért hivatalába. A kereskedelmi vámok emelése mellett a kapcsolatokat az amerikai elnök ismételt kijelentései is megterhelték, miszerint Kanadát az Egyesült Államok 51. államává kívánja tenni. Két támadó tüzet nyitott a kaliforniai San Diegóban egy mecsettel egy beépült iszlám központnál az ott tartózkodókra. A támadásban legkevesebb 3 ember meghalt. A helyi hatóságok arról is beszámoltak, hogy szülői bejelentésre már a lövöldözés előtt keresték az elkövetőket, egy 17 és egy 18 éves fiatalt. A két támadó is meghalt.
0: Kulturális hírek.
2: A 75 éves Magyar Állami Népi Együttest bemutató kiállítás nyílt a Hagyományok Házában. A tárlaton bemutatják a legismertebb előadások, például a Naplegenda, a Liszt mozaik, vagy a Szarvasének viseleteit, de az együttes nemzetközi sikereiről szóló archív felvételekkel és személyes történetekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Versenyt hirdet az Ország iskolája 2026 címmel a Magyar Színház általános és középiskolák számára. A diákoktól azt várják, hogy mutassák meg, mi teszi különlegessé iskolájukat, például a közösség, a tanárok, a hangulat, a hagyományok. A verseny június 25-én zárul. A videók a Teátrum honlapján lesznek láthatók, a nyertesekről közönségszavazás dönt majd. Új gyűjteménnyel bővült a Szegedi Fűvészkert állománya. A Noé Bárkája nevű egységben egy helyen mutatják be azokat az őshonos, ritka és védettséget élvező növényfajokat, amelyeket évtizedek óta gondoznak a botanikus kertben. Itthon csaknem 800 növényfaj áll kiemelt természetvédelmi oltalom alatt, ezek közül 142 ismerhető meg Szegeden. Guinness rekord kísérletre készülnek a magyar citerások jövő szombaton a Budai Bár Oroszlános udvarában. A tervek szerint több mint 500 zenész játszik majd együtt, felülmúlva a tavalyi létszámot. A program különlegessége, hogy a népi hangszerek segítségével felcsendül a Bajnokok Ligája himnusza is. A rekord kísérlet és a kapcsolódó programok ingyenesen látogathatók.
0: Budapest legfrissebb időjárása.
2: Több órás napsütésre számíthatunk, gomoly felhőkkel. Elszórtan, főleg délnyugaton és északkeleten zápor előfordulhat. 21 fok köré melegszik a levegő, gyenge marad az északi szél.
0: Ez volt a Jazzy déli hírmagazinja. A szerkesztő

0: Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: Ezt a Jazzy Mixet Suri Imre készítette. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
1: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Kellemes tavaszi időre számíthatunk. Nyilvánosságra hozták a bicskei kegyelmi ügy dosszéját. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg. Köszöntöm Önöket, Zilei Zsuzsanna vagyok, a hírszerkesztő Takács Erika. A megszokott ügymenettől eltérően rendkívül gyorsan hozták meg a döntést a bicskei kegyelmi ügyben, mondta a kormányfő. Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a kormány.hu per igazságtétel oldalon közzétették az esettel összefüggő, az igazságügyi minisztériumban található dokumentumok egy részét. Emlékeztetett arra, hogy K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta kegyelemre. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban ezzel ellentétesen döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter még aznap ellenjegyezte. Együttműködik a kegyelmi ügy dokumentumainak nyilvánosságra hozatalában a köztársasági elnöki hivatal. A Sándor Palota közölte, hivatalos megkeresés esetén a jogszabályoknak megfelelően átadják a rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. A dokumentumok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, hogy Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Több száz drónnal támadta Ukrajnát az orosz hadsereg éjszaka. A légvédelem az eszközök zömét elfogta, de a csapásokban legalább egy ember meghalt, többen megsebesültek. Infrastruktúrális létesítményekben és lakóépületekben is károk keletkeztek. Csernyihív megyében több gázipari üzemet is csapásért, kiemelten fontos berendezések rongálódtak meg. Szaúd-Arábia, Katar és az Egyesült Arab Emírségek kérésére elhalasztotta a már tervezett Irán elleni újabb katonai támadást az Egyesült Államok, jelentette be az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán az Iránnal zajló komoly tárgyalásokra hivatkozva jelezte, hogy eleget tesz a három arab állam vezetőjétől érkezett kérésnek. Két erdőtűz pusztít Dél-Kaliforniában, csak nem 30 ezer embert kellett kitelepíteni a veszélyeztetett területekről. A legsúlyosabb helyzet Simi Valley környékén és Santa Rosa szigetén alakult ki, ahol a lángok már több 10 négyzetkilométeres területet érintenek. A tűzoltók helikopterekkel és repülőgépekkel próbálják megfékezni a lángokat. Ma a gomoly felhők mellett sok napsütés valószínű, csak elszórtan lehet kisebb eső, futózápor. Megélénkül a szél, délután 19-23, késő este 8-15 fok várható.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Remek előadók jönnek a Jazzy Lexikon következő blokkjában is. A Kiss frontembere Paul Stanley alapított egy bandát 2020-ban. A tagok között olyan tapasztalt zenészek találhatóak, mint a gitáros vokalista Rayon Ray Nelson, a billentyűs Robert Pops Popwell, vagy a dobos vokalista Crystal Starr, az IOI szól tőlük. Előttük az olasz zenészek alkotta Funko Radio zenél, gyakran mozognak a bossanova, a szól és a modern elektronikus ütemek határán. Zenéjükben fontos szerepet kap az analóg hangszerek használata, ez a Hopeless Romantic.

1911-ben épült víztorony a legöregebb és legnagyobb az országban. A torony ma már ipari műemlék, szerves része Budapest városképének. Az építmény júniustól szeptemberig belépőjeggyel látogatható. Jazzy Lexikon.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Nicola Conte olasz zenészt a New Jazz mozgalom meghatározó alakjaként tartják számon. Két éve megjelent lemezére elhívta énekelni Gregory Portert is. Előttük a Los Angeles-i Andy Grammer következik, maga írja dalait és producerkedik is. Ez a Freeze.

Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, a Happy Hours-ben, és hétvégente itt a Jazzin.

Folytatódik a Jazzy Lexikon. A Grammy jelölt amerikai jazz énekesnő Sarah Gazarek következik Down With Love című dalával. Előtte jön Vinta, zenéje a 70-es évek szól és jazz funk világát idézi, modern tiszta produkciós minőségben The Game She Played című dalát játsszuk. Most pedig Amber Mark következik, aki édesanyjától kapta az első gitárját és rögtön a középiskolai kórusban való szereplése után eldöntötte, hogy énekelni fog. Ez a Mixer.

0: Jazzy Lexikon.
1: Ma már kevesen tudják, hogy Magyarországon a legelső sörgyár Kőbányán létesült. Idővel az élelmiszeripari gyártás nagy része is itt összpontosult. Kőbánya Óhegy mészkövéből épült a pesti kiskörút, majd a nagykörút jó részének építkezéseihez is az itteni alapanyagot használták. A kialakuló hatalmas mészkő üregek állandó hőmérséklete, hűvössége kedvezett a sörgyártásnak, amely akkoriban sokkal kisebb üzemeket működtetett. A hűvösen tartott sör hosszabb időn keresztül megőrizte frissességét, és a forró sör helyett a fogyasztók is rászoktak a pince hideg nedűre.
0: Jazzy Lexikon.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Mario Biondi koncert a Margit Szigeti Színházban május 23-án. A világhírű olasz énekes mediterrán szenvedélye különleges koncertélményt ígér. Ötvözve a jazz, a soul és a popzenét. Madrid, Barcelona és Prága után Budapesten lép fel a jazzikon. MargitSzigetiSzínház.hu.
0: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilág napja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
2: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Elsőként Lengyelországba utazott Magyar Péter és delegációja. Most szombaton is látogatható a Karmelita. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Lengyelországba látogat első külföldi útján a miniszterelnök. Magyar Péter kora délután érkezik Krakkóba, majd vonattal utazik tovább Varsóba. A kormányfőt elkíséri több miniszter is, köztük Orbán Anita külügyi, Kapitány István gazdasági és energetikai, Ruszin Szendi Romulus honvédelmi, Vitézi Dávid közlekedési és beruházási, valamint Tarz Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős tárcavezető. A politikusok mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyalnak majd. Jelképértékűnek nevezte Magyar Péter miniszterelnök ma kezdődő kétnapos lengyelországi látogatását a Reuters hírügynökség. A kommentár szerint az új kormányfő első hivatalos külföldi útja Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Egy lengyel kormánytisztviselő a hírügynökségnek úgy fogalmazott, Magyar Péter látogatása a befagyott kapcsolatok szimbolikus újraindításának tekinthető, amely alkalmat nyújt az európai kérdésekről és Ukrajnáról szóló párbeszéd újrakezdésére is. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök helyettessé nevezte ki Magyar Péter. A kormányfő közölte a döntést arra az esetre hozta meg, ha ő és Orbán Anita külügyminiszter egyszerre lenne akadályoztatva. Hivatalos megkeresés esetén átadja a Bicskei kegyelmi ügy iratait a kormánynak a köztársasági elnök hivatala. A Sándor Palota közölte, együttműködnek a K. Endre ügyében született dokumentumok nyilvánosságra hozatalában a kormánnyal. Az iratok nyilvánosságra hozatalát Magyar Péter miniszterelnök kérte. Országos pénzadománygyűjtést indított az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyereknek összesen 25 napközés, illetve bentlakásos nyári tábort szerveznének. A gyerekeknek változatos programokat szerveznek, melyekkel játékos formában segítik a fejlesztésüket, felzárkózásukat. A kezdeményezést a segélyszervezet.hu oldalon keresztül bármekkora összeggel, míg a 1353-as adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet támogatni. Szombaton újra látogatható lesz a Karmelita palota és a volt miniszterelnöki kabinet iroda épülete, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, hogy az első hétvégén 2000-en járták be a vezetett túra keretében Orbán Viktor és Rogán Antal egykori munkahelyének épületét. A nagy érdeklődésre tekintettel most hétvégén folytatódik a program. Bárki megnézheti a miniszterelnöki dolgozószobát, a teraszt, a szivarszobát és az elhíresült kilátót is. A látogatásra a szabad karmelita.hu oldalon lehet regisztrálni. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes délutánt, 14 óra után pár perccel a mikrofonnál Péter Mónika. A Frost Duo következik. Christian Gratz producer és az énekes dalszerző Libet Evans alkotja. Britney Spears is megiklette őket, a One More Time szól tőlük. Luca de Bonoir zenél, szinte futószalagon gyártja a slágereket. Nem ritka, hogy egyetlen hónap alatt több kis lemeze vagy remixe is megjelenik. Ez a Return of the Mac.

0: Folytatódik a Jazzy Lexikon. Nicky Jure elérkezett a mérföldkőhöz, amire a rajongók évek óta vártak, megjelent az első teljes stúdióalbuma, amely a What's the Big Deal címet viseli. Mindjárt a Sunroof című dalát hallgatjuk. Shirley Bassey történelmet írt azzal, hogy ő lett az első női előadó, akinek 7 egymást követő évtizedben volt top 40-es albuma az Egyesült Királyságban. Karrierje 1953-ban indult, és még 2020-ban is sikeres albumot adott ki 83 évesen. Ez a Big Spender.
1: The minute you walked in the joint,

0: Jazzy Lexikon.
1: A Lukács-fürdő irodalmi alkotásokban is gyakran felbukkan. Ottlik Géza Iskola határon című regényének kezdő jelenete itt játszódik. Valamint Nádas Péter is megemlékezik róla a nagyszabású Párhuzamos Történetek című regényében. Kolozsvári Grand Pierre Emil is így ír visszaemlékezéseiben. A Lukács-fürdő nagyjából, ha nem is teljes egészében, azt a föladatot töltötte be, mint hajdan az irodalmi kávéházak, vagy a szellemi foglalkozású a kocsmai törzsasztalai.
0: Jazzy Lexikon.

pezsgés és csillámporos hangulat. Ez a Jazzy Goldies. Üljünk be Bárány Anna mellé a meseautóba, és induljunk együtt egy szentimentális időutazásra. A zenei aláfestést a jazz aranykorának legjobbjai adják. Jazzy Goldies vasárnap 10 és 11 óra között Bárány Annával itt a Jazzin.

Folytatjuk a Jazzy Lexikont. Macy egy amerikai énekesnő, dalszerző, producer, aki Los Angelesben él. Gyorsan hírnevet szerzett az alternatív és indie pop egyik ígéretes tehetségeként. Az Are You Feeling It Now című dalát játsszuk. A The Smoky Orchestra egy tehetséges olasz zenészekből álló kollektíva, akik a retro hangzás modern újjáélesztésére specializálódtak. Céljuk, hogy visszahozzák a digitális érába az élő hangszerek nyers erejét. Az 1960-as, 70-es évek klasszikus funk soul, jazz és bugaló világát idézik. A Rise and Rip szól tőlük. A Stereo Venus hangzása egyfajta időutazás. Zenéjüket kifinomult popként szokták jellemezni. Olyan, mint egy 1960-as évekbeli európai mozifilm zenét hallgatnánk. Ez a Blossom Stream.

0: Jazzy Lexikon.
1: A Dunakorzón az Interkontinentál szálló előtt a korlát tövében egy apró lufi kutya szobrot találunk. Az alkotás Jeff Koons kortárs amerikai szobrászra utal, aki az 1990-es években csavart lufi figurákra emlékeztető, hatalmas, rikító színű acélszobrokkal lepte meg közönségét. Ezzel szemben Kolodkó Mihály lufi kutyája miniatűr méretben őrzi a csontját. A mű elhelyezése sosem véletlenszerű. Jeff Koons első felesége Staller Ilona Csicsolina volt, aki Budapesten született, és akivel itt is házasodtak össze. Csicsolina karrierje a Dunakorzón kezdődött, ahol a 60-as évek végétől a Duna Interkontinentál szállóban volt szobalány. Itt figyelt fel rá az olasz filmrendező, aki később magával vitte az örökvárosba és elindította filmes karrierjét. A kutya és az áhított csont találóan képezi Le Koons és Csicsolina kapcsolatát. Kolodkó lufi kutyája a Dunakorzón szüleikkel sétáló gyerekek figyelmét is megragadja. Számukra az üzenet egyszerű: a kutyák szeretik a csontot.
0: Jazzy Lexikon.

0: stílusos lazulás, szenvedélyes kikapcsolódás. Budapesti programajánló itt a Jazzin.
1: Június elején újra a Rozália borpiknik. Szombaton még látható lesz a Fata Morgana és Pünkösdi örökség ünnep Askanzenben. Jó napot kívánok! Június első hetében csütörtöktől vasárnapig 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálhatja a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élőzenék is színesítik. Fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja az érdeklődőket. Szombaton ebben az évadban utoljára lesz látható a Goda Gábor Társulat legújabb nagy színpadi produkciója a Nemzeti Táncszínházban. A Fata Morgana című előadást Melis László zenéje ihlette, és olyan aktuális témát jelenít meg a színpadon, képekben, mozgásban, mint a korunkat sújtó emberi elkülönültség, megosztottság, szembenállás, a teljességtől való elszakadás. A Fata Morgana egy gyönyörűen lidérces, apokaliptikus látomás a világból önmagát száműzött emberről. E fájdalmas romlásban azonban ott rejlik az átalakulás csírája, egy belső gyógyír lehetősége is. Pünkösdi hagyományok és mediterrán hangulat a Szentendrei Skanzenben. Vasárnap és hétfőn, immár 15. alkalommal rendezik meg a Pünkösdi örökség ünnepet. A rendezvényen magyar hagyományőrző közösségek, kézművesek és előadók várják a látogatókat interaktív programokkal, táncokkal és kreatív foglalkozásokkal. A fesztiválon a különböző tájegységek jellegzetes ételeit is meg lehet kóstolni. Így a pásztor éterektől a helyi ízekig sokféle gasztronómiai élmény várja a vendégeket. Az idei esemény különlegessége, hogy a spanyol kultúra is kiemelt szerepet kap. Flamenco előadások, mediterrán hangulat és egy kordobai udvart idéző látványvilág is színesíti a programot. A magyar és spanyol hagyományok találkozása különleges atmoszférát teremt, miközben a rendezvény a kulturális örökség közösség építő erejére is felhívja a figyelmet. Erdik Szilvia művészetében hangsúlyos szerepet kap a szék. Alkotásaiban sokszor központi téma, nem pusztán tárgy, hanem igazi szereplő, amely elkíséri létezésünket mindenhová. A festőművész friss kiállítása a Dávid Galériában nyílt meg, erről ő maga beszélt a Klasszik Rádió 92.1-en, a Reggeli Expressben.
2: Nálam úgy kezdődött az egész szék dolog, hogy egy olyan 25-30 évvel ezelőtt körülbelül, hogyha visszamegyünk az időbe, akkor volt egy ilyen nagyon kemény mélypont az életemben, ami mindenkinek van, tehát amikor úgy minden összejön, a munka nem volt, pénz nem volt, párkapcsolati szakítás volt, tehát hogy minden úgy rám zuhant, és akkor elég mélyre kerültem így a gödörbe, nem is gödör szakadéknak mondanám, és utána, amikor elkezdtem ebből nagyjából úgy kimászni, hogy egy-két évvel később, akkor teljesen ösztönösen spontán vettem néhány vásznat, és elkezdtem ilyen széttört, pusztuló székeket festeni. Olyat, amit a tűz emésztett fel, ami szétesett, amin érződött, hogy tehát ilyen nagyon drámai képeket festettem.
3: Mit mondott a pszichológus?
2: Ez jó kérdés, igen. Tudnák elemezni, szerintem, hogy az utókor fogja elemezni ezeket a képeket, igen. De nagyon az akkori lelki világom volt benne ezekbe a képekbe, és ebből csináltam egy olyan 5-6 festményt. És ezt utána félretettem, meg sem mutattam senkinek, mert annyira mélyen érintett, meg annyira drámai volt részemről, hogy úgy nem is foglalkoztam ezekkel a képekkel. És körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt valahogy a kezembe kerültek megint ezek a festmények, és akkor valahogy bekattant nálam megint ez a szék dolog. És akkor jöttem rá, hogy igazából én székekkel rengeteg mindent ki tudok fejezni. Tehát karaktereket tudok megformázni, emberi érzéseket tudok kialakítani székekkel, társadalmi kérdéseket tudok megfogalmazni székekkel. Tehát hát gyakorlatilag, és az elmúlt 10 évben gyakorlatilag az egész munkásságom az egy ilyen székkorcaknak nevezetten erre építettem rá. És még mindig bele vagyok szerelmesedve. Tehát az egyik kiállítás megnyitó, nekem azt mondta a megnyitó hölgy, hogy gyakorlatilag a székek lettek a múzsáim, és ebben nagyon igaza van. Például van egy olyan képem, amit nagyon szeretek, ez most a kiállításon ott is van egyébként, aminek érintés a címe, ahol egy női széket, meg érintés, tehát ahogy egy női széket, meg egy férfi széket formáztam meg, de nem úgy, hogy emberi alakként jelenítettem meg, és pont ez a lényeg. Tehát, hogy gondoljon bele akár a hallgató, vagy akár ön is, hogy hogyan lehet egy élettelen tárgyat, amit naponta megfogunk, arrébb lökünk, ráülünk, használunk, észre se vesszük, de hogyan lehet ebbe életet lehelni. Tehát hogyan lehet egy széket úgy megformázni, hogy nem emberi alakot adok neki, de mégis, hogyha valaki ránéz arra a képre, akkor rögtön fogja látni, hogy ez egy női forma. Ez egy női érzést ad ki.
1: A Tertik Szilviával készült teljes beszélgetést ma 22:50-kor újra meghallgathatják itt a Jazzin.
0: Társadalmi célú reklám következik.
3: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Május 18-a és június 1-e között Tejben Bajban füröztjük hallgatóinkat a Tej Világnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. Vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik. Egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Május 18-ától a Jazzyben minden fenékig tejfel lesz.
5: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Átadja a kegyelmi ügy aktáit a köztársasági elnök. Életrajzi könyv jelent meg Novai Gáborról. Jó napot kívánok, Szejfried Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dossziéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött, a kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, hogy vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. Felfüggesztette tisztségéből a Nemzeti Kulturális Alap vezérigazgatóját a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tal Zoltán közösségi oldalán úgy fogalmazott, Krucsainé Herter Anikó felelt az elmúlt napokban napvilágra került közpénzmilliárdok kiosztásával kapcsolatos ügyekért, melyeket Hankó Balázs korábbi miniszter utasításai alapján utaltak ki. A tárca vezető hozzátette, hogy belső vizsgálatot indít a szervezetnél. Holnap jár le az SZIA bevallás és befizetés határideje. Ezekben a napokban hosszabb nyitvatartással 9:30 és este 6 óra között várja az ügyfeleket az adóhivatal. Működik a NAV infovonala, a 1819 is, amely holnap este 8 óráig hívható. Holnapig lehet nyilatkozni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról is. A felsőoktatási hallgatók több mint 40%-a küzd depresszióra utaló tünetekkel, és csaknem ugyanennyien számoltak be öngyilkossági gondolatokról. Egyebek közt erre figyelmeztet a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság legújabb tanulmány kötete. Ebből kiderül, hogy a magyarországi felsőoktatásban résztvevő hallgatók mentális egészsége kritikus helyzetben van. A fiatalok gyakran a közösségi médiát használják a szorongás enyhítésére, ami általában csak súlyosbítja a már meglévő pszichés problémákat. Életrajzi beszélgetős könyv készült Novai Gáborról. A dalszerző, basszusgitáros, producer legnagyobb slágereit a Hungária előtt a Generálnak, majd a Dolly Rollnak írta, de népszerű lett az általa alapított Marut Viki és a Nova Kultúr zenekar is. Producerként, illetve dalszerzőként dolgozott a GM49, a Padödő, vagy éppen a pályája elején járó Zámbó Jimmy karrierjén. Fenyő Miklóssal elkészítették a Hotel Mentor musicalt, és 2025-ben dupla koncertet adott a Hungáriával. A beszélgetőtárs Radnai Péter a Mi ez a tánc fiatalok című kötetről azt mondta, Novai Gábor életén túl több mint fél évszázad korrajza is. Holnap túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra jazzy zene.

Szép délutánt kívánok, 15 óra után néhány perccel. A mikrofonnál Péter Mónika. Az M People zenél mindjárt. A 90-es évek egyik leghíresebb angol pop csapata volt. Világszerte több mint 10 millió lemezt adtak el, és sok nemzetközi elismerést arattak. Dennis Edwards dalát halljuk tőlük. Sarah Jane Morris brit énekesnő, a pop, a jazz, a rock és az R&B műfajokban egyaránt otthonosan mozog. Tavaly készített egy közös dalt a szicíliai énekessel Mario Biondival. Ez a Back Together Again.

0: Jazzy Lexikon.
1: 1934 őszén kezdték el kialakítani a Szövetkezeti Bolt áruház névre hallgató üzletet a Rákóczi út és a Klauzál utca sarkán. A földszinten illatszerek, harisnyák, kesztyűk, női és férfi divatcikkek kereskedelmével foglalkoztak, míg az emeleten lakberendezési és úri divatosztály kapott helyet. A II. Világháborúban bombatalálatot kapott üzletet 1948-ban államosították. Máig ismert nevét a Lotto 1957-es bevezetésének köszönhetjük, ugyanis az áruház vezetése megállapodott az országos takarékpénztár képviselőivel, hogy a szerencsejáték tárgy nyereményeit és vásárlási utalványait kizárólag itt lehessen beváltani.
0: Jazzy Lexikon.

A Jazzy Lexikon következő előadói között itt lesz Cyrus Raskill Touch Me című dala, az eredeti Una Mattina című szem, amit Ludovico Einaudi zeneszerző írt, mely az Azonos című albumán található meg. Egyébként az Életre Valók című filmből is ismerhetjük ezt a dalt. Most pedig Craig David dalát hallgatjuk, akiről mostanában nem sokat hallani, már mint zenei téren, de a fitness és a wellness elkötelezett híve, és gyakran oszt meg tartalmakat erről a közösségi média felületein, inspirálva rajongóit. Ez az All The Way.

Lelki-szellemi egészségünknél nincs fontosabb. A Jazzy egészségmegőrző műsorában Hálvarga Marian vendégei, orvosok, természetgyógyászok, terapeuták, trénerek, akik elmondják tapasztalataikat és megosztják velünk szakterületük legfontosabb információit. Hangolódjunk az egészségre a Dr. Jazzyvel és Hálvarga Mariannal szombat délutánonként 4 órától és hétfőnként este 7 órától a Jazzyn.

A Jazzy Lexikon végéhez közeledünk. A K-pop és a szólzene találkozik Usher és Jungkook jó voltából Standing Next to You című dalukat játsszuk. Milánói és firenzei alkotók hozták létre az Alto Parlante formációt, a klasszikus olasz filmes hangulatokat ötvözik a modern elektronikus ütemekkel és a jazzzel. Szerintem már az alkotók neve is garancia lehetett a következő dal sikerére Phil Collins, Philip Bailey az Earth, Wind & Fire énekese és Nathan East basszusgitáros részvételével készült az Easy Lover. Ezzel búcsúzom, hallgassák a jazzit. 16 órától Happy Hours Jazz Kovács Lászlóval. Köszönöm a figyelmüket, a mikrofonnál Péter Mónikát hallották.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az 1800-as évek második felében a Dunán megjelentek a különleges luxus személyszállító gőzhajók, az úgynevezett termes gőzösök, amelyek a gazdagabbak hosszú távú utazásait szolgálták. A nevük arra utal, hogy nagyobb utasterek, termek voltak bennük kialakítva. A többi korabeli széntüzelésű hajóhoz képest tisztaságukkal és tágasságukkal, a közönség kényelmét szolgáló fényes társalgóikkal, éttermeikkel, sétafedélzeteikkel és sebességükkel tűntek ki. Az úri közönség az induláskor a gyönyörűen berendezett társalgókban múlatta az időt, amíg ugyanis a hajó el nem hagyta Budapestet, nem volt tanácsos a fedélzeten tartózkodni. A hidakhoz érve ugyanis a kéményeket le kellett önteni.
0: Jazzy Lexikon.

0: Jazzy Lexikon.
1: Az Almási tér Budapest 7. kerületében, Erzsébetvárosban található. A teret a Veselényi utca rendezésekor 1879-ben alakították ki. Az első évtizedekben az Almási téri piac a külső erzsébetvárosiak napi szükségleteit látta el, és itt állt az akkoriban igen híres lakatos vendéglő is. Később, az első világháború előtt Steiner József működtetett itt jól menő kávéházat. Az 1960-as években felállított betonasztalkáknak köszönhetően az Almási tér Budapest egyik népszerű sakktere lett.
0: Jazzy Lexikon.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Négy nap, több százból, egyetlen helyszín. Nézd meg

0: téged is. www.rozalia.hu.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
3: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Megszegte a környezetvédelmi előírásokat a szegedi BYD. Átalakítják a filmes támogatási rendszert. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Közzétették a kegyelmi ügy igazságügyi tárcánál lévő dosszéját. A Sándor Palota közölte, hogy átadják a náluk rendelkezésre álló iratokat a kormány képviselőjének. K. Endre kegyelmi kérvényét a korábbi igazságügyi miniszter nem javasolta pozitív elbírálásra. Az akkori köztársasági elnök Novák Katalin azonban másként döntött. A kegyelmet pedig az igazságügyi miniszter soron kívül még aznap ellenjegyezte. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, így elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Magyar Péter tegnapi sajtótájékoztatóján arról beszélt, vannak vitás kérdések a felek között, de megvan az egyetértés abban, hogy ezek a pénzek járnak Magyarországnak. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter Facebook oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, hogy azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. Ausztriából bérel Intercity kocsikat a nyári balatoni szezonra a MÁV, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid hangsúlyozta, a 10 vasúti kocsi kölcsönzésére azért van szükség, mert a Dunakeszi járműjavító összeomlása és a leállt IC kocsi fővizsgák miatt jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsi van, mint a korábbi években. Hozzátette, dolgoznak a tartós megoldáson is, vagyis a teljes távolsági flotta megújításán, aminek tendereit a korábbi miniszter 2022 végén visszavonta. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén átadták az integrációhoz és az uniós értékekhez való jelentős hozzájárulás elismerésére létrehozott európai érdemrend első kitüntetéseit. Az érdemrend legmagasabb fokozatát Angela Merkel volt német kancellár, Lech Walesa volt lengyel elnök, valamint Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök kapta. Holnap túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
4: Köszöntöm a hallgatókat! Élénk a délutáni forgalom, kisebb-nagyobb torlódások már most kialakultak a városban. Félpályás korlátozásra készüljenek a 4. kerületben a Homoktövis utcában. A Nagy Lajos Király útján, a Kerékgyártó utcánál pedig sávlezárás várható. A 22. kerületben a Mária Terézia utcában szintén lezártak egy sávot. További jó utat kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket, kellemes délutánt kívánok mindenkinek. A hét második napján, már pedig ha kedd, akkor történelmi kávészünet, ez mindjárt lesz. De ezen kívül ebben az órában még felhívom telefonon Szulák Andreát, vele közelgő koncertjéről beszélgetünk. Vannak évfordulóink, és persze nyereményjátékunk, amelynek van napi nyereménye, és van fődíja is. A napi nyeremény egy-egy ajándékcsomag a tej termék tanács jóvoltából. Egyébként a tej világnapjáig játszunk, és ahhoz kapcsolódnak kérdéseink és mi egyéb. A fődíjat is elmondom, azt majd a jövő hét végén sorsoljuk egy két fő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a Pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. Válaszoljanak a mai kérdésünkre e-mailben, küldjék a játék@jazzy.hu-ra a válaszukat. A kérdés talán nem lesz olyan nehéz, mondom ma először, aztán majd egy óra múlva, meg két óra múlva még egyszer. A kérdés így hangzik, hűtés nélkül hány napig tartható el az UHT tej? Egy napig, két hétig, vagy akár hónapokig. Tehát A válasz egy napig, B válasz két hétig, C válasz akár hónapokig. Elküldhetik a jó választ, vagy a jó válasz betűjelét. A lényeg, hogy stimmeljen, játék@jazzy.hu. Hamarosan Antalfi Péterrel folytatjuk, de először jöjjön a Say She nevű zenekar, hogy miért ez lett a nevük, egyszer megkérdezném tőlük, biztos nem gondoltak a rádiós műsorvezetőkre, viszont a dalukat már könnyebb kimondani, Disco Life.

0: Történelmi kávészünetet tartunk most a Happy Hours-ben.
1: A vonalban itt van velünk Antalfi Péter történész, a Rubikon Intézet tudományos munkatársa, aki olykor programajánlóval szokta kezdeni. Szerintem most is így lesz, mert ha van érdekes program, ahová érdemes elmenni, és akár Péterrel vagy kollégáival személyesen találkozni, hát annak helye van ebben a kávészünetnyi időben. Szia Péter!
2: Szervusz, sziasztok, köszöntök mindenkit. Igen, most olyan programbőségünk lesz, hogy majdnem elviszi a kávét, legalábbis teljesen az első három kortyot biztosan. A Rubikon Intézettel ma este tartunk egy olyan beszélgetést a Premier Cult Caféban, ami Thomas Jeffersonról szól, de nem csak róla. Őt ugye az alapító atyák között tartjuk számon az Egyesült Államokban. Ő írta gyakorlatilag az első szerzői a függetlenségi nyilatkozatnak, ami idén 250 éves, és 200 éve halt meg egyébként Thomas Jefferson, aki utána alelnök és elnöke is lett az Egyesült Államoknak. Hanner Péterrel, a Rubikon Intézet főigazgatójával, a korszaktörténészével megyünk egy kicsit utána annak, hogy mi igaz Jefferson

0: Egyiptom csütörtökön a Marcibányi téren, pénteken titkos írásokat fejtünk meg, szombaton pedig a Nagyházi Galéria aukciós kiállítását fogjuk bemutatni naponta két vezetéssel, úgyhogy ha valaki egy kávészünetnél többet szeretne fogyasztani, annak is ez egy ilyen többfogásos menü lenne. De mivel dátumok vannak, természetesen ez nem szabad kihagyni, hogy mi történt ma. Ma van az évfordulója Boleyn Annak kivégzésének a londoni Towerben. Erről regények, sorozatok és filmek is szólnak. Nagyon fontos, hogy itt még 8. Henrik nem az a hatalmas, termetes, pocakos, Bud Spencer alkatú valaki, az később lesz, tehát itt nagyon más 8. Henrik típusokat kell elképzelni. Az egyetlen közös vonás a nőkkel való, mondjuk úgy erősen középkorias bánásmód. Ő mondjuk nem fér bele egy kávészünetben, de érdekes, hogy ennek is évfordulója van, mint a nagy budai lőporrobbanásnak is, vagy egyébként ma alapítja meg Bonaparte Napóleon a francia becsületrendet. Legtöbb magyar olvasó ezt nem is hozzá köti, hanem a Három testőr Afrikában című rejtőregényhez, illetve általában a becsületrendet némelyik idegen légiós a rejtő szerepének megkapja. Tehát érdekes, hogy milyen szűrőn látjuk ezt mi. Ami viszont nekünk kifejezetten érdekes most, hogy a tegnapi naptól kezdve ezen a héten már minden nap játsszák azt a Mohácsi csata filmet, amit a kollégáimmal raktunk össze egy éves munka után, úgyhogy egyszer ezt már említettem március végén, de ígértem, hogy beszélni fogunk róla, hogy mi változik meg a Mohács értékelésében, mert mind a mai napig rengeteg a félreértés. Rengeteg az, amit rosszul tudunk, és az emberek betéve tudják, tehát kommentelésben is elképesztő blödségek jönnek elő. Mi az, amit biztosan tudunk az új történeti kutatások alapján erről a Mohácsot megelőző korszakról. Például Szapolyainak állítólag mégsem volt olyan óriási sereg, ezt a legújabb levéltári kutatások fogják bizonyítani. Ami érdekes nekünk, hogy nem volt előtte egy hatalmas Jagelló összeomlás. Ez az egyik legérdekesebb. Ahogy értékelték a korszakot, az 1527-től gyakorlatilag a 20. század végéig, az utólagos források alapján, vagyis azok, akik már a trauma után írtak erről az egészről, nagyrészt össze-vissza, magyarázkodva, a másik oldalra kenve az egészet, ez pontosan olyan, mintha gyakorlatilag a 1990 szeptemberi hírek alapján próbálnánk megérteni a teljes elmúlt 50 éves átkosnak a történetét. Ami nekünk azért fontos, hogy meg kell nézni az eredeti dokumentumokat, és a magyar történész szakma ezt megtette. Tehát például Cétót Norberték és Najman Tiborék megnézték azokat a jogellókori forrásokat, amiből kiderültek a pénzügyeik, és nem látunk összeomlást. Tehát ez a magyar történetírás egyik eredménye. Ez egy reneszánsz királyi udvar volt, ahol olaszok is foglalkoztattak. Meg volt a stabil, mondjuk minimum 300 ezer aranyos bevétele. Az is látszik, hogy a király másik Lajos nem egy áldozata a helyzetnek, próbálja összerántani az országot. Olyan felhatalmazást kap előtt az országgyűlésen, hogy Európa egyik legerősebb uralkodójának tartják ekkor, már csak jogosítványai alapján. Ez mind azt mutatja, hogy amit korábban gondoltunk, az egy erősen színezett, elfogult és idejét múlt adatok, teljesen újra kerülni azt, hogy ki, mikor, hol lehetett és hol volt, ami ebből pedig kijön, azt látni fogják a Rubikonnak a dokumentumfilmben. Egy elképesztő helytállás, még az elképesztő túlerő ellen is. Mondják azt, hogy katonailag ez egy bénaság volt, hogy elrontotta, nem kellett volna. Kicsit látni fogjuk azokat a szituációkat, amit az akkori emberek érzékeltek ebből, és ebben kellett döntést hozni, és egy 20 éves király is dönthetett úgy, hogy felelősséget vállal. Ez egy nagyon érdekes átértékelése az egész korszaknak. Ebből többet nem mondani kell, mert ezt egész mozifilm méretben láthatják majd.
1: Igen, igen, és az valóban egy messzevezető beszélgetés lenne, hogy mennyivel rövidebb ideig éltek az emberek, és mennyivel fiatalabban kellett komoly döntéseket hozni uralkodóknak. Ma mire ma azt mondanánk, hogy tínédzser. De tényleg nem ez a témánk, hanem inkább ismételjük meg a programokat. Nem árt, ha a kedves hallgatók tudják, hogy hol lehet veletek, kollégáitokkal, veled személyesen találkozni, és miről beszéltek ezeken az előadásokon.
0: Ma este, hogy valaki az Egyesült Államok születésére akar kíváncsi, akkor Háner Péterrel és velem a Premier Kult Cafében. Holnap, aki nem hiszi el, hogy Robin Hood mindezt csinálta, amit a hollywoodi filmek prezentálnak nekünk, akkor a Klebersberg Kultúrkúriában. Hogyha valaki ókor iránt szeretne tájékozódni a elmúlt heti viharos időjárás után valami melegebb éghajlaton, akkor a Marcibányi téren eredünk a síroblók nyomába, és utána pedig Veresegyházon nézünk ókori írások megfejtését, aki pedig szinte kézbe akarja fogni

0: a múltat, annak a Nagyházi Galéria aukciós kiállítását kétszer is bemutatom szombaton.
1: Hát köszönjük szépen Andalfi Péter történésznek, a Rubikon Intézet tudományos munkatársának, hogy mindezt ma is elmondta. Például tájékozódhatnak ilyen és ehhez hasonló programokról a Rubikon Intézet Facebook oldalán is. Péter, köszönjük, szia!
0: Szervusz, sziasztok, köszönöm!
2: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: A zene mindenhol máshogy szól. A Nemzeti Filharmonikusok évadában idén is 4 ikonikus helyszínen várjuk Önt. A MÜPA lenyűgöző tereitől, a Patinás Zeneakadémia falain keresztül, a Pesti Vigadó eleganciájától, a saját próbatermünk kötetlen nyugalmáig. Legyen szó romantikus nagyoperáról, bécsi klasszikusokról, vagy családias kamarakoncertekről, nálunk megtalálja kedvencét. Találkozzunk a koncerteken. Jegyek és bérletek a filharmonikusok.hu oldalon.
4: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
2: Reklámot hallottak.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: A BKK Info munkatársaitól minden hírt megkaptunk. A legjobb hír, hogy balesetről nem érkezett hír. Egyebekben pedig nagyjából ott van dugó, ahol lenni szokott így fél öt tájékában, tehát ha nem sorolom fel azt, ahol önök most éppen a dugóban állnak, az csak azért van, mert nem rabolnám az idejüket, de jó, ha tudják, hogy van néhány kiemelt helyszín, például a forgalom torlódik az M3-as kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Kerepesi úton kifelé szakaszonként, a Tököli úton befelé a Barostér előtt és tovább a Rákóczi úton, de erős a forgalom a Szél-Kálmán tér környékén a Margit körúton, továbbá a Szerémi úton befelé a Rákóczi híd előtt is. És ha már lassan haladnak, akkor füleljenek egy picit jobban ide, ugyanis a most következő Bebo Best dal után hívom Szulák Andreát, vele beszélgetünk közelgő koncertjéről.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Különleges nyáresti koncerttel érkezik június 6-án a Margit szigeti szabadtéri színpadra Szulák Andrea. Az Élet az Úr című gála este a népszerű előadó művész több évtizedes pályafutásának legemlékezetesebb dalait, meg egy csomó minden mást is kínál, de hogy mit, és ebből mit lehet elmondani, azt maga a művésznő meséli el, aki itt van a vonalban. Szia!
1: Szia, Laci, szeretettel köszöntelek is a hallgatókat is.
0: Szóval a legemlékezetesebb dalok, ez oké. Kezdjük talán azzal, ami még így húzó lehet, hogy egyedül énekelsz, vagy hívtál vendégeket is erre a nagyszabású koncertre?
1: Van néhány olyan kedves művész barátom, akik nem csak szakmailag jelentenek nekem sokat, hanem emberileg is. Ezek közül hármat el is tudtam csábítani erre a koncertre. Wolf Katit, Terép Tomit és Molnár Ferenc Karamell.
0: Na, hát ez már jól hangzik, de egy picit azért menjünk bele a részletekbe. Én nem tudom, hogy honnan lehetne kezdeni a te, mondjuk így, diszkográfiádat, vagy dalográfiádat, hogyha dalokról beszélünk, mert itt aztán a jazztől, a popon keresztül, talán az operettig nem, de a musicalig minden van. Hogy válogattatok, vagy hogy válogattál?
1: Igazság szerint időrendi sorrendben, valóban ez egy nagyon szép, hosszú pályaív, sokféle dolog volt benne. Próbáltam nagyon fontos életeseményekhez kötni azokat a dalokat, amiket viccesen szólva számon lehet rajtam kérni. Nyilván ebben van Oroszlán király, nyilván ebben van Nem harapva néri, de még a Xenia Láz is benne van, és egy csomó olyan fontos dal, mint mondjuk a Szelavi, és néhány musical sláger, tehát olyanok, amikről tudom, hogy a közönség egy kicsit hozzám is köti őket, mint emlék, vagy mint életesemény.
0: És akkor most következik a második alákérdezés. És egyedül énekelsz a színpadon, vagy lesz zenei kíséreted?
1: Hát figyelj, egyedül is tudnék énekelni, mert semmitől nem riadok vissza,
0: így van.
1: Hogy a zenéről van szó, de van én nekem egy nagyon hűséges csapatom, akik hosszú évtizedek óta tettes társaim, ő pedig a Stúdió 11, akik egy csomó feldolgozást is csinálnak én slágereimből. Ez egy nagyon izgalmas fúzió lesz, mert egy kicsit ilyen big bandes sound lesz, az alapmotívum.
0: Épp ezt akartam kérdezni tőled, hogy annyiféle dal, annyiféle hangulat, stílus, hogy mindegyiket mondjuk így eredetiben játszátok, vagy valamit kellett, vagy szerettél volna áthangszerelni esetleg erre az alkalomra újra gondolni?
1: Abszolút, persze. Hát azért voltak itt olyan slágerek is, akik igazániból majd, hogy elektronikus hangszerek meg átemelni egy élő zenekari hangzásba, az mindig munka, meg feladat, de szerencsére ebben is voltak partnereim, akik segítettek. Mint például Zsoldos Béla vagy Kalmusz Pál.
0: Uh-huh. Hát a Stúdió 11, meg Zsoldos Béla is élő legendák gyakorlatilag. Tehát szerintem ez így önmagában így megszólaltat a fejünkben egy soundot, és tudjuk, hogy az lesz majd ott Szulák Andrea mögött. Ami még nekem mindig eszembe jut, amikor ilyen koncertre elmegyek, hogy vajon az előadó, aki számára természetes egyik nagyslágere után a második, szokott-e, szeretne, lehet-e, fog-e sztorizni, mert minket nézőket roppant mód érdekelnek a sztorik. Hogy keletkezett a dal, hol hallottad először, milyen élményeit kötődnek hozzá, belefér ez egy ekkora koncertbe a sztorizás?
1: Én azt gondolom, hogy aki valaha járt Szulák Andrea koncerten, az pontosan tudja, hogy igazándiból ez majd nem azt kell mondjam, hogy egy stand-up jellegűek az én koncertjeim, mert nem csak a zenélésről, meg az éneklésről szól, hanem ezekről a személyes történetekről is, amit az én sajátos, hogy is van csak előadó módom színesít, és ért ez alatt humort, vagy egy kis drámai sárgot, tehát mindent, amit a színészi kvalitásai megengednek.
0: Igen, mert hisz színész is vagy, nem csak énekesnő. Ugye említetted többek között Karamellt, Verép Tamást és Wolf Katit. Most nyilván nem fogjuk itt előadni a koncertet, bár annyi mindenről faggatlak már, hogy még azt is hihetnék, de nem. Azon gondolkodtam, hogy amikor sztárvendéget hív valaki, akkor ugye lehet olyan, mert ez is lehet a forgatókönyvben, hogy valamilyen okból kifolyólag mondjuk ők éneklik el egy dalodat, de én inkább arra szavaznék, hogy itt duettek lesznek talán, nem?
1: Teljesen jól látod, igen, duettek lesznek, méghozzá olyan duettek, amiknek mindegyiknek van valamilyen apropója. most csak, hogy egyet elmondjak, ez a Karamell néhány évvel ezelőtt írt egy musical, amiben nagyon-nagyon megtisztelő lehetőséget kaptam, én is kaptam egy kis szerepet. Ezt be is mutattuk annak idején a Budapest Sportarénában, és aztán a Feri elhívott a saját koncertjére, hogy adjuk elő ezt a duettet. És igazándiból ezzel a gesztussal, hogy most én hívtam előtt, az ő művészete előtt szeretnék fejet hajtani és tisztelegni, hogy most mi is elénekeljük az én koncertemen ezt a duettet. Nekem ez fontos.
0: Ezt nem fogjuk elmondani, melyik lesz, mert ehhez el kell menni méghozzá Margit szigeti szabadtéri színpadra június 6-án. Bár minden rendben lesz, de azért kötelezőként hozzáteszem, hogy az eső nap 7-e, tehát másnap, de a lényeg az, hogy itt minden szuperül fog klappolni június 6-án, így aztán az Élet az út című nagyszabású nyárindító koncertet nézhetik meg Szulák Andreával, és ahogy ilyen kertévés fordulattal szokták mondani, és sztár vendégeivel. Drága művésznő, nem? De hát végül is ez lesz, nem?
1: De nagyon jól mondod.
0: Csak itt, csak most, csak önöknek, de hagyjuk a tévés opos megközelítést. Nagyon örülök, hogy beszélhettünk, és hogy felhívhattunk téged, és hogy beszámolhattunk a koncertről. Tehát még egyszer, kedves hallgatók, június 6-a Margit szigeti szabadtéri színpad, Szulák Andrea koncert, az Élet az Úr címmel. Részletek a margitszigetiszínház.hu oldalon olvashatók. A hangját ott a művésznőnek nem fogják hallani, csak itt nálunk a rádióban. Köszönöm szépen, hogy hívhattunk. További szép napot neked, szia!
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm. Szervusz, sziasztok!

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. Nem sokára 5 óra lesz, hamarosan jön a második óra, amelyben két dalról szeretnék megemlékezni. Az egyikhez kapcsolódik egy nagyon jelentős kultúrtörténeti esemény, minden kiderül a második órában, akár csak az is, ha eddig nem hallották volna, hogy mi a játék kérdésünk. Sőt, majd még egy tejhez kapcsolódó érdekességgel is készülök meg, jazzy zenékkel, tehát nem lesz gond szerintem. Jazz meg az, Peggy Lee, Marilyn Monroe, Doors, Dave Kaz, azért lesznek szépen a következő órában is, de a hírek és információk után Dan the Drummal és a Jazz Kezzel térünk vissza.
1: Társadalmi célú reklám következik.
2: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Divo Magyarország támogatásával valósulhatott meg.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Harmadik jazz és borfesztivál a Margit-szigeti Színházban, a Víztorony udvarán. Koncertek, világsztárok, borkóstolás és élmények május 22 és 25 között. Kurt Elling, Mario Biondi, a hazai jazz élet sztárjai és hazánk borvidékei egyetlen fesztiválon. Margit-szigeti-színház.hu.
4: Idő van, készen állsz a 24 órás villámakcióra? Május 21-e és 23-a között extra kedvezményekkel várunk az Opel márka kereskedésekben. Opel Corsa modellek 8 év garanciával már 5 millió 990 ezer forinttól elvihetőek. Ne maradj le! Részletek www.opel.hu.
5: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
6: Holnap napos idő lesz, csak néhol eshet. Ismét energetikai rendszereket bombáztak az oroszok Ukrajnában. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Az orosz hadsereg éjszaka az ukrán energetikai rendszert vette célba. Az eddigi adatok szerint 2 meghaltak, 21-en megsebesültek, miután Oroszország ballisztikus rakétával csapást mért az észak-ukrajnai Csernyihív megyére. Kramatorszk városát is találat érte, ott 6 sebesültről tudni. Az ukránok eközben az orosz olajipari létesítményeket lőtték. Közben egy újabb kárpátaljai katona esett el a háborúban, a 31 éves beregszászi férfi a páncéltörő szakasznál szolgált. A BYD a Szegeden létesítendő gyár építése során súlyosan megszegte a környezetvédelmi előírásokat, írta Gajdos László élő környezetért felelős miniszter a közösségi oldalán. A miniszter felszólította a kínai autóipari cég vezetőit, azonnali hatállyal fejezzék be a környezetkárosító tevékenységet, és tegyenek eleget a hatóságok által előírt kötelezettségeiknek. A MÁV 10 Intercity kocsit bérel az osztrák vasúttól a nyári balatoni forgalom idejére, írt a Facebook posztjában Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter elmondta, a MÁV-nak jelenleg kevesebb üzemképes Intercity kocsija van, mint akár tavaly vagy tavaly előtt, ezért azonnali megoldást kellett keresni. Hozzátette, hogy dolgoznak a tartós megoldáson is, azaz a teljes távolsági flotta megújításán. Átlátható állami finanszírozást ígért az ország filmes ágazatában a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter egy internetes brit filmes szaklapnak nyilatkozva. Tar Zoltán elmondta, a forrásokat érdemek és nem politikai lojalitás alapján osztják szét, a filmes testületeket pedig az ágazat javaslata alapján megválasztott új tagok fogják vezetni. A tárcavezető arról is beszélt, hogy meg akarják tartani a filmek adójóváírását és korrekt partnere akarnak lenni a nemzetközi filmeseknek. Meghalt Scherer Péter, Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színikritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával ismerték el. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtó nyilvános esemény a B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Legkisebb eséllyel a középső ország részben, az északi, a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin a City Taxi diszpécserétől.
7: Üdvözlöm a hallgatókat! Az erős teherforgalom miatt szakaszos torlódásra kell számítani az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán. Az M0-áson több szakaszon alakult ki torlódás, de a 10-es és a 11-es főúton is lassabb a haladás. Sávlezárásra készüljenek a 9. kerületben a Gyáli úti felüljárón. Szakaszos és időszakos lezárásra készüljenek Kőbányán a Kőrösi Csoma Sándor úton. További szép napot kívánok Önöknek!
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours a Jazzin. A mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Bizony, ez itt a Happy Hours, abból is a második, amelyben készülök önöknek évfordulóval. Egy felvétel rögzítésének az évfordulója kapcsán beszélgetünk arról a bizonyos dalról, és egy Happy Birthday is, egy kultúrtörténeti jelentőségű Happy Birthday is szóba kerül a későbbiekben. De mivel játszunk, az órát most is kezdjük játék kérdésünkkel. Kétféle nyereményünk van. Van a napi nyeremény, egy ajándékcsomag a Tejtermék Tanács jóvoltából, és van egy jövő hétvégén kisorsolandó fődíjunk is. Egy kétfő részére szóló wellness hétvége félpanzióval a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából a Tej világnapjáig játszunk. Témánk, kérdéseink a Tej köré csoportosulnak. Még egy érdekességet is mondok majd ebben az órában, de most jöjjön a kérdés. Hűtés nélkül hány napig tartható el az UHT tej? A válasz egy napig, B válasz két hétig, C válasz akár hónapokig is. Ha tudják a választ, akkor már is küldhetik e-mailben a játék@jazzy.hu címre. Napi nyereményt majd holnap sorsolunk, és persze holnap majd egy másik kérdéssel is készülünk. Most pedig macedón barátunk Vladimir Csetkár következik, aki képzeljék el, immár másodszor jön durván egy éven belül, kicsit több mint egy éven belül Magyarországra, és megint a BJC-be. A Budapest Jazz Klubba érkezik majd május 30-án, és legalább olyan fergeteges lesz a buli, mint a tavalyi volt, mondja nekem a művész ura, aki jó barátunk, és akinek dalait rendszeresen játsszuk. I Remember, az a muzsika, amit most bepörgetek ide Vladimir Csetkártól, csak hogy el ne felejtsük, hogy ő az a srác, akinek egyik példaképe George Benson, a másik pedig a Jamiroquai, mert úgy gitározik, mint Benson, és olyan hangszereléseket készít egyedül, és papíralapon kottára, mint amilyeneket a Jamiroquai dalokban hallani.

Ez volt a jazz, meg az is a kém hatás. Az előző órában meg egy jó kis filmzene téma. Maradunk a saját területünkön, még hozzá zenénél, évfordulónál, és ha van metsző halmaz, akkor már is szól a dal, de előtte néhány információ. 1958 májusába ugrunk vissza, az se tegnap volt. Egészen pontosan május 19-ére nyilván, hiszen ekkor, tehát 58 május 19-én Peggy Lee is felvette első saját verzióját a Fever című dalból, melyhez egyébként jócskán megváltoztatta az eredeti szöveget. Ő tette bele például a Romeo Love Juliet és a Captain Smith and Pocahontas részeket is, amelyeket ma már a dal természetes részének tekintünk. A hangszerelés nagy része is Peggy Lee munkája volt, a minimalista megközelítés is az ő ötlete volt, és hát lássuk be, bejött. Azért mondtam, hogy a saját verzióját rögzítette, mert két évvel korábban az R&B énekes Little Willie John adta elő először a Fever-t, és már akkor is listavezetővel lett vele, annak ellenére, hogy állítólag nem szerette a dalt, de kiadói ráhatásra énekelte fel, talán utólag nem is bánta meg. A dal természetesen Peggy Lee előadásában lett standard, azóta Michael Bublétól Beyoncé-n át mindenki is előadta, sőt, létezik belőle magyar verzió is, Cserháti Zsuzsa énekelte, Adj még a tűzből című lemezén, azonos címmel, a magyar szöveget pedig a zseniális Valla Attila írta. De mi most új csettinteni fogunk, egészen 58 májusából érkező felvételt hallgatunk, vagyis az eredeti Fever-t, amit azért szerintem nehéz felülmúlni. Ami jó volt 58-ban, az most is nagyon jó 2026-ban.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzén.
1: Budapesten sávlezárásra kell készülni a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Torlódásra készüljenek az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utca előtt, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, Ungária körgyűrűn szakaszonként, a Dózsa-György úton a Hősök tere közelében és a Kerepesi úton kifelé szakaszonként. Lezárták a második kerületben a Jutas utcát a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövidebb szakaszon, vízvezeték javítása miatt. A 219-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömhegyi út Jutas utca és a Cserszömör utca közötti megállókat Csillaghegy felé. Csak a félútpálya járható a harmadik kerületben a Pacsirra mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, gázvezeték javítása miatt. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Egyirányosították a 11. kerületben a Neszmélyi utat a Balatoni úttal a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket. A 153-as és a 154-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Szép Csilla, BKK Info.
2: A közlekedési hírek támogatója a Bojtár 33 Óbuda, honosítás, eredet és műszaki vizsga állomás üzemeltetője, a Lepó 01 Kft.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Ez volt a Doors, ez itt a Jazzy és benne a Happy Hours, amelyben ismét egy évfordulóról emlékezünk meg, kultúrtörténeti esemény zajlott le, ugyanis 1962. május 19-én a Madison Square Gardenben. Mi történt akkor? Akkor hangzott el a Happy Birthday, nagy A-val, nagy H-val és nagy B-vel, amit csak is és kizárólag Marilyn Monroe volt képes úgy énekelni, ahogy ikonikus módon sajnos alig egy hónappal a halála előtt, persze nem tudhatta. Ez volt az utolsó nyilvános szereplése JFK 45. születésnapján, illetve nem pontosan aznap, hanem 10 nappal előtte, mert összekötötték a szülinapot a Demokrata Párt adománygyűjtő estjével, mint említettem, a Madison Square Gardenben. Mintegy 15 000 ember volt jelen az eseményen, akik végignézhették, amint a testhez álló flitteres ruhába bújt Marilyn, Hank Jones, jazz zongorista kíséretében elénekli a dalt, aki felkonferálta, az Peter Lawford JFK sógora volt, majd mint hallani fogják. Egyébként az a bizonyos ruha annyira szűk volt, hogy a szexszimbólum semmi más nem viselt, nem viselhetett alatta, mert nem fért volna el. A ruhát a francia származású Hollywoodban élő népszerű tervező Jean-Louis álmodta meg, és szó szerint varta rá Marilyn Monroe-ra. Egyébként Jean-Louis öltöztette már Rita Hayworth-öt, sőt Marlene Dietrich-et is, és azt sem már tudni, hogy pont Marilyn látott egy ilyen ruhát Marlene Dietrich-en. Meg is kérdezte, hogy honnan van, és így került a tervezőhöz, és így készült el az a bizonyos ruha. És a szomorú tények ezután Marilyn augusztus 5-én mindössze 36 évesen hunyt el, állítólag gyógyszer túladagolásban. Az ezen az estén viselt ruháját, ezt a bizonyos rávart ruhát 99-ben 1,2 millió dollárért árverezték el, 2016-ban már majdnem 5 milliót fizetett érte egy kanadai milliárdos. Szóval valahol létezik ez a ruha, és az értéke egyre nő. És sajnos ma már tudjuk, hogy JFK sem érte meg az 1964-et, 63. november 22-én ugyanis merénylet áldozata lett. Tehát összefoglalva, 62. május 19-én a New Yorki Madison Square Gardenben énekelte el a Happy Birthday-t Marilyn Monroe. Van egy olyan verzióm az I Wanna Be Loved By You című dalból, ami egy ilyen remix féleség, és az elejére oda tették ezt a bizonyos Happy Birthday-s részt, amelyben hallani, amint Peter Lawford felkonferálja a művésznőt. Egyébként persze a YouTube-on meg lehet nézni, hogy milyen csodálatosan mutatott ebben a gyönyörű ruhában. Itt mi most csak a hanggal szolgálhatunk, de azzal szolgálunk is, tessenek fülelni.
1: Mr. President, Marilyn Monroe.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours második órájának vége. A harmadik órát is játék kérdésünkkel fogom kezdeni, de mivel nagyjából egy nappal ezelőtt mondtam egy úgynevezett napi érdekességet a tejjel kapcsolatban, ezt a szokásomat megtartva most is mondok, illetve a következő napokban is, amíg játékunk zajlik. Az 1860-as években Louis Pasteur francia tudós kifejlesztette a pasztőrözés módszerét, melynek célja a káros baktériumok elpusztítása volt az élelmiszerekben, beleértve a tejet is. Ez a technika különösen fontosnak bizonyult a tej esetében, mivel segített megelőzni olyan betegségek terjedését, mint a tuberkulózis és a brucellózis, amelyek gyakran terjedtek nyers tej fogyasztásával. A pasztőrözés gyorsan elterjedt az Egyesült Államokban és Európában, és alapvető szerepet játszott a közegészségügy javításában, valamint a tej iránti bizalom helyreállításában. A 20. század elejére a pasztőrözött tej vált a normává, hozzájárulva a tejfogyasztás növekedéséhez és a tejtermékek szélesebb körű elterjedéséhez. És még egy bónusz track, tudták-e például, hogy régen az oroszok úgy gátolták meg a tej megsavanyodását, hogy a teljes edénybe békát tettek? Nem baj, ha nem tudták, most itt hagyom az információt, hamarosan visszatérünk a harmadik órával.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Négy nap,

0: Blogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
2: Játszanak a Jazzy Rádióval és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat, a két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
4: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színészrendező. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Magyar Péter megtisztelőnek tartja, hogy miniszterelnökként első hivatalos útja Lengyelországba vezetett. Erről Krakkóban beszélt a kormányfő, hozzátette. Örül, hogy magas szintű tárgyalásokat folytathatnak, és a magyar-lengyel kapcsolatok méltó helyükre kerülnek vissza. Magyar Péter nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, szeretné a visegrádi négyek együttműködését feléleszteni, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése. A kormányfő elmondta azt is, hogy szerdán tárgyalásokat folytat Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel, Karol Navrocki államfővel, majd Lech Walesa volt elnökkel, a Szolidaritás mozgalom egykori vezetőjével találkozik. Sándor Zsolt altábornagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszén Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, a magyar honvédség előtt álló időszak kulcskérdése nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is. Hozzátette, vezérkari főnöksége alatt az altábornagy volt a helyettese, aki vezetőként, katonaként és emberként is bizonyított. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szinttől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. A vártnál is nagyobb az érdeklődés a debreceni BMW gyárban készülő iX3-as modellre, közölte a BMW Group egyik alelnöke Budapesten. A sajtóbeszélgetésen elhangzott, eddig mintegy 50 ezer megrendelés érkezett erre a típusra, ezért a tervezetnél korábban már februárban elindították a második műszakot. A gyártás sikere a foglalkoztatásra is kedvező hatással lesz, de a szakember részleteket nem árult el ezzel kapcsolatban. Hozzátette, a debreceni BMW gyár azt bizonyítja, hogy Európában is lehet nemzetközileg versenyképes elektromos járművet előállítani. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész, karakteres alakításai, komikus és drámai szerepei, valamint színházi rendezései révén a hazai kulturális élet kiemelkedő alakja volt. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe figurája. Játszott a Kontroll, az Argó, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Munkásságát egyebek mellett a Színi Kritikusok díjával, a Filmkritikusok díjával is elismerték, megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovak Keresztjét, valamint a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Scherer Péter barátai ma este 9 órától virrasztanak a színész emlékére. A nem sajtónyilvános esemény a fővárosi B32 galériában lesz. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénk lökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
2: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
5: Budapesten erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagy körúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Sávlezárásra készüljenek a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Lezárták a második kerületben a Jutas utcát a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövid szakaszon, vízvezeték javítása miatt. A 219-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömhegyi út, Jutas utca és a Cserszöbörce utca közötti megállókat Csillaghegy felé. Csak a fél útpálya járható a harmadik kerületben, a Tímár utcában a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között, gázvezeték javítás miatt. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Egyirányosították a 6. kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik a Kossuth Lajos tér felé. Nem érinti a Zicsinyenő utca és a Bátori utca Bajcsy-Zsilinszky út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
3: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Happy Hours, a Jazzin, a mikrofonnál Jazz Kovács László.
1: Üdvözlöm Önöket a harmadik órában, amelyet Paul Giraud dalával kezdtünk, és amelyet mindjárt Gloria Gaynorral, majd Myrtillel folytatunk tovább, nem duetben, hanem szépen egymás után, de előtte még egyszer elmondom mai játék kérdésünket, hiszen tudják, ezen a héten, meg még a jövő héten is játszunk egyrészt napi nyereményekért, egy-egy ajándékcsomagért a tejtermék tanács jóvoltából, másrészt a fődíjért, amely egy két fő részére szóló wellness hétvége lesz félpanzióval, a pécsi Fibula Residence és Wellness Hotel jóvoltából. A mai kérdés szerintem legalább olyan könnyű, mint a tegnapi, így hangzik. Hűtés nélkül hány napig tartható el az UHT tej? A válasz egy napig, B válasz két hétig, C válasz akár hónapokig is. Ha tudják a választ, akkor küldjék e-mailben a játék kukac.jazzy.hu címre éjfélig, mert holnap majd másik kérdést teszünk fel. Most tehát Gloria Gaynor, aztán Myrtille, aztán programot ajánlok Önöknek, van naptári eseményünk, számíthatnak rám, és számíthatnak Tittel Kingára és Szerémi Nórára, valamint a Mesélő Budapestre is.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours, abban pedig programajánlataink. Június első hetében, csütörtöktől vasárnapig, immár 15. alkalommal várja a látogatókat a Rozália Borpiknik a Városligetben, ahol a nyárindító hangulat, a könnyed borok és a ráérős piknikezés kerül a középpontba. A fesztiválon a több száz rozé, fehérbor, prosecco és pezsgő között mindenki megtalálja majd a kedvencét. A gasztronómiai kínálatban magyaros fogások újra gondolt változatai, mexikói ízek, balkáni specialitások és street food különlegességek várják a vendégeket. A programokat élő zene is színesíti, fellép többek között Hangácsi Márton, a Dynamite Dudes lendületes rockabilly hangulatot hoz, a The Riverside Soul pedig a 40-es évek bluegrass világát idézi meg. Mindeközben családi programok, kutyás események és a népszerű borjóga is várja majd az érdeklődőket június első hétvégéjén a Rozália Borpikniken a Városligetben. A felnőtté válás küszöbén álló generáció gondolatai, kérdései és víziói elevenednek meg a Deák 17 galéria legújabb Ha nagy leszek című kiállításán, amely a Vizuális Kultúra Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny idei legkiemelkedőbb alkotásait mutatja be. A rangos verseny évről évre lehetőséget ad arra, hogy a középiskolás diákok vizuálisan is reflektáljanak saját világukra. A kiállítás szombaton nyílik, és június közepéig lesz látogatható a Deák 17 galériában. Valódi feltöltődés és újkori bemutató a Haydenaum egyház zenei koncerteken. Jövő vasárnap az Egyetemi Templomban a Hét utolsó szó című estre kerül sor. Haydn szerzeménye, a megváltó Hét utolsó szava a keresztfán, a klasszikus repertoár legnépszerűbb művei közé tartozik. A darab spanyol megrendelésre egy szikla templom különleges nagypénteki szertartására született. Eredeti, zenekari verziója gyakran szerepel koncertprogramokon. Annál inkább meglepő, hogy a szintén Haydn által készített fortepiano változat mennyire ritkán hallható most, ez kerül sorra Somlai Petra tolmácsolásában. Ugyanakkor az elmélkedésre is alkalmunk nyílik Pázmány Péter vonatkozó írásai által Berec András tolmácsolásában. Mindez jövő héten vasárnap a Haydenaum egyházzenei koncertsorozat keretében az Egyetemi Templomban. Május 30-án szombaton a macedón gitáros, zeneszerző, hangszerelő virtuóz Vladimir Csetkár koncertezik a Budapest Jazz Clubban. A nemzetközileg elismert muzsikus dalaiban, mintha George Benson gitározna a Jamiroquai hangszerelésére. A buli garantált, ahogy azok, akik tavaly már ott voltak a koncertjén, tudják. Soul, funky, disco, jazz és acid jazz. S hogy ez miként fér meg a BIJC színpadán? Május 30-án Vladimir Csetkár koncertjén kiderül.

0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
1: Budapesten erős a forgalom a Tököli úton befelé a Baross tér előtt és tovább a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória felé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt. Sávlezárásra készüljenek a Gyáli úti felüljárón kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Lezárták a második kerületben a Jutas utcát a Kőpor köz és az Iglice utca között egy rövid szakaszon, vízvezeték javítása miatt. A 219-es autóbusz terelve közlekedik, nem érinti az Ürömhegyi út Jutas utca és a Cserszöbörce utca közötti megállókat Csillaghegy felé. Csak a fél útpálya járható a harmadik kerületben a Tímár utcában a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között, gázvezeték javítás miatt. Lezárták a külső sávot a Nagy Lajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt közműjavítás miatt. Egyirányosították a hatodik kerületben a Nagymező utcát az Andrássy út felé a Dezsőfi utca közelében, mert csatornát javítanak. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik a Kossuth Lajos tér felé, nem érinti a Zicsinyenő utca és a Bátori utca Bajcsi Zsilinszky út megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: A hírek után újra. Jazzy zene.

Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours 2026. május 19-én. Két születésnap. Az egyikük Kyle Eastwood, aki Clint Eastwood kisfia és bassgitáros, Los Angelesben született 1968-ban ezen a napon. Persze, először filmesnek tanult, csak később lett muzsikus. És 1948. május 19-én született Jamaikában a diszkó királynő Grace Jones. Tinédzserként került New Yorkba, ahol modellkedni kezdett, szerepelt például a Vogue címlapján is, a legnagyobb divattervezők környezetében mozgott Yves Saint Laurent, Kenzo Takada, Giorgio Armani, vagy éppen Karl Lagerfeld. 1973-ban lemezborítóra is került, bár még nem a sajátjára. Billy Paul 1970-es Ebony Woman című lemezét adták ki újra, és a címből kikövetkeztethetik, hogy miért ő lett a borító modellje, hiszen ő nem egyszerűen fekete bőrű, hanem ő szénfekete bőrű, és rendkívül karakteres, különleges arcú. 1977-ben szerződött az Island kiadóhoz, és lett a New Yorki diszkó egyik ikonja, a Studio 54 sztárja. A diszkó után pedig könnyedén nyergelt át az új hullámra, sőt a 80-as években sikeresebb lett, mint megelőzőleg. Szerepelt például James Bond filmben is. Az elektronikus zene mellett, nem megtagadva jamaikai gyökereit, bizony Grace Jones olykor reggit is énekel, de nem most. Most az a Pull Up to the Bumper című dala következik, amely még 81-ben jelent meg, stílusát tekintve pedig elektrodiszkó, post-punk és reggi diszkódal egy kis new wave-vel nyakodöntve. Hogy milyen, mindjárt mutatom, de ha tehetik, figyeljék a szöveget is, amely meglehetősen sikamlós, ezért akkor tájt, sok rádió letiltotta ezt a dalt, ma meg szerintem már teljesen belefér, főképpen a művésznő születésnapján.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. De vajon ismerjük a körülöttünk lévő város históriáit? Az apró titkokat, amelyekről az építmények regélnek? Mesélő Budapest, Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Jazzin.
1: A Mesélő Budapest rovatban ismét egy nagyszerű történetet hozunk a hallgatóknak. A Budapesti Állatorvosi Egyetem története érkezik. Hova megyünk vissza az időben, és akkor itt szerintem az állatorvoslás történetét is megismerjük egy picikét.
2: Így van, a magyarországi állatorvoslás története 1782-re tehető. Ekkor történt ugyanis, hogy II. József császár határozott arról, hogy Pesten állatorvosi képzést kell indítani. És lehet, hogy arra gondolnánk, hogy a kalapos király nagyon szerette a házi kedvenceket, de hát itt sajnos tévedünk, ha ezt gondoljuk, ugyanis ennek egy nagyon prózai oka volt, ugyanis Európában nagyon nagy kereslet volt a magyar haszonállatokra, főleg a lóra és a szarvasmarhára, ráadásul Magyarországról látták el hússal és lovakkal a Habsburg Birodalom hadseregét is. Úgyhogy 5 évvel később, 1787-ben kezdődött el az oktatás, a Pesti Egyetem orvosi karán először, 25 évvel a világ első állatorvosi iskolájának alapítása után, és itt a Pesti Egyetem orvosi karán alakult meg az első állatorvoslást oktató tanszék.
1: Milyen szép kifejezés ez. Gondolom fejlődött folyamatosan.
2: Igen, folyamatos volt a fejlődés. 1851-ben Királyi Állatorvosi Intézet néven külön vált az orvosi kartól, aztán neve hamarosan Magyar Királyi Állatorvosi Akadémiára változott, és 1899-ben Magyar Királyi Állatorvosi Főiskolára változott. Ekkor kapta meg a jogot arra, hogy állatorvos doktori diplomát is kiállíthasson. Az intézmény önállóságát 1934-ben elveszítette, ekkor a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem mezőgazdasági karának állatorvosi osztályaként működött tovább, ugye ez a mai Műszaki Egyetem, tehát bevonták a BME alá, és a II. Világháború után pedig a Magyar Agrártudományi Egyetem karává vált. 1952-ben aztán visszakapta a főiskolai státuszát, és 1962-től már Állatorvostudományi Egyetem néven ismerjük.
1: Na de honnan indult a Magyar Királyi Állatorvosi Akadémia? Hol volt az első helyszín, és ez mennyit változott azóta?
2: Igen, egy szép évfordulónk van, ugyanis pontosan 145 évvel ezelőtt, 1881-ben költözhetett be a saját épületébe, és ez az az épület, amit a mai Rottenbiller és Bethlen utca között elhelyezkedő Erzsébetvárosi területen találunk. Steindl Imre tervei alapján készült az épület együttes neoreneszáns stílusban. Aki járt a Bethlen téren, vagy itt ezen a környéken, az talán meg is csodálta a gyönyörű vörös tégla épületeket. Az ereszek alatti részeket zsolnai kerámia csíkokkal díszítették. Itt volt egy központi épület, ez most a központi könyvtár épülete. Eredetileg itt volt a nagyterem és a rektor magánlakosztálya. Az emeletre vezető lépcső melletti üvegablakokat Roth Miksa készítette, és megtaláltuk az ablakok díszítésében a kék keresztet is, ami az állatorvosi hivatást jelképezi. Az együttes 7 épületből állt, és nagyon szép angol kert is vette körül. A parkot határoló kerítés 37 oszlopát öntvény állatfejekkel díszítették. Ez különben a mai napig látható ilyen zöld, kicsit már rozsdás a kerítése ugyan, de szarvasmarha, kutya és mindenféle fejet találunk az egyetem kerítésén. A kertben magában is számos szobrot találunk, a 9 magyar őshonos kutyafajta életnagyságú bronz szobrát megtaláljuk, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotása, illetve a főbejáratnál áll a híres szürke marha, csatlós, életnagyságú szobra, Domonkos Béla szobrászművész alkotása. Ez mai napig az egyetem jelképe.
1: Mit érdemes tudnunk csatlósról, a szürke marháról?
2: Ez a híres Bika már életében hatalmas elismerést szerzett gazdájának, rengeteg kiállítás megnyert ugyanis. A mai napig az állatorvos hallgatók körében ott van az a városi legenda, vagy az a hiedelem, hogy aki diplomát szeretne szerezni az egyetemen, az meg se kísére ilyen felülni csatlós hátára. Ez az egyetem Európa egyik legrégebbi állatorvos képző intézménye, és a hírnevét mutatja az is, hogy a 19. század végén magyar állatorvosok számolták fel az úgynevezett keleti marhavészt, amely óriási gazdasági károkat okozott. A 20. század első felében pedig az egész világon az állatorvosi tanulmányok alapköve lett a Marek József és Hutyra Ferenc állatorvosok által összeállított tankönyv. Látogassunk el a Bethlen térre. Érdemes megfigyelni, ha nem is megyünk be az egyetem épületébe, a kerítést, a parkot, és találunk ott egy miniszobrot is a Bethlen téren, a Noé bárkája című miniszobrot. Az állatokra utal, érdemes belekukkantani Noé bárkájának a miniszobrába, itt pedig színes kis üvegablakokat látunk, utalva a szivárványra, a bibliai Noé történetből, illetve a közelben található Roth Miksa üvegművész lakhelyére is a Ne felejts utcában.
1: Köszönöm.

0: Ez itt a Jazzy, és benne a Happy Hours. A műsor végére értünk. Ma még csak kedd van, holnap már szerda, de holnap is számíthatnak rám, valamint számíthatnak nyereményjátékunk újabb kérdésére, tellyel kapcsolatos napi érdekességre, évfordulókra, születésnapokra, és persze jazzy zenékre, amelyekből egyébként a most következő órákban sem lesz hiány. Holnap reggel a Business Class stábja várja önöket, a következő órában pedig olyanok muzsikálnak, mint Bruno Mars, a Re-Jazz, Freddy Krueger, vagy éppen Christopher Cross. Aki viszont elbúcsúzik, és holnap délutánig meg sem szól, az Jazz Kovács László. Viszont hallásra!
1: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri Imrével.
2: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Az első csak a kezdet volt. Világszínvonalú musicalek az Erkelben. A Trón, Elizabeth, Apácasó, Hogyan tudnék élni nélküled, Rebeka, és hamarosan érkezik a Wicked. Dobban a szív a következő évadban is. erkelszínház.hu.
4: A History magazin a történelem lenyűgöző világába kalauzol. Hitelesen, érdekesen, olvasmányosan. Fedezze fel velünk a múlt titkait és sorsfordító pillanatait. Rendelje meg tavaszi ébredés előfizetői csomagunkat mindössze 18.900 forintért, ami ráadásul most tartalmaz egy 6.000 forint értékű prémium kávé vagy teautalványt is. Keresse a Historyt az újságárusoknál, vagy látogasson el a bbchistory.hu oldalra. History magazin. A történelem még sosem volt ilyen friss.
1: Játszanak a Jazzy Rádióval, és nyerjenek naponta egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából. A helyes válaszadók közül pedig egy szerencsés megnyeri fődíjunkat. A két fős wellness hétvégét a Fibula Residence Hotelen wellness jóvoltából. www.fibulahotel.hu. Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
5: Napos idő lesz, csak néhol eshet. Kétnapos lengyelországi látogatáson vesz részt a Tisza kormány delegációja. Meghalt Scherer Péter színész rendező. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. A visegrádi együttműködés felélesztéséről, erősebbé tételéről beszélt Magyar Péter első külföldi miniszterelnöki útján Krakkóban. A kormányfő újságíróknak azt mondta, az együttműködés alapjának az élő és erős lengyel-magyar kapcsolatnak kell lennie. Elmondta, hogy delegációja, amelynek több miniszter is tagja, ismerkedő látogatásra érkezett Lengyelországba, de konkrét ügyekben is szeretnék lefektetni az együttműködés alapjait. Példaként az infrastruktúrát, a kultúrát és az agráriumot említette. Hozzátette, hogy a két ország honvédelmi miniszterei is egyeztetni fognak. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, amely a kormány.hu per igazságtétel oldalon olvasható. Ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. Sándor Zsolt altábor nagyot kérte fel a Honvéd vezérkar főnökének a honvédelmi miniszter. Ruszin Szendi Romulus közösségi oldalán közölte azt is, nem csak a képességek fejlesztése, hanem az emberekbe vetett hit visszaállítása is kulcskérdés. Sándor Zsolt a szakaszparancsnoki szintől a legmagasabb vezetői beosztásokig jutott, szolgált külföldi műveletekben, NATO környezetben is. 64 éves korában váratlanul meghalt Scherer Péter, tudatta társulata a Nézőművészeti Kft., amelynek alapító tagja volt. Scherer Péter építőmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, majd 1995-ben színművész oklevelet kapott a Magyar Színész Kamarától. Tagja volt az Arvis Ura Színházi Társaságnak, a Bárka Színháznak és a Kréta Körtársulatnak. Számos színpadi szerepe mellett mozifilmek sokaságában játszott. A Jancsó filmek Pepe alakjaként lett országosan ismert. A Jászai Mari díj mellett egyebek között a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét is megkapta. Halálos lakástűz volt Máté Szalkán. A lángok egy 200 négyzetméteres ingatlan fürdőszobájában csaptak fel, ahol kerékpár, akkumulátor és ruhanemű égett. A riasztott tűzoltók a házban lakó idős férfi életét már nem tudták megmenteni. A tüzet a zárlatos akkumulátor okozhatta. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, legkisebb eséllyel a középső ország részben. Az északi a szelet nagy területen kísérhetik élénklökések. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
1: Budapest legfrissebb közlekedési hírei a Jazzin.
6: A fővárosban baleset történt a 6. kerületben a Nagymező utcában a Király utca után. A 70-es és a 78-as trolibusz terelve közlekedik, több megállójuk kimarad. Baleset nehezíti a közlekedést Csepelen a Weissmanfréd úton kifelé a Telleredő út előtt. Sávlezárásra készüljenek a Gyáli úti felüljáron kifelé egy rövidebb szakaszon, mert javítják a burkolatot. Csak a félútpálya járható a 3. kerületben a Tímár utcában a Pacsirta mező utca és a Szőlő utca között egy rövidebb szakaszon, gázvezeték javítása miatt. Lezárták a külső sávot a Nagylajos Király útján a Kerepesi út felé a Kerékgyártó utca előtt, közműjavítás miatt. A 10. kerületben a Fehér úton az Éles sarok felé a Gyakorló utca után lezárták a külső sávot átépítés miatt. Lezárták a 9. kerületben a Viola utcát az Ülői út és a Tűzoltó utca között, mert gázvezetéket javítanak. Egyirányosították a Neszmélyi utat a Balatoni úttól a Menyecske utcáig, mert javítják a vízvezetéket. A 153-as és a 154-es autóbusz módosított útvonalon jár. Nem érinti a Neszmélyi út megállót a Gazdagréti tér felé. Szép Csilla, BKK Info.
1: A hírek után újra Jazzy zene.

0: Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling, péntek este 7 órától, Bárány Annával és Suri Imrével.
1: Együttműködő partnerünk a BYD Schiller, a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel. www.schiller.hu/BYD.
0: Társadalmi célú reklám következik.
2: A Bethesda gyermekkórházban mindenki azon dolgozik, hogy mi, gyermekek, meggyógyuljunk. Ha tehetném, én nekik adnám az adóm 1%-át. Ön viszont könnyedén megteheti. Kérem, rendelkezzen még ma, és ajánlja fel az adója 1%-át a Bethesda gyermekkórháznak.
3: Készült a Bethesda Kórház Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Négy.

0: támogatás vár téged is. www.rozalia.hu.
1: Az Opárt világhírű magyar-francia mestere. Vazarelli 120. Viktor Vazarelli lenyűgöző életmű kiállítása a Szép Művészeti Múzeumban augusztus 16-áig. A kiállítás kiemelt támogatója az MVM és a PPG Trilak.
2: Május 18-a és június 1-e között tejben vajban füröztjük hallgatóinkat a Tejvilágnapja alkalmából. A Jazzy Rádió hallgatói biztosak lehetnek benne, hogy lesz mit a tejbe aprítani, ha velünk tartanak. Napi kérdéseinkre válaszolva nyerhetnek egy ajándékcsomagot a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács jóvoltából, vagy akár fődíjunkat is megnyerhetik egy két főre szóló wellness hétvégét a Fibula Residence Hotel and Wellness jóvoltából. Ezen a héten a Jazzyben minden fenékig tej fel.
3: A promóció együttműködő partnere a Tej szakmaközi szervezet és terméktanács. Tejtények érthetően és világosan. www.tejszív.hu.
4: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
5: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
6: A hírek után újra.

0: Társadalmi célú reklám következik.
1: Tudtad, hogy az adód 1%-a egy család életét változtathatja meg? Az Egy lépéssel több alapítvány a Fogadj örökbe egy családot programján keresztül már több mint 180 tartósan beteg gyermekeket nevelő családot támogat havonta. Eddig 4500 rezsi és gyógykezeléssel kapcsolatos számlát fizettek ki 120 millió forint értékben. Most te is tehetsz egy lépéssel többet. www.egylépésseltöbb.hu. A kampány az Egy lépéssel több Hajós István alapítvány megbízásából, a Dévó Magyarország támogatásából valósulhatott meg.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Malek 80. Ünnepelj velünk egy korszakos zeneszerzőt. Szeptember 19-én a Budapest Kongresszusi Központban. Jegyek kaphatók az eventim.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
3: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. A lengyel elnökkel és miniszterelnökkel is találkozik a magyar kormány delegáció. Meghalt Scherer Péter. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Lengyelországba utazott Magyar Péter, ez a miniszterelnök első hivatalos külföldi útja. Krakóban arról beszélt, hogy a magyar-lengyel kapcsolatok visszakerülnek a megérdemelt helyükre. Szerdán már Varsóban tárgyal a kormányfő. A Reuters hírügynökség jelképértékűnek nevezte a látogatást, amely Magyarország európai fősodorba való visszatérését is szimbolizálja. Az utazás előtt a külügyminiszter bejelentette, leváltja a varsói nagykövetet. Orbán Anita szerint ugyanis a megújuló külpolitikai irányvonalat egy új személy tudja majd hitelesen és következetesen képviselni. Bizakodó az uniós pénzek hazahozataláról megkezdett budapesti tárgyalások ügyében a pénzügyminiszter. Kálmán András közösségi oldalán feltöltött videóüzenetében elmondta, a hétvégére látható majd, hogy mennyire sikerült ebben a tárgyalási fordulóban érdemben előrelépni. A miniszterelnök korábban azt mondta, hogy megfeszített munkával augusztus végéig minden kérdést le lehet zárni a Magyarországnak járó Európai Uniós források ügyében. Magyar Péter jelezte, mindent elkövetnek, hogy a jövő héten Brüsszelben alá tudják írni a politikai megállapodást, amely lehetővé teszi a nyitott kérdések lezárását. A rendvédelem tekintélyének helyreállítását, a dolgozók megbecsülésének növelését és a déli határkerítés megtartását ígérte a belügyminiszter. Posfai Gábor a minisztériumi állománygyűlésen egyértelművé tette, hogy a szakmaiságnak elsőbbséget kell élveznie a politikával szemben. A következő időszak legfontosabb céljai között említette egy új és kiszámítható életpályamodell kialakítását, a bérrendszer rendezését, az eszközpark modernizálását. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalay utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó, közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Meghalt Scherer Péter Jászai Mari díjas színművész. Karakteres alakításai és színházi rendezései a kulturális élet kiemelkedő alakjává tették. Jancsó Miklós filmjeiből ikonikus szerepe volt Pepe, de játszott a Kontroll, az Argo, a Valami Amerika és a Kincsem című filmben is. Megkapta a Színi Kritikusok és a Filmkritikusok díját, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjét és a Karinti gyűrűt is. Scherer Péter 64 éves volt. Túlnyomóan napos idő várható, kevés felhővel, délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra. Jazzy zene. Jazzy Mix. Hadnagy Vilmos válogatásában. Jazzy.

Jazzy Mixet Hadnagy Vilmos készítette. Jazzy. Hangolódjunk a hétvégére a Funky Feelinggel. Péntek este felcsendülnek a legjobb funky zenék, miközben a nagyvárosi élet dolgairól folytat csipkelődős eszmecserét a két műsorvezető, Bárány Anna és Suri Imre. Funky Feeling péntek este 7 órától Bárány Annával és Suri

0: A következő műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Jazzin az MTI szerkesztésében.
2: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifjabb Vigyánszky Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Nagyon kellemes estét kívánok Önöknek! 10 óra után itt a Jazzin, ma is kezdődik az éjszakai műsorunk, a Jazzy Night. A mikrofonnál egészen hajnali 3 óráig Bárány Anna. Változatos műsort ígérhetek mindazoknak, akik velünk tartanak, és ha tehetik, tegyék is, hiszen nem sokára Kozma Kata előadásában szól majd egy 2020-as melódia, a You and I, a kezdésben pedig egy örökzöld dallam, szerintem minden jazzy hallgató ismeri, a szerzők Richard Rogers és Lawrence Hart, az előadó Varga Ferenc, a dallam pedig a Have You Met Miss Jones. Kellemes estét és kellemes rádióhallgatást kívánok! Itt a Jazzin!

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, ahol nem sokára az egykori megasztár versenyző Bartók Eszter is énekel, az Emlékeim nélkül című dalával készültem, a kezdésben pedig a Pete Project 2015-ös muzsikája, a Stand Together, de mielőtt a dalokat elindítanám, még elmondom önöknek, hogy zenéink után érkeznek a reggeli pillanatok, tudják, a válogatás a Business Classból és a Reggeli Expressből, úgyhogy ha tehetik, tartsanak velünk!

Happy Hours. Érdekes és különleges vendégek, kulturális programok, koncertek, útinfók és minden, ami a hazafelé vezető úton jól jöhet. Happy Hours. Minden hétköznap 16 és 19 óra között. Itt a Jazzin.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Öveket bekapcsolni, ez a Business Class.
1: Témánk az európai turizmus, az iráni konfliktus és a kerozin hiány árnyékában. Németh Viktória, az Ökonomus Senior elemzője a stúdióban. Jó reggelt, Viki, köszönjük szépen, hogy itt vagy.
2: Jó reggelt, köszönöm a meghívást.
1: Figyelj csak, tényleg ott tartunk, hogy a közel-keleti konfliktus miatt veszélybe kerülhet az európai nyári turista szezon. Már csak azért kérdezem, mert itt most mindenféle, mondjuk a Budapest Airporttól származó információk szerint lesz elég kerozin, nem lesznek járattörlések, stb. De mégis itt van ennek az egésznek most az árnyéka.
2: Igen, inkább átrendeződés az, amit most fogunk látni első körben. Inkább a belföldi turizmus fog felértékelődni, illetve olyan destinációk, amelyeket könnyen meg lehet közelíteni, akár vasúti úton, akár pedig autóval, és ez kihat arra is, akár Európán belül, hogy mondjuk egyes dél-európai helyszíneket, mediterrán szigeteket kevésbé fognak megközelíteni a turisták, illetve ezeknek visszaesik a forgalma, eközben pedig olyan célpontokat, amelyek autóval elérhetőek, igenis fel fognak keresni, és ez akár a vidéki magyarországi turisztikai helyszíneknek is jó hír lehet.
1: Az az érdekes egyébként, hogy szerintem sok ember azt sem tudja, hogy mi az a hormozi szoros, hogy azt eszik vagy isszák, de mégis ugye azt látja csak, hogy lehet, hogy kétszer annyit kell majd költenie repülőjegyre. Egyáltalán szerinted, hogyha most így kimegyünk a határainkon túlra, mert itt így definiáltad, hogy a belföldi turizmusnak egyébként ez a helyzet jót tehet, szóval, hogy mennyire sérülékeny ma az európai turizmus, egyetlen geopolitikai konfliktus tényleg ekkora láncreakciót képes elindítani?
2: A turizmus ez egy rendkívül összetett ágazat, ami nagyon sok tényezőtől függ, és ennek egyik fontos eleme az üzemanyag ellátás, illetve jelen esetben a kerozin ellátás, de ez alapvetően Európának a sérülékeny energetikai helyzetéből fakad abból, hogy Európa nagy részben kőolajból és földgázból importra szorul, és e tekintetben az egy külön sérülékenységi pont, hogy a közel-kelet felértékelődött az elmúlt időszakban a beszállító partnerek körében, és most nagyságrendileg az Egyesült Államokra, illetve Norvégiára tud a leginkább számítani.
1: Lehetséges szerinted, hogy mondjuk a fapados repülés aranykora véget ér, és újra luxus lesz repülni, vagy mondjuk nemzeti légitársaságokat választani?
2: Igen, az elsődleges, akik legnagyobb problémába, legnagyobb bajba kerülhetnek emiatt a kerozin hiány miatt, azok pont a fapados légitársaságok, hiszen ők arra építik az üzleti modelljüket, hogy gyorsan váltanak egyik célpontról, nagyon gyorsan elindulnak a másikra, és most pedig, hogyha például a légitársaságok olyan szisztémában gondolkodnak, hogy a közeli repülőterekre nem küldenek repülőjárat, akkor az pont ezeknél a fapados járatoknál jelenthet komolyabb problémákat.
1: Szerinted mennyire vannak egyébként ezek a fapados cégek, mondjuk úgy, hogy pánik üzemmódban, lehetséges, hogy már a háttérben a válságkezelés zajlik náluk?
2: Van olyan fapados légitársaság, az Egyesült Államokban már volt is olyan, aki csődbe ment. Európában attól függ, hogy ki mennyire jól biztosította a kerozin tartalékait. Például az egyik európai légitársaság esetében arról volt szó, hogy nagyságrendileg 10%-kal csökkentik a nyári szezonban a járatszámokat, de rendelkeznek tartalékokkal. A magyar fapados légitársaság esetében pedig ez egy kedvező hír volt, hogy ők egyelőre nem számoltak be ilyen kedvezőtlen lépésekről.
1: És hogyha valóban kerozin hiány alakul ki, akkor az utasok szerinted mit fognak először megérezni? A drágulást, a járattörlést, vagy akár a káoszt a repülőtereken?
2: Összességében van egy bizalomvesztés a turizmus irányába, ez már a hormuzi szoros konkrét konfliktusnál is megnyilvánult, amikor Irán támadásokat intézett a szomszédos országoknak a repülőterei irányába, hiszen ez egy olyan fontos légikikötő központ, ahol a világ légiutasforgalmának 10%-a megfordul, nem is feltétlenül azért, hogy az öbölmenti országokat meglátogassák, hanem azért, mert ezek rendkívül fontos tranzitállomások. Az Európa és Ázsia, illetve Európa és Ausztrália közötti légiközlekedésnek ezek nagyon fontos csomópontjai. És aztán erre tevődik rá az összes többi probléma, amit a kerozin hiány okoz, akár a drágulóra repülőjegyárak, akár pedig az, hogy a repülőtársaságok még egy olyan bizonytalan

0: biztonsági tényezőt is beépítenek, mint a pótdíjak, amikkel igyekeznek a saját veszteségeiket kompenzálni, és az utasok számára ez pedig egy plusz költséget jelent, ami bizonytalanul lebeg a fejük felett.
1: Tudod, mi az érdekes, hogy szerintem a Covid után mi azt hittük, hogy a turizmus legnagyobb veszélye mondjuk egy járvány lehet, miközben úgy tűnik, hogy most éppen az energia, vagy az energiaválság, meg a geopolitika a legnagyobb kockázat, és nem a járvány.
0: Igen, az elmúlt években, ha visszalapozzuk a különböző makrogazdasági előrejelzéseket, akkor mindig látjuk benne, hogy a geopolitika az egy fontos kockázati tényező, és talán ez olyan, mint amikor farkast kiáltunk, hogy elmondják sokszor, hogy ebből még baj lesz, és aztán mire tényleg baj lesz belőle, addigra már olyan alacsony az ingerküszöb, annyira megváltozik, és annyira nem foglalkozunk ezzel, pedig ezek tényleges kockázatot jelentettek mindig is, csak mostanra eszkalálódott ide a helyzet.
1: Szerinted egyébként az európai ember úgy önmagában mennyire érzékeny ma a biztonsági hírekre? Egy konfliktus már önmagában visszafoghatja az utazási kedvet, vagy inkább majd a pénztárca lesz az, ami visszafogja, ha egyáltalán eljutunk odáig?
0: A pénztárca mindenképpen egy fontos tényező, hiszen azért a hírek és információk napi szinten nagyon nagy mennyiségbe bombáznak bennünket, és már néha azt is nehéz kiválogatni, hogy melyik hírt higgyük el, és akkor ehhez még jönnek a különböző álhírek, illetve AI generált a hírterjesztések, és emiatt inkább a konkrét tényezők, mint a drágulás az, ami valódi triggert jelenthet egy ilyen helyzetben.
1: Azon gondolkodom, hogy alapvetően a turizmus az elmúlt években azért folyamatosan kapta a pofonokat, a Covid, az infláció, a háborúk, az energiaválság. Bírja még az iparág? Jól, tessék mondani, jól van a turizmus?
0: Fontos és nagy átalakulások voltak. Azért azt látjuk, hogy lecsökkent az az idő, amit egy-egy desztináción eltöltünk. Magyarországon is, ha nézzük a turizmust, akkor inkább egy-két napra utazunk el, akár belföldön, de ezek a városlátogatásokra is igaz tendenciák. Például a Budapestre látogató külföldiek is néhány napot töltenek itt, és inkább többször szeretünk utazni, kevesebbet.
1: Jók egyébként ezek a hosszú hétvégek, tegyük hozzá, ezek az egy-két napok, de ez azt jelenti, amit mondasz most, Viki, hogy tulajdonképpen az, ami régen trend volt, hogy egy külföldi turista mondjuk hosszabb időt eltöltött Magyarországon, és azon belül még mozgott is, megnézte a különböző egyéb városokat, nem csak Budapestet, esetleg leugrott a Balatonra, ez ma már nem jellemző?
0: Azt látjuk, hogy a vidéki turizmus ilyen szempontból mindig kihívásokkal küzd, hogy tudja oda csábítani a külföldieket is. Sok esetben azért a Balaton kiemelkedik, vagy egy-egy fürdőváros, de összességében azért a Magyarországra látogató turisták, akár minden második turista is inkább Budapestet keresi föl, és légiúton. Ebből a szempontból Magyarországnak a 2026-os nyárra védőhálót, illetve biztonságot jelent az, hogy most jön majd a Bajnokok Ligája döntő, amire biztos, hogy teltház lesz, akár a repülőtéren, akár a budapesti szállodákba, és aztán a kora őszi időszakban pedig jön az atlétikai világdöntő, az első ilyen nemzetközi rendezvény, amelynek Budapest ad otthont, amire szintén minden bizonnyal nagy érdeklődésre fog számot tartani, és nagyon sok turista fog érkezni.
1: Ugye alapvetően a turizmus és a Hormuzi szoros összefüggéséről kezdtünk beszélgetni, és azon gondolkodom, hogy magát, hogyha a légi közlekedést nézzük, akkor ez egy átmeneti turbulencia, ami most van, egy átmeneti zavar, amit meg kell oldani, vagy lehetséges, hogy ha ezt majd megoldják, akkor egy új korszak kezdete indul a légi közlekedésben?
0: Fontos a rövid távú hatás is. A különböző forgatókönyvek azt mutatják, hogy ha most azonnal helyreállna a Hormuzi szoroson a rend, akkor is még egy hónapokig eltartó utánpótlás nehezével küzdő időszak elé néznénk. És azt is kell látni, hogy azért itt számos infrastruktúra is megsérült, aminek a helyrehozatala akár évekbe is telhet az öböl menti országokban. Ezért Európának mindenképpen át kell gondolni azt, hogy honnan szerzi be a különböző kőolaj és földgáztermékeket. A másik tényező, amit ezek a válsághelyzetek triggerelnek, az általában a technológiai fejlődés. És ez most megint abba az irányba mutathat, hogy Európa hogyan tud, vagy akár a világ is olyan üzemanyagokat kifejleszteni, amelyek alkalmasak valamilyen fenntartható módon életben tartani a repülős szektort, illetve akár abba az irányba is, hogy valamilyen egyéb megoldást kitaláljanak, ami nem feltétlenül kőolaj és földgáz alapú eszközöket jelent akár a légi közlekedésben is.
1: Tudom, ez érdekes, Viki, azon gondolkodom, hogy van egy paradoxon, és nem tudom, hogy egyébként feloldható-e, hogy miközben a világ egyre globálisabb, a közben egyre törékenyebb is.
0: Igen, hiszen olyan célpontokat akarunk összekötni, amelyek egymástól rendkívül távol vannak is. Például a földgázszállítások kapcsán is tapasztaltuk ezt a dilemmát, hogy elhozunk mondjuk az Egyesült Államokból tengeri úton cseppfolyósított földgázt, ami számos technológiai kihívást tartogat, hiszen le kell hűteni cseppfolyósítható szintre ezt az üzemanyagot, és bármilyen baleset történhet útközben, nem csak egy csővezetéken keresztül folyik le akár a földgáz, akár a kőolaj Európába, és ez az ilyen módon globalizálódó világ rendkívül törékeny, de a Covid alatt is láttuk ezt, hogy a német gyárak igyekeztek visszatelepülni ide a régióba, akár ennek Közép-Európa is a nyertese volt, és aztán utána megint elindultunk egy globalizáció felé, itt majd lehet, hogy meg kell találni egy egyensúlyt a regionalizáció és a globalizáció között.
1: Azon gondolkodom, így utolsó kérdésnek, bár nem feltétlenül a te szakterületed, hogy mit tanácsolnál annak, aki most tervezi a nyári utazását. Mire készüljön mentálisan, és mire készüljön pénzügyileg?
0: Azt látjuk, hogy Magyarországon a belföldi úti célpontok, különösen a Balaton térségébe elég magas a foglalási arány, gyakorlatilag telt házra számíthatunk már most. Érdemes azért azzal is számolni, hogy a repülőjáratok esetében van drágulás, és hogy mi az, ami belefér nekünk. Talán az valamilyen szinten kompenzálja, hogy sok dél-európai szálloda éppen emiatt csökkenti az árakat, viszont azért felmerülnek ott is olyan költségek, mint az élelmiszereknek az ára, ami szintén drágul a szállítási költségeknek az emelkedése miatt.
1: Viki, nagyon szépen köszönöm. Németh Viktóriával, az Ökonomusz Senior elemzőjével beszélgettünk az európai turizmusról, az iráni konfliktus és a kerozin hiány árnyékában. Köszönöm szépen!
0: Köszönöm szépen!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.

0: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzin.
1: Foglaljanak helyet, a szíves invitálás azt jelenti, hogy üljenek le, illetve mindenféleképpen gondoljanak arra, amire leülhetünk, tehát a szék lesz a főszerepben. Pedig képzőművészetről beszélgetünk, és a Dávid Galériában látható Szóló című kiállítást ajánljuk szíves figyelmükbe. Terdik Szilvia festőművészhez kötődik a kiállítás, de nem csak fest, néha szobrok, néha installációk is láthatók a Falkmiksa utcában, mert hogy ő Terdik Szilvia évekkel ezelőtt kiválasztotta múzsájának a széket. Központi szerep, de ne posztántárgy, úgyhogy egy nagyon frappáns kérdést intéztem a Reggeli Express vendégéhez, Terdik Szilviához. Nagyon frappáns leszek. Szilvia, ez milyen szék, amin most ül? Az jó vagy rossz?
2: Ez egy nagyon jó szék, tehát ennek imádom a színét, és egyébként ez egy nagyon jó kérdés, mert hogy ki milyen széket választ magának, már ez is egy érdekes dolog.
1: Mi választjuk a széket?
2: Sokszor igen, de az én esetemben, meg kell, hogy mondjam őszintén, a szék választott engem. Volt egy ilyen nagyon kemény mélypont az életemben. Munka nem volt, pénz nem volt, párkapcsolati szakítás volt, tehát hogy minden úgy rám zuhant, és utána, amikor elkezdtem ebből nagyjából úgy kimászni, hogy egy-két évvel később, akkor teljesen ösztönösen spontán vettem néhány vásznat, és elkezdtem ilyen széttört, pusztuló székeket festeni. De nagyon az akkori lelki világom volt benne ezekbe a képekbe, és ebből csináltam egy olyan 5-6 festményt. És körülbelül egy ilyen 10 évvel ezelőtt valahogy a kezembe kerültek megint ezek a festmények, és akkor valahogy bekattant nálam megint ez a szék dolog. És akkor jöttem rá, hogy igazából én székekkel rengeteg mindent ki tudok fejezni. Karaktereket tudok megformázni, emberi érzéseket tudok kialakítani székekkel, társadalmi kérdéseket tudok megfogalmazni székekkel. És még mindig bele vagyok szerelmesedve. Tehát az egyik kiállítás megnyitó, nekem azt mondta a megnyitó hölgy, hogy gyakorlatilag a székek lettek a múzsáim, és ebben nagyon igaza van. De nem úgy, hogy emberi alakként jelenítettem meg, és pont ez a lényeg. Hogyan lehet egy élettelen tárgyat, amit naponta megfogunk, arrébb lökünk, ráülünk, használunk, észre se vesszük, de hogyan lehet ebbe életet lehelni? Nem emberi alakot adok neki, de mégis, hogyha valaki ránéz arra a képre, akkor rögtön fogja látni, hogy ez egy női forma. És ugyanígy akár egy férfi széket, hogyan lehet ezt így megformázni, vagy különböző karaktereket, vagy érzéseket, hogyan tudok egy élettelen tárgyba belevinni, úgyhogy mindezt vásznon, színekkel, formákkal, egy teljesen üres vásznon jelenítem meg. Annyira végtelen lehetőségeket biztosít számomra, hogy amit gondolok, amit érzek, amit tapasztalok a hétköznapokban, és ami nem csak engem érint, hanem egy csomó minden más embert is. Tehát, hogy ezeket hogyan tudom vásznra vinni székek segítségével. Imádok sokféle stílusban festeni, és az egész munkásságom is jellemző, hogy megvan a szék, de hogy milyen stílusban festem meg, vagy milyen technikával, vagy milyen eszközt, milyen médiumot használok hozzá, az mindig attól függ, hogy milyen, mit mond a téma nekem. Kurátor Balog Béla nagyon jól válogatta össze ezt kiállítást, mert hogy többféle médium van, amiben a székeket jelenítem meg. Láthatnak ott egyrészt festményeket, vászonképeket, akkor láthatnak például egy fotósorozatot, amit például a Velencei Biennálén készítettem, ugyanúgy székekkel, ahova kivittem ilyen kisebb székeket, és a székeket különböző helyeken raktam le a Biennálén, és különböző szögekből fotóztam be. És így teljesen más hangulatot, más módon mutattam be a Velencei Biennálét, és sokkal jobban tudtam kapcsolódni az egész kiállításhoz, meg az ott kiállított művekhez. És odaálltak mellém, és elkezdték a kis székeimet fotózni. Ugyanúgy olyan szögből, ahogy én is csináltam. Aztán vannak például most kiállítva installációim is, és ez a social médián azt látom, hogy tehát ez egy olyan világot mutat nekünk, ahol mindenki ragyog, mindenki csillog, mindenki fényes, mindenki utazik, mindenki a legszebb, legjobb oldalát mutatja a social médiában. Ugyanakkor van egy másik oldalunk is, amit nem rakunk így ki. És ez a téma volt, amit foglalkoztatott, hogy hogyan tudom ezt valamilyen médiumban megfogalmazni, megjeleníteni, nyilván úgy, hogy a székek is benne legyenek. Hát egy ilyen nagy, fényes, ragyogó állarcszerű valami, aminek viszont, ha belenézünk a szemébe, akkor egy tükörként saját magunkat látjuk benne, és az összes olyan dolgot, amit nem rakunk ki. És ez a fajta kettősség, amit szerettem volna ezzel az installációval bemutatni, és nyilván ebben is ott vannak a székek, mert hogy ez egy világháló gyakorlatilag, és a székekkel jelképeztem, minden széken ül valaki, és ezek a székek vannak összekötve. Körülbelül 2-3 évvel ezelőtt nyúltam először ehhez az AI témához, készítettem egy olyan alkotást, aminek egyetlen egy promptot adtam meg a mesterséges intelligenciának, és ő kiköpött nekem erre egy képet, egy festményt. És ez a kép is most ott ki van állítva, tehát hogy ez is egy ilyen ikonikus alkotás, mert ugye ez volt az első ilyen alkotásom, amit mesterséges intelligenciával készítettem, és természetesen ebbe is benne van a szék, mert hogy kértem, hogy egy rózsaszín széket tegyen bele, ami hangulatában el is vitte az egész képet, de pont ettől izgalmas. Aztán van egy monotípiás alkotásom, amit gyermelyen készítettem egy művésztelepen. Most itt jelenik meg két szobrom is. Én igazából mostanában a fő témám, hogy nagyon-nagyon beleástam magamat a mai kortárs művész világba, ami azt jelenti, hogy elvégeztem a Kortárs Műgyűjtő Akadémiát. Próbáltam ezt a kortárs művész világot nagyon-nagyon feltérképezni, a szereplőiktől, a paraméterekkel, hogyan működik, mitől lesz egy kortárs mű valóban mondjuk így drága, vagy mitől lesz olcsó, tehát hogy mi határozza meg az árát. És így, hogy elég sokkal találkoztam, így az indított el abba az irányba, hogy elkezdtem egy olyan kortárs művész projektet, hogy mai kortárs művészeket mutatok be, de úgy, hogy a saját székükön keresztül. Tehát azon a széken, amin ők dolgoznak, alkotnak, vagy amit naponta megfognak, vagy használnak, vagy ilyen családi örökségként a részükhöz tartozik. Én ezeket a székeket fogom meg, ez az alapja, és ezeket a székeket úgy festem meg, úgy viszem vászonra, hogy az adott művésznek a munkásságát is beleépítem. Úgy hívom ezt a sorozatot, hogy székportrék sorozat. Én azt gondolom, hogy egy művész nem az arca mutat meg, hanem az, hogy milyen nyomot hagy maga után. Egy ilyen kordokumentumot szeretnék készíteni. Tehát azt megmutatni, hogy ma hogy néz ki a kortárs művészvilág. Három darab szép portrét lehet látni ott ezen a kiállításon most a Dávid Galériában. Dávid Norbert a tulajdonos, ő mindig úgy csinálja kiállításokat, hogy mindig valami plusz még hozzátesz a kiállításokhoz. És ennél a kiállításnál is van még egy ilyen habatortán, hogy így mondjam, hogy ő készített egy ilyen animációt is, ami a székekről szól. Különböző szék idézeteket összeszedett, és a festményei mellé illesztette, ami azt jelenti, hogy egy ilyen totál újfajta szemléletmódot, egy ilyen újfajta jelentés tartalommal egészítette ki ezeket a munkáimat. Lesz egy tárlatvezetés, ami nyilván én is ott leszek, meg a kurátorunk, a kurátorom a Balogh Béla is ott lesz. Május 26-án lesz 18 órakor, Falkmiks utca 6-ban, és május 29-én pedig szokás szerint csinálunk egy finiszást, ami egy ilyen záró akkordja ennek a kiállításnak. Az is 16 órakor lesz ugyanúgy a Dávid Galériában, ott is én is ott leszek, és én örömmel órákat tudok zengeni, úgyhogy ezekről a témákról, meg magukról, a székekről, mert hát ez nekem egy nagy szerelem, és úgy tűnik, hogy még mindig nem múlt el, tehát, hogy még mindig rengeteg ötletem meg témám van, amit így szeretnék így a székekkel kapcsolatban feldolgozni. És tényleg ezt a legnehezebb megtalálni egy művésznek, hogy mi az az egyedi út, amivel ő tud azonosulni, és amivel azokat a dolgokat, amiket ő szeretne, ki tudja fejezni, meg tudja mutatni a világnak. És én ilyen szempontból valóban olyan szerencsésnek érzem magam, hogy a székek így rám találtak gyakorlatilag, és hogy ezzel ennyire tudok azonosulni, tehát hogy a mai napig ők a múzsáim.
1: Gondolkodtam valami frappáns hála szövegen, de két szék közül nem akarok leesni a padlóra, úgyhogy inkább Terdik Szilvia szóló című kiállítását ajánlom szíves figyelmükbe. A Dávid Galériában kell keresni egészen május 31-ig. Ugye lesz tárlatvezetés, ami nem csak ülésből áll, és egy hihetetlenül önazonos, az útját ismerő művésszel ismerkedhettem meg itt a Reggeli Expressben. Ő Terdik Szilvia.

0: A reggeli Express főváros centrikus program ajánlójában találkozzunk, vagy találkozzanak stílusok, és találkozzanak korszakok. Klasszikus és jazz, ez a címe a péntek este 7-kor a Dohnányi Ernő zenei központban induló kezdődő koncertnek. Egyrészt a Vibraton Quartet játszik majd Oláh Dezsővel, Szanisztó Rihárddal, Oláh Péterrel és Pecek Lakatos Andrással, másrészt pedig a Bágyi Balázs New Quartet Bágyi Balázssal, persze Szoszó Lakatos Sándorral, Oláh Dezsővel és Oláh Péterrel, tehát mindazt, amit hoztak a klasszikus zenei tanulmányokból, és mindazt, amit hoztak a jazz tanulmányokból, illetve a világjárásukból, a két csapat, a Vibraton Quartet és a Bágyi Balázs New Quartet hozza össze. Békés találkozás ez, de szerintem dobognak majd a lábak a Dohnányi Ernő zenei központban, tehát pénteken este 7-kor. A hála nagyon fontos dolog, a tanárok iránt kinyilvánított hála pedig talán az egyik legfontosabb az anyukák után. Kertesi Ingrid és Virág Emese tanítványai énekelnek majd hálából, szeretettel és milyen jól szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalomban, a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár zenei gyűjteményében az Öt Pacsirta utcában. Műsoron Bellini, Donizetti, Gounod, Rachmaninov, Debussy, Toszti, Grotte, Kurt Weill, Beissel, Matyó, Tamás áriái és dalai, de hát akik a hálájukat kifejezik, Kertesi Ingrid és Virág Emese felé, ő Szugyicki Csenge, Radányi Gréta, Gőg Laura, Pap Viktor, Szabó Ágoston, és ott lesz Virág Emese is, mert zongora az mindig kell, tehát szerdán este 6-kor az Öt Pacsirta szalonban. Egy kis irodalom, illetve egy jó nagy adag irodalom, a Toldi fontos mű, a Toldi egésze fontos mű. A 2014-ben végzett fizikai színházi rendező koreográfus osztály előadása Arany János klasszikusa nyomán, legalábbis ezt ígéri a Szkéné Színházban ma este 7-kor a már elhíresült Toldi, hiszen az egész mű elhangzik. Ez egy innovatív előadás, és a mozgás, a zene, a tánc és a szöveg is a darab szerves részévé válik. A Liszt Ferenc díjas kiváló művész Dress Mihály zenéjével kísérve mutatják majd be, és a Lábán díjra jelölt Toldinak ez már több mint a 150. előadása, úgyhogy nagy siker, tessék igyekezni a Forte társulat előadására, hogy elérjék még egyszer a Toldit, és ha megengedik nekem, akkor ivó napon egy rendkívül fontos eseményre hívom fel a figyelmet, ma este 17:30-kor az 5-ös 10 művelődési házban Borklub Bácsi Zolival, vagyis hogy egy kicsikét másképp, ha megtehetik, akkor válasszák az arany tizet, és itt találhatják meg a programot, amiről nem is mondok semmit, egyszerűen csak jó szórakozást, jó ittvágyat kívánok minden programunkhoz.
1: Reggeli Express. Budapest kulturális eseményei 7 percben. Itt a Jazzén.

0: Jazzy. Együtt vagyunk.
1: Jó.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kálmán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az oktatási és gyermekügyi miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Izika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

0: dass du bist wollt.
1: Egy óra után is folytatódik a Jazzy Night, természetesen itt a 90.9 Jazzin. A mikrofonnál ma is Bárány Anna. Hamarosan a Kuna testvérek alkotta Kuna Tones is szerepel nálunk, Uninvited című dalukkal készültem. A kezdésben pedig Duke Ellington 1928-as örökzöldje Dezső Csaba hegedű és brácsa művész előadásában indul a Sophisticated Lady. Jó szórakozást!

a Jazzin, ez a Jazzy Night. Éjfél előtt még két összeállításra is maradt időnk. A most indulóban a blues stílus hazai mestere Berki Tamás is hoz egy fekete blues-t, a kezdésben pedig jön a Mingu. Ebben a zenekarban van rock, jazz, népzene és elektronika is. Ölej című dalukkal kívánok nagyon jó éjszakát itt a Jazzin.

Kellemes éjszakai rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night. Stílus és szenvedély, ezt ígérem Önöknek a hátra lévő fél órára is. Hamarosan a lejátszóba kerül az a lemez, ami Frank Sinatra születésének 100. évfordulója alkalmából jelent meg. Ez pedig a Budapest Jazz Orchestra és Mark Blake közös albuma. Erről szól majd a The One I Love Belongs to Somebody. Aztán éjfélig még Nárai Erika is énekel egy gyönyörű örökzöldet Gábor S. Pál szerzeményei közül, ez az Utolsó tánc címmel. A kezdésben is egy örökzöld, de egészen más időszakból, Békefi István és Vadnai László a szerzők. A Budapest Ragtime Band az előadó, a dal pedig az Oly jól csúszik ez a banánhéj. Kellemes éjszakát és kellemes rádióhallgatást kívánok. Itt a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését. Ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás, a cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Izik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Ajda a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt, a Víg özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Itt a Jazzin, ez a Jazzin Night, a mikrofonnál Bárány Anna. Óranyitó összeállításunk egyik résztvevője a Karma Pirin. A csapat a nyíregyházi szüret alkotó műhelyvezető zenekara. Korábban Mankó Éva és Olá Ibolya is énekelt velük. 2014 nyarától Szakos Andrea tölti be a frontember szerepét, Azt hazudtad című dalukat játsszuk. Az etno, a jazz, a folk és a pop műfaj közti szabad, improvizatív átjárások dalokba foglalása élteti a Jemese zenekart. Estek és reggelek, már is indítom, itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, folytatjuk zenei kalandozásunkat a szenvedélyes és stílusos hazai zenék között. Max Mersoni 2017-es My Saturday Night című muzsikája is várakozik, hogy meghallgassuk, de nem sokáig, csak előtte elindítom a Jazzy dalverseny győztes Cornelio Tutu Band Let's Go Dancing című dalát. Jó szórakozást kívánok, ha tehetik, töltsék velem az éjszakát. Itt a Jazzin.

Itt a Jazzin, ez a Jazzy Night, benne pedig a világ egyik legjobb női basszusgitárosa, Muk Éva is szerepel, Bring That Beat Back című dalával, de Fabian André és Wilbur Schwant 1931-es örökzöldjét is lejátszom, az ország egyik legnépszerűbb rock and roll zenekara Pedrofon előadásában jön majd, a Dream a Little Dream, elsőként pedig a Magashegyi Underground 2010-es Ezer Erdő című lemezéről szól a Metróhúzat című muzsikájuk, itt nálunk a Jazzin.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszki Attila rendezése az Ízik a Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagy Erdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt a Víg Özvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.

Kellemes rádióhallgatást kívánok Önöknek itt a Jazzin, ez a Jazzy Night a mikrofonnál ebben az órában is, Bárány Anna. Új dalok ígérete, rengeteg koncert helyszín. Ez fogadja a látogatókat az Airi Mafia Facebook oldalán. Érdemes követni tehát őket, meg itt a Jazzy Nightban meghallgatni Come On és MC Columbo The Journey című felvételét. Elsőként pedig a Váci Eszter Quartet Belső Tenger című lemeze forog, arról is a Carry On. Itt a Jazzin. Jó szórakozást!

a Jazzin, ez a Jazzy Night, benne pedig hamarosan megidézzük Vinand Gábor emlékét az Egy lassú tánc című melódiával. Elsőként a Jazzy dalverseny győztes Lombos Marci, vagyis Lombos úr szerepel, Kassa Tibi live-ban van. Ez dalának a címe, jó szórakozást hozzá!

Nagyon kellemes éjszakát kívánok Önöknek, ez a Jazzy Night, a Jazzy éjszakai műsora. Farkas Robert vezetésével muzsikál a fantasztikus Budapest Bár. Piros Madár című dalukban közreműködik a Kossuth Díjas Lovasi András. De ez az az összeállítás, ahol Varga Lívius vezetésével a Kutya vacsorája is játszik. Zöld szemek című daluk várakozik. A kezdésben Tompos Kátya. Emlékezzünk a fiatalon elhunyt színésznőre, az Én kutyám című muzsikával. Itt a Jazzin.

Jazzy. Együtt vagyunk.

0: Hírek a Jazzin, az MTI szerkesztésében.
1: Napos idő lesz, csak néhol lehet eső. Nyilvánossá tették a kegyelmi ügy dokumentumait. Számos új darabbal készül a Debreceni Csokonai Színház az új évadra. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nyilvánosságra hozták a kegyelmi ügy dossziéját, ezek az igazságügyi minisztériumban őrzött iratok. Magyar Péter az ügyben rendkívüli sajtótájékoztatót is tartott, ahol hangsúlyozta. A dokumentumok bizonyítják, hogy K. Endre ügyében az akkori köztársasági elnök megváltoztatta az igazságügyi miniszter felterjesztését. A miniszterelnök kiemelte azt is, hogy a kegyelmi ügyek folyamatai több hónapot vesznek igénybe. K. Endre esetében azonban az államfői aláírás és a miniszteri ellenjegyzés ugyanaznap történt. A kormány célja, hogy felélessze és kibővítse a visegrádi négyek együttműködését, ennek az alapja pedig a lengyel-magyar kapcsolatok erősítése, jelentette ki a miniszterelnök Krakkóban. Magyar Péter kétnapos lengyelországi látogatására egy nagyobb kormányzati delegáció is elkísérte. A kormányfő mások mellett Donald Tusk lengyel miniszterelnökkel és Karol Navrocki államfővel is tárgyal majd. Megérkezett az Európai Bizottság delegációja Budapestre, elkezdődnek a tárgyalások a Tisza kormány és a bizottság között az uniós források felszabadításáról. Kármán András pénzügyminiszter azt mondta, a hétvégére derül ki, milyen érdemi előrelépések lesznek a Magyarországnak járó uniós pénzek ügyében. A Magyar Nemzeti Bank konstruktív partnere lesz a kormánynak az euró bevezetésében. Erről Varga Mihály elnök beszélt egy szakmai konferencián. A jegybank elnök szerint a bevezetés Magyarország gazdasági érdeke. Az új kormány már többször is hangsúlyozta, 2030-ig igyekeznek teljesíteni a közös pénz bevezetésének feltételeit. Az egyik legfontosabb, hogy alacsony legyen az infláció, illetve az államháztartási hiány nem haladhatja meg a GDP 3%-át. Mától egy új 21. századi tanuló társadalom kialakításán dolgozunk, írta az Oktatási és Gyermekügyi Miniszter közösségi oldalán, miután a tárca Szalai utcai épületében találkozott kollégáival. Lannert Judit kiemelte, a jó közös munka alapja a nyitottság, a párbeszéd, a kreativitás és a kritikai gondolkodás. A cél pedig jobbá tenni az oktatást, és több figyelmet, biztonságot, méltóságot és lehetőséget adni a gyerekeknek. Bejelentette a következő évad újdonságait a Debreceni Csokonai Nemzeti Színház igazgatója. Vadász Dániel elmondta, hogy 17 új bemutatóval, 15 műsoron maradó előadással, 7 tantermi előadással és a Magda Fesztel várják a színház szerető közönséget. Az első bemutató ifja Vigyánszky Attila rendezése az Izika Galagonya című ifjúsági komédia lesz. Verdi grandiózus operája az Aida a Nagyerdő szabadtéri színpadán látható majd. A Csókos asszonyt a Vígözvegyet és a West Side Story-t is műsorra tűzik. Túlnyomóan napos idő várható kevés felhővel. Délután helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat, a szél megerősödhet. A hajnali 5-12 fok után napközben 20-25 fok valószínű.
0: A hírek után újra Jazzy zene.